0: Tisztelettel köszöntöm az országgyűlést, valamennyi képviselőtársamat és minden kedves érdeklődőt, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Az országgyűlés 7. rendkívüli ülésének 2. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Néher András és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelt országgyűlés, a mai napon a kormány nevében felszólalásra jelentkezett dr. Hegedűs Zsolt Csaba, egészségügyi miniszter úr. Az egészségügy helyzetéről és megújításáról címmel. Miniszter úr, öné a szó 10 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A magyar egészségügyről ma csak

0: őszintén érdemes beszélni. Egy olyan rendszert örököltünk, amelyben túl sok beteg vár túl sokáig. Betegek bolyonganak az ellátás különböző szintjei között, orvosok, ápolók és szakdolgozók tízezrei hiányoznak, a kórházakban pedig évtizedes műszaki, pénzügyi, szervezeti és bizalmi adósság halmozódott fel. Hiányoznak a kiszámítható betegutak, sok helyen leromlott az infrastruktúra, és az egészségügyi dolgozók sem kapták meg azt a megbecsülést és szakmai önállóságot, amely nélkül a jó ellátás nem működhet. Ki kell mondanunk, a magyar egészségügy nagyon beteg. Ez a diagnózis természetesen nem az orvosok, az ápolók, a mentősök, a gyógyszerészek és a kórházi dolgozók ellen szól. Ők azok, akik a rendkívüli nehéz körülmények ellenére mindvégig a hátukon tartották a rendszert. A felelősség azt a politikát terheli, amely az őszinte szembenézés helyett a problémák eltakarását, a szakmai párbeszéd helyett a parancsuralmat, az autonómia helyett pedig a rendészeti logikát választotta. Mi más utat választottunk. Az új egészségpolitika alapja az őszintesség, a transzparencia, a szakmaiság, az értékalapúság és a valódi betegközpontuság. Ennek jegyében szereltük le a kórházak bejáratánál működő rendészeti szemléletet jelképező beléptető kamerákat, és nyitottuk meg újra az intézményeket a sajtó kamerái előtt. Ezért adjuk vissza az intézmények vezetőinek és szakembereinek a felelős önállóságot. Hiszünk az autonómiában, a szakmai vitában, és abban, hogy a jó döntésekhez meg kell hallgatni azokat, akik nap mint nap a betegágyak mellett, a betegek mellett vannak. Ennek az új korszaknak intézményi kereteit is adtunk. 5 államtitkársággal megkezdte működését az önálló egészségügyi minisztérium. Külön irányítása van a parlamenti ügyeknek, a népegészségügynek, a fekvő és járóbetegellátásnak, az alapellátásnak, valamint a digitális egészségügynek. Többről van szó, mint új szervezeti ábráról. Az egészségügynek ismét önálló politikai felelőse, szakmai irányítása és számon kérhető vezetése. A szervezeti változás mellé pedig forrást is biztosítunk. Évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adunk az állami egészségügynek. Ez nem önmagáért való kiadás, hanem befektetés a magyar emberek életébe, egészségébe, munkaképességébe és biztonságába. Több pénzre szükség van, de önmagában a források növelése nem oldja meg a rendszer valamennyi problémáját. Az is számít, hogyan és milyen célokra használjuk fel a közpénzt. Ezért a többletforrásokat érték alapon költjük el. A közpénzből egészség nyerességet, minőséget és betegbiztonságot kell vásárolnunk. Amikor pedig azt kérdezik, honnan lehet forrást teremteni az egészségügy fejlesztésére, érdemes felidézni az előző kormány prioritásait. Az Orbán kormány 12,3 milliárd forintot költött csak el a nem létező Tiszaadóra épített nemzeti konzultációra és propaganda kampányra. Ennek jelentős részét Balázsi Gyula értekeltségébe tartozó cégeken keresztül költötték reklámozásra. Ugyanebből az összegből több mint 4000 csípő vagy térprotézis műtétet lehetett volna finanszírozni. Pontosan ez a különbség a propaganda és a felelős kormányzás között. Az egyik plakátokra, félelemkeltésre és politikai hazugságra költi az emberek pénzét, a másik műtétekre, gyógyszerekre, szakdolgozói bérekre, biztonságos kórházakra és rövidebb várólistákra. Tisztelt képviselőtársaim, egy súlyosan beteg rendszert néhány hét vagy hónap alatt nem lehet meggyógyítani. Minden területen azonnali látványos eredményeket sem lehet felmutatni. Az első naptól azonban dolgozunk és lépésről lépésre haladunk. Hivatalba lépésünk első napján a kormány elindította a kórházi hűtés-rekonstrukciós programot. Nem vártuk meg a következő hőhullámot, a következő haváriát, hanem azonnal megkezdtük az országos állapotfelmérést és a beavatkozást. Az állapotfelmérést követően azonnal 3,6 milliárd forintot különített el erre a célra a kormány, és a munka el is indult. A kormány azonnal meghatározott 32 helyszínt, ezt a jelenlegi állapot szerint 18 helyszínen tervezett munkálatok már elkészültek, lezárultak, 3 helyszínen a hűtés már működik, az átvétel átadás július 31-ig befejeződik, 11 helyszínen zajlanak még folyamatban a munkák. Szeptember 1-től nullára, azaz nullára csökkentjük a vényköteles gyógyszerek áfáját. amit megígértünk az írott programunkban, mert nekünk olyan is van, azt meg is csináltuk. A gyógyszer nem luxuscikk, senkit sem szabad olyan helyzetbe kényszeríteni, hogy választani kelljen a szükséges gyógyszerei kiváltása, az élelmiszer megvásárlása és a lakhatási költségeinek kifizetései között. Sajnos vannak ilyen emberek még Magyarországon. Bár az előző kormány bármikor, azaz bármikor eltörölhette volna a vénköteles gyógyszerek áfáját, mégsem tette meg. Kiemelt feladatunk a betegbiztonság erősítése is. Megalakítottuk a Semmelweis-rendet, amelynek középpontjában a kórházi fertőzések visszaszorítása, a helyes készigén és a betegbiztonsági kultúra fejlesztése áll. A toborzás ehhez is elindult. Várunk minden lelkiismeretes és tenni akaró egészségügyi dolgozót, aki elhivatott abban, hogy fejleszze és javítsa kórházaink készigénéjét és tisztaságát, valamint csökkentse a kórházi fertőzések számát. Szeptembertől nyilvánosan elérhetővé tesszük az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait. Ez a valódi szemléletváltás. Semmelweis hazájában a kórházi fertőzések visszaszorítása nem lehet másodlagos ügy. A cél nem bűnbakkeresés. Azt szeretnénk elérni, hogy az egyetlen intézmény hibájából az egész ország egészségügyi rendszere tanulhasson. A hírekben megjelent pécsi sürgősségi klinikán még tavaly történt betegbántalmazás elfogadhatatlan. Az eset arra is rámutatott, hogy a beteg és a hozzátartozója panaszát mindig komolyan kell venni, a súlyos eseményeket pedig következetesen ki kell vizsgálni. Ugyanilyen világosan kell beszélnünk az egészségügyi dolgozók védelméről. Zéró toleranciára van szükség a betegbántalmazással, de egyben a személyzet elleni erőszakkal szemben is. Biztonságos egészségügy csak akkor létezhet, ha a beteg és az őt ellátó dolgozó egyaránt biztonságban van. Szörnyű kimondani, de 2026-ban a hazánkban jelenlevő szifilisz járvány következményeit is kezelnünk kell. Ezt örököltük. Egy olyan fertőzés veszélyezteti a magzatok és űszülöttek egészségét, sőt életét, amely időben elvégzett szűréssel és megfelelő kezeléssel megelőzhető lenne. Törvényt kellett módosítanunk azért, hogy a várandós nő szifilisz fertőzésre vonatkozó információ eljusson az orvosokhoz és a szakemberekhez. Mindez világosan megmutatja, mennyire töredezett rendszert örököltünk. Az adat rendelkezésre állt, mégsem jutott el időben oda, ahol akár életet is menthetett volna. Szörnyű, hogy 2026-ban innen kellett elindulnunk. De elindultunk, lépésről lépésre. Folyamatban van az új szakdolgozói pértápla kialakítása is. Olyan rendszert építünk, amely elismeri a felelősséget, a teljesítményt, a tudást, a hiány szakmában végzett munkát. A szakdolgozók megtartása nem oldható meg egyetlen egyszeri intézkedéssel. Hosszú távú stratégiára, kiszámítható életpályára van szükség. Visszaadjuk a Magyar Orvosi Kamara autonómiáját és az előző kormány által hazugsággal elvett jogosítványait. Az orvosokat, a szakdolgozókat, a gyógyszerészeket, kamarákat és a szakmai szervezeteket partnerként vonjuk be döntésekbe. Négy miniszteri biztos kezdte meg munkáját, a mentális egészségügy megújítására, a várólisták lerövidítéséért, a sürgősségi osztályok működésének rendbetételéért, valamint az egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállításáért. Össze szakmai egyeztetések indulnak az állam és magánegészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. Az élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai társadalmi egyeztetésre két nap múlva kerül sor. Az egészségügy megújítása hosszú, következetes munka. Egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat. Más változások az évekre lesz szükség. Minden döntésüknél ugyanazt a kérdést tesszük fel. Jobb, biztonságosabb és emberibb lett általa a betegek ellátása? Amit mi teszünk? Őszintén beszélünk a helyzetről, a szakmát bevonjuk a döntésekbe, a problémákat nem rejtjük el, a betegek és hozzátartozók hangját meghallgattatjuk és meghallgatjuk, az egészségügyi dolgozókat megvédjük, a közpénzek felhasználását pedig mérhető eredményekhez kötjük. lépésről lépésre haladunk, mert az egészségügy nem költségvetési teher, hanem a magyar emberek biztonsága, nem mellékákazat, hanem nemzeti ügy. Úgy, mint Fodor József szavaival, az egészség a legnagyobb gazdaság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság, tedd egészségessé a népet, és ezzel hatalmassá, gazdaggá, boldoggá teszed hazádat. Köszönöm meg tisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen miniszter úr felszólalását. Tisztelt országgyűlés, miután miniszter úr felszólalása meghaladta az 5 percet, a képviselőcsoportoknak 5 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom a ház figyelmét, hogy a miniszter napirend előtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoportok a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárt képviselőcsoport hozzászólása következik. Kérem, hogy gomnyomással jelezzék felszólalási szándékukat. Elsőként Apáti Istvánnak adom meg a szót. Parancsoljon képviselő úr 5 percben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő társaim. Az orvosi és egészségügyi miniszteri diagnózissal nagyrészt egyet lehet érteni. Az elmúlt 16 év egyik legnagyobb hibája az volt, hogy önálló egészségügyi minisztérium nem működött Magyarországon. Vagy beszervezték más minisztérium alá, vagy egészen más gyűjtőfogalom alá rendelték ezt a nagyon fontos területet. És hát ez nem csak a betegek személyes életében, személyes sorsában súlyos kérdés, hanem nagyon komoly nemzetgazdasági következményei is vannak, hiszen a magyar lakosság döntő többségének az egészségügyi állapota tragikus. Ne fukarkodjunk a jelzőkkel, egyenesen tragikus. Az uniós átlag, amit egy uniós tagállam a GDP arányosan egészségügyre költ, az 10% körül van. Magyarországon ez 6,4%, de ebben már benne vannak az önkéntes finanszírozási rendszerek és a háztartások által befizetett összegek, amit az állam hozzájárulásaként értelmezhetünk, az nem ér el az 5%-ot, ezért csak Luxemburgot és Romániát előzzük meg, ez egy igen szomorú része ennek a diagnózisnak. Ha elindulunk az alapoktól, akkor azt látjuk, hogy legalább 1000 házi orvosi praxis betöltetlen. Közel 1 millió honfitársunk él olyan környezetben, ahol nincs házi orvos. A házi orvosok átlag életkora jelentősen meghaladja a 60 évet, és jóval több a 70 év feletti, mint a 35 év alatti házi orvos. Ezek akárhonnan is nézzük, akárhogy próbáljuk ragozni, ezek szörnyű adatok, és egyre sötétebb jövőt vetíthetnek előre. Aztán azt nézzük, hogy több mint 14 ezer ápoló hiányzik. Az is egy rendkívül súlyos probléma, mint hogy az is, hogy 30 év munkaviszony vagy szolgálati jogviszony után nem ér el a nettó 1000 eurót ezeknek az ápolóknak a fizetése az esetek döntő többségében. A legolcsóbb betegség, azt gondolom ebben is egyetértünk, amely nem alakul ki. De hát ugye ott tartunk, hogy Magyarországon a halálesetek 75%-a az életmóddal összefüggő betegségek miatt következik be. Ide sorolhatjuk az extrém mértékű stressz faktort, amely személyes meggyőződésem, hogy a legtöbb betegségnek a kiinduló pontja és a messze a legerősebb kiváltók, de ide sorolhatjuk a túlzott mértékű alkoholfogyasztást, a drogfogyasztást, a mozgásszegény életmódot, a táplálkozást, de nem csak azért, mert a rendkívül alacsony jövedelmekből nehéz egészséges élelmiszert venni, hanem helyből nagyon nehéz egészséges élelmiszereket vásárolni, még a tehetősebb honfitársainknak is. Aztán a magán és az állam egészségügy helyes arányának a megtalálása, ez egy nagyon nehéz feladat lesz, tisztelt miniszter úr. Főleg úgy, hogy azt látjuk, hogy most már a magánegészségügy is túlterhelt, a magánegészségügyi várólisták is növekednek, nem csak az állami ellátásban. És azt látjuk, hogy ott is egyre több a hiba. Akár a klasszikus értelemben vett, jogilag is értékelhető orvosi műhiba, akár az, hogy rendkívül hosszú ideig kell várakozni honfitársainknak. Tehát már komoly ellenszolgáltatás megfizetés ellen is nehezen lehet korrekt egészségügyi ellátást vásárolni Magyarországon. Tehát ez gyakorlatilag nem csak a szegényebb honfitársainkat, hanem a tehetősebbeket is egyre jobban érintő probléma. Nagyon nehéz már olyan megoldást találni, ami akár rövid távon is megnyugtató egy beteg ember számára. És akkor nézzük itt azokat az ígéreteket, amelyeket önök megfogalmaztak. Nyilván óvatos vagyok még e tekintetben, hiszen figyelembe kell venni, hogy rövid idő telt el a választások, és rövid idő telt el a kormány megalakulása óta. De önök mégiscsak jelentős szakápolói béremelést ígértek. Nagy tisztelettel kérdezem, hogy 2027-re elkezdődhet, vagy legalább egy része megvalósulhat-e. Aztán azt a plusz 500 milliárd forintos forrást 2027-ben viszont láthatjuk-e, tisztelt miniszter úr, az egészségügyi ellátásban, vagy ha nem mind az 500 milliárdot, akkor milyen szakaszolással, milyen módon kezdik meg ezeknek a többlet forrásoknak a megjelenítését. Mi lesz a fontossági sorrend, a prioritás az egészségügy rendbetétele kapcsán? Mikor alakítják át az ügyeleti rendszert, hiszen nem csak a háziorvosi ellátásnak vannak az előbbiekben már említett súlyos hiányosságai, hanem az ügyeleti rendszer is messze áll, nagyon finoman fogalmazva, messze áll nem a tökéletestől, hanem a kívánatostól is. Rengeteg ellentmondás van, és nagyon sok konfliktusunk élete múlik azon, ahogy most az ügyeleti rendszer kinéz, amilyen állapotban van. Ezekre várnék első körben pontos, amennyire lehet ennyi idő eltelte után pontos válaszokat, és hadd legyek egy kicsit formabontó, vagy hadd fogalmazok rendhagyó módon. Néhány héttel ezelőtt egy rendkívül súlyos állapotban lévő honfitársunk ügyét behoztam, és spontán felszólás keretében a ház elé. Ezzel most nem foglalnám az időkeretet, viszont olyan orvosi mulasztást vélek felfedezni, és az élete múlhat ennek artériumi tumoros honfitársunknak ezen. Olyan súlyos orvosi hibát és hozzáállást vélek felfedezni, amely miniszteri konzultációját kiállt, úgyhogy ha nincs ellenére, miniszter úr, valamikor az ülésnap folyamán én ezügyben megkerestem önt, akár egy folyosói konzultáció keretében. A feltett kérdésekre pedig érdemi és korrekt válaszokat várok. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Mi mindjárt drukkolunk önnek, hiszen ahogy ön is mondta, az egészségügy egy nemzeti ügy. Fontos, hogy minden kormányzat sikeres legyen az egészségügy terén, meg tudjuk óvni az embertársainkat a betegségektől, és ha mégis beteg, akkor minden marabb tudjuk őket kezelni. Bízunk abban, hogy ön sikeres lesz, mert ha ön sikeres lesz, akkor minden magyar család tényleg egy biztonságosabb életet tud élni, az egészségügyi ellátásnak a színvonal a későbbiekben is tovább tud javulni, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk miniszter úr tevékenységéhez. Engedje meg, hogy pár dolgot elmondjak a mi időszakunkról is, pár tanulságot is talán levonva. Az első az, hogy az Európai Unió hogyan ítélte meg Magyarországon az egészségügyi ellátást, vagy egészségügyi helyzetet olyan szempontból is, hogy mennyi időt, mennyi évet töltenek egészségben a magyar emberek. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor az Unió 5 országot sorolt Magyarország mögé, Szlovákiát, Szlovéniát, Lettországot, Észtországot és Romániát. Aztán eltelt egy bő évtized, és az Európai Unió már nem 5 országot sorolt Magyarország mögé az egészségben eltöltött évek száma tekintetében, hanem 16-ot. Lengyelországot, Csehországot, Spanyolországot, Németországot, Ausztriát, Horvátországot, Litvániát, Luxemburgot, Észtországot, Portugáliát, Romániát, Hollandiát, Finnországot, Szlovákiát, Dániát és Lettországot. Ez az Európai Uniónak a kimutatása, amiben azt vizsgálta, hogy mennyi évet töltünk el egészségesen. Én abban bízom, hogy az önök tevékenysége nyomán Magyarország további országokat is meg tud majd előzni a későbbiekben. Ön is beszélt arról, hogy mennyire fontos, hogy a szülés, a születés biztonságos legyen, ezért fontos, hogy a csecsemő halandóság Magyarországon másfél évtized alatt 5,3%-ról 3,5%-re tudott csökkenni. Érdeklődéssel hallottuk azt a részét a beszédének, amikor a gyógyszeráfáról beszélt. Talán az egész ügy, a gyógyszeráfa csökkentési ügy volt az, ami miatt ön most itt lehetőséget is kapott, hogy elmondja a gondolatait. Hiszen mindenki úgy emlékezett, hogy önök azt ígérték, hogy a gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik. Aztán mindenki megnézte a különböző videókat, hogy mit mondtak a kampányban, főleg Magyar Péter mit mondott a kampányban, és valóban ezt mondta, hogy a vényköteles és nem vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik, de a gyógyhatású készítményeknek nem csökkentik 0%-ra az áfáját. Aztán megnézték az önök nemzethangja konzultációját, ahol szintén szó se volt arról, amit ön mondott, hogy csak a vényköteles gyógyszereknek csökkentik 0%-ra az áfáját, hanem minden gyógyszerről szó volt a nemzethangja konzultációban. Majd most ön ide toldott egy nagyon fontos kis toldalékot, hogy az írott programban jelzett kérdésről beszél ön. Miért beszéltek másról a kampánygyűléseken? Miért kérdezték meg másról a nemzethangja konzultációban a támogatóikat, és ehhez képest akkor miért írtak bele mást a programjukba? Ezek szerint megkérdezték őket, feltettek még kérdéseket élőszóban, majd teljesen mást beleírtak a programjukba, és most utólag derül ki, hogy ennek az ígéretnek csak a töredékét hajtják végre. Tegnap is szó volt róla, hogy a mi időszakunkban egy nagyon jelentős gyógyszerárcsökkentés volt azon gyógyszerek esetében, amit a legtöbbször vesznek az emberek. Ha valaki például két gyógyszert szedett magas vérnyomás betegségre, az ő gyógyszer költsége 1166 forintról 620 forintra csökkent, hogyha cukorbetegségre egy másik gyógyszerkombinációt használt, 3362 forintról 1427 forintra, epilepszia esetében két kiszerelésnél 1402 forintról 670 forintra, asztmánál pedig szintén 1184 forintról 794 forintra csökkent a gyógyszerköltség. Önök 40-50 forinttal csökkentik a gyógyszerköltséget, mi 40-50 százalékkal csökkentettük. És engedjen meg még pár számot, pár tényt, pár adatot. Bízunk benne, hogy hasonló adatokról tudnak majd a következő 4 év végén is beszámolni. Nem vélemény, tény. Úgy vettük át az országot, hogy 1198 milliárd forintot fordítottak egészségügyre, úgy adtuk át önöknek, hogy 3919, tehát közel 4000 milliárd forint lett az 1000 milliárd forintból. Úgy vettük át az országot, hogy 305 egynapos sebészeti beavatkozást lehetett elvégezni, úgy adtuk át, hogy közel 800-at. Úgy vettük át az országot, hogy 1 millió CT-MR vizsgálat volt évente, úgy adtuk át, hogy 2,5 millió. Úgy vettük át, hogy 33943 orvos volt, és úgy adtuk át, hogy 43123 orvos volt Magyarországon. 9180 orvossal több, mint amikor átvettük a kormányzásunkat. Úgy vettük át az országot, hogy nem volt Magyarországon tüdőátültetés, úgy vettük át, hogy van tüdőátültetés. Úgy vettük át az országot, hogy 127 000 egynapos sebészeti beavatkozás volt összességében, és úgy adtuk át, hogy 301 000. Úgy vettük át az országot, hogy 860 000 forint volt egy háziorvosi praxis átlagbevétele, és úgy adtuk át, hogy 3.342.000 forint volt egy praxis átlagbevétele. Úgy vettük át az országot, hogy 129.500 forint volt egy kezdő orvosnak az alapfizetése, és úgy adtuk át, hogy ma már az orvosi átlagfizetés 2,2 millió forint. Önöknek is nagyon sok sikert kívánunk az egészségügy területén. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen Rétvári Bence felszólalását. A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Takács Péter úrnak. 5 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt miért hagyja, elnök asszony? Hol van a korrekt ülésvezetés? Miért hagyja, hogy a Tisza frakció folyamatosan verbálisan bántalmazza az ellenzéki képviselőket felszólalásnál?
1: Képviselő úr, még meg sem kezdte a felszólalását, ez még nem volt akadály.
4: A testalkatomra, most pedig rögtön lopással vádolnak a hátsó sorokból. Ez felháborító. Úgyhogy kérek egy korrekt ülésvezetést. Tisztelt miniszter úr, hadd kezdjem én is azzal, hogy sok sikert kívánjak. Ezek a célok, amiket elmondott, ezek jók. Minden magyar ember érdeke, hogy ezek megvalósuljanak. Örülök, hogyha ezek megvalósulnak, és tényleg én is őszinte szívvel kívánok önnek el sok sikert. Rétvári kollega utalt rá, hogy sok mindent mi is elértünk, ezért nem tartom azt korrektnek, hogy úgy beszél az előző 16 évről, mintha minket ne hasonló célkitűzések vezettek volna. Ezért újítottunk fel 93 kórházat, ami a kórház infrastruktúra 70%-a. Csak a Magyar Falu programban építettünk 625 orvosi rendelőt, beszereztünk több mint 1200 mentőautót, volt történelmi orvosi béremelés, 9-szer emeltük a szakdolgozók bérét, talán ezért volt az, hogy megállt az elvándorlás. 9000-rel több orvos és majdnem 20000-rel több szakdolgozó van most Magyarországon, mint amikor mi kezdtük a kormányzásunkat. És az én államtitkárságom alatt egyébként évente 421 milliárd forinttal nőtt átlagosan az egészségügyi költségvetés. A Tisza 500 milliárdot ígér, 80 milliárddal többet. Én ehhez is sok sikert kívánok. A költségvetésben egyébként leellenőrizhető, és Rétvári frakcióvezető úr is tényeket sorolt. Viszont a felszólalásából, miniszter úr, arra következtetek, hogy nem az egészségügyben van nagy baj, hanem a Tisza frakcióban. Ebbre következtetek abból is, hogy miniszterelnök úr tegnap egy micsoda verbális, kétségbeesett verbális rukkapálózást, hogy azt nem mondjam, vergődést rendezett gyógyszer áfa kapcsán, ugyanis kiszámíthatóak. Tehát, hogyha a miniszterelnök hibázott a kampány során, még pártelnökként, akkor gyorsan fogta magát és az egészségügyhöz nyúlt, mivel mindig hatásosan lehetett terelni és riogatni. Évszaktól függően vagy hőmérőzött, vagy WC-papírt vitt a kórházakba, ilyen hatásvadász jelleggel, és nagyon kiszámíthatóak, ezt csinálják most kormányon is. Hibázott a miniszterelnök, kimutatta a fogafehérjét a sajátjai felé a köztársasági elnök választásnál, és bizony lehetett látni a közvélemény kutatási adatokból, hogy megingott a nagy áradás. Ilyenkor mit csinálnak? Az egészségügyhöz nyúlnak, ez úgy látszik, hogy ilyen pavlovi reflex önöknél. De nem arról beszélnek, ami igazán fontos lenne, például, hogy miért vágták át a gyógyszeráfa kapcsán is az embereket. Miért ígérte Magyar Péter többször is a kampány során, hogy valamennyi gyógyszer áfáját csökkenteni fogják. Engedjék meg, hogy szó szerint idézzem, a Nemzet Hangja konzultációját bemutató sajtótájékoztatón szó szerint ezt mondta. Itt is szeretném elmondani, hogy itt csak a gyógyszerekről beszélünk, mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről. És valahogy a törvényt nem sikerült így megírni. Nem ezt ígérték az embereknek. És hiába mondják el ezerszer a hazugságot, az attól még hazugság marad. 56 forint per doboz. Komolyan nagy segítség a magyar családoknak? Önök sem gondolják ezt komolyan, mégis megpróbálják súlykolással elhitetni az emberekkel. Az a rossz hírem, hogy az emberek nem szeretik, a hülyének nézik őket, ők ugyanis a realitások. Ezt kérem az időmből levonni. Ez lesz a divat. Ez lesz a divat, hogyha olyat mond az ellenzéki képviselő, akkor tapsolással belefolytják a szót, esetleg meg is vonják. Az emberek a realitások talaján állva hozzák majd meg a döntéseiket. Igen. Kérem, hogy az órámat állítsák vissza, mert elveszi az időt tőlem. Tudatosan a tiszta frakció, tudatosan. Mivel az idő rövid, két szám hadájon itt. Az ön a Tisza csodának köszönhetően az áfa könnyítés mennyit jelent. Van egy ötféle vényköteles gyógyszert szedő krónikus betegséggel lenő ember, aki szívgyógyszert, vízhajtót, magas vérnyomát csökkentő cukorgyógyszert szed. Ő eddig 4512 forintot fizetett a havi gyógyszerért a patikában. Önöknek köszönhetően 4286-ot fog, 226 forinttal kevesebbet havonta. Hát, ha ügyesen spórol, három hónap alatt egy gombóc fagyára is összejön belőle. Egy család, ahol pedig kitör a nátha, bocsánat, kérem hozzáadni az időmhöz.
1: Hozzáadtam, képviselő úr, 11 másodpercet. Ennyi volt a taps miatti idővesztesége. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt folytatnánk, kérem valamennyi... Köszönöm szépen a tapsot. Mielőtt folytatnánk, valamennyi képviselőtársamat arra szeretnék megkérni, hogy tisztelettel és figyelemmel hallgassák a felszólalókat. Most pedig a Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Porpáci Krisztina képviselőasszonynak. Parancsoljon.
5: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A nyári hőhullámok gyakorisága, a klímaváltozás, a Kárpát-medence gyorsuló felmelegedése következtében várhatóan növekedni fog. Növekedni fog a következő években. Emiatt az egészségügyi intézmények klimatizálása kiemelt feladatunk. A hőmérséklet napjainkban meghaladja a hőhullám alatt a 40 fokot, amit egy korszerű klímarendszer nem képes kielégítően kezelni. Fokozódnak a meghibásodások, ami megjelenik a betegellátásban, hiszen a műtőben, intenzív osztályon vagy a CT-MR laborban a megfelelő hőmérséklet nem kényelmi kérdés, hanem betegbiztonság alapfeltétele. Nem is beszélve az elmaradó ellátási feladatokról, műtétekről. Ezért rendelte el a Tisza kormány hivatalba lépését követően a kórházi hűtési rendszerek teljes körű országos felmérését. A vizsgálat kiózanító képet mutatott. A KEF üzemeltetésében működő 79 állami kórházban 1239 központi hűtőrendszer és közel 11500 klímaberendezés működik, amelyek közül sok már 30-40 éves. A felmérés azt is megmutatta, hogy hosszú évek alatt jelentős műszaki adósság halmozódott fel. Elmaradt a tervszerű karbantartás, miközben a hőterhelés és a hűtési igény folyamatosan nőtt. Tisztelt képviselőtársaim, a különbség a szemléletben van. Korábban jellemzően a meghibásodásokra reagált a rendszer, aminek költségigénye jelentősen meghaladja egy tervszerű felújítási program forrásigényét. Ezért mi nem a következő havariát akarjuk megvárni, hanem megelőzni azt. Országos állapotfelmérést rendeltünk el, egységes karbantartási rendszert vezettünk be, országos prioritási sorrendet állítottunk fel, és elindítottuk minden korábbinál nagyobb országos hűtési rekonstrukciós programot. 2026-ban 3,6 milliárd forintot biztosítottunk a hűtésrekonstrukciós programra. A rendkívüli nyári hullámok miatt azonban további sürgős beavatkozások váltak szükségessé, ezért a program értéke várhatóan már megközelíti a 4 milliárd forintot. A július 24-i állapot szerint a 32 kiemelt helyszínből 18 beruházás már elkészült, 80 napja vagyunk kormányon. További három helyszínen a hűtés már működik, a fennmaradó fejlesztések pedig ütemezettel haladnak. A program végrehajtása közben további 25 kórházi helyszínen kellett sürgős műszaki beavatkozást indítani, hogy a betegellátás biztonsága egyetlen intézményben se sérüljön. Ez a program azonban sokkal komplexebb kell, hogy legyen, mint pusztán a klímaberendezés cseréje. Júniusban, június 28-án én voltam ügyeletben az Egészségügyi Minisztériumban a hőség riadó idején. Azt tapasztaltam, hogy a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban a bejelentés alapján túlterhelődött az elektromos hálózat, és emiatt a tartalékbetápra kellett átállni. Ha nem lett volna elég, ha nem sikerült volna ez, akkor a kórházi betegek áthelyezését kellett volna megszervezni egy másik intézménybe, készen állt az OMSZ erre. Súlyos betegbiztonsági, logisztikai és válságmenedzsmentet kellett elvégeznünk, de szerencsére működött a második betáp. Ez világosan megmutatta, ma már nem elegendő csupán a klímaberendezések cseréje. Az elektromos infrastruktúra megerősítése is elengedhetetlen. Ez a program legfontosabb tanulsága. Ezáltal a következő évek feladata a teljes kórházi műszaki infrastruktúra megújítása. Ezért már megkezdtük a 27-28-as fejlesztési program előkészítését. Folytatni kell a hűtés rekonstrukciót, meg kell erősíteni az elektromos hálózatokat, és a légszűrőket cserélni kell, korszerűsíteni kell az épületautomatikát, el kell indítani a fűtési rendszerek, a liftek, a műtők, a kórtermek, a víz- és csatorna hálózatok felújítását. Mert egy korszerű kórház nem csak jó orvosokból és modern műszerekből áll. A biztonságos betegellátás alapja, az a háttérinfrastruktúra és az a nap 24 órájában észrevétlenül működő rendszer, ami ha meghibásodik, veszélybe kerülhet a betegellátás. Tisztelt képviselőtársaim, a magyar betegek nem azt várják el a kormánytól, hogy egy meghibásodás után gyorsan reagáljon, azt is. Azt várják el, hogy a meghibásodás lehetőleg be se következzen. Ez a különbség a tűzoltás és a felelős kormányzás között. Mi olyan egészségügyet építünk, ahol nem a hibák utólagos kezelése a cél, hanem azok megelőzése. Mert a betegbiztonság ott kezdődik, amikor, nem akkor kezdődik, amikor az orvos belép a kórterembe, hanem a falakban, vezetékekben, gépészetben és a légtechnikában. Folytatjuk ezeket a munkákat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
6: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Korpáci Krisztinának. Tisztelt országgyűlés, viszonválaszra megadom a szót dr. Hegedűs Zsolt Csaba egészségügyi miniszter úrnak. 5 perces időkeretben parancsoljon, miniszter úr.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Először is köszönöm a jó kívánságokat. Egy emberfeletti munkát vállaltunk el, illetve ez természetesen, amikor elvállaltam azt, hogy az új önálló egészségügyi minisztériumnak a vezetője, minisztere leszek, ez tavaly ősszel történt egy podcast adás során, egyébként előtte nem beszéltük meg ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök úrral, ott szembesített, hogy akkor engem, én meg nem vettem a lapot, és azt hittem, hogy élőben megy, és nem mertem megállítani az időt és a kamera felvételt. De nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy tényleg emberfeletti, és ahogy belelátunk egyre mélyebben ebbe a jelenlegi egészségügyi helyzetben, úgy én nem a sikersztorikat látom. Nem tudom, milyen világban él, nem tudom, melyik kórházban kapja a VIP ellátását, nem tudom, melyik statisztikát olvassa, de Churchill szavaival, bár állítólag nem ő mondta, annak a statisztikának hiszek, amit saját magam hamisítottam, úgy látom, hogy önök ezt nagyon szépen csinálják. 10-ből 4 férfi ember nem éri meg a nyugdíjkorhatárt. 10-ből 4. Ha ön úgy gondolja, hogy Luxemburgban ez rossz, akkor menjünk ki Luxemburgba, és nézzük meg, jó? Tehát olyan statisztikákat emlegetnek, ami szörnyű. Azt mondja, hogy csecsemő halandóság az javult, romlott, csak úgy mondom, nem tudom, milyen statisztikákat olvasnak, de jó lenne ezt felfrissíteni. Elmondom önnek, hogy a gyerek klinikán leporolják a gyerek gyógyászati könyveket, mert újból kell tanulni a szifilisz által megszületett és halálos gyerekeknek, a halálos korra született gyerekeknek a kezelését. Szörnyű, ön nem jár ilyen konferenciákra, én járok, a nővérem nemi gondozó, bőrgyógyászati nemi gondozóba dolgozik. Látjuk és látom, hogy hogyan verte szét a rendszer ezt. Hogyha ő feláll az állami nemi gondozóból, több mint 150 ezer betegnek nem lesz embernek, nem lesz bőrgyógyászat és nemi gondozója. Szét van töredezve a rendszer, uraim és hölgyeim. Utolsó, utáni pillanatban kaptuk meg az egészségügyet, hogy valahogy rendbe tegyük. Takács Péternek mondanám, hogy ő a kampányban mennyit hibázott. Például kérte bármikor bocsánatot az alapellátóktól, a házi orvosoktól. Kérte attól 6000 orvostól. Kérte bármikor is. Tegnapi videóját azért lenne jó elmenteni, de pontosan mutatja, hogy mennyire szem rebbenés nélkül túl hazudni. Én voltam a tanúja, amikor pontosan a két szakvizsgára való, nem, önnek semmilyen jegyzete tegnap nem volt, nulla jegyzete volt. Ezt ön is tudta. Teljesen üres volt az asztala. Én láttam, hogy a miniszterelnök úr igen, adott egy ajándékot ugyanúgy vissza, és ön utána szemrebben és nélkül a videóban azt azutta, és utána ott hagyta, hogy is nézze meg a kommenteket, hogy milyen gyűlöletkeltő kommenteket tud ön generálni. Igen, ez az az arc, ezt kéne a világnak megmutatni, hogy hogyan működik ez az aljas propaganda. Ön káromkodva küldte el az egyik hozzátartozót a Facebookon, nem kért alapjaivel bocsátot, káromkodva, anyázva küldte el a mozgó lépcsőn. Igenis, amikor azt mondjuk, hogy a gyógyszerek, a vénykötelesek áfáját lecsökkentjük, igen, ez körülbelül a költségvetésnek évente 7 milliárd forintba kerül. Csak önnek mondom, én nem tudom, mit jelent az a 7 milliárd. Talán megkérdezhetné a sógorát, hogy amikor ő 8 milliárd forintot fölvett haszonba és segítette, akkor igenis ő már tudja, én nem tudom. Önök igenis megtehették volna bármikor, hogy eltörlik ezt a vénykötet. Nem tették. Önök 12,3 milliárd forintért végig hazudták. Ön is a Facebookján végig hazudta a Tiszáfát. Mikor Tiszaadót? Mikor kért bocsánatot az emberektől, a magyar emberektől, hogy becsapta? Ilyen emberek vezették az egészségügyet. Ezért vagyunk itt. Azért, mert egy rendőrminiszter volt. Azért, mert egy Balogh Zoltán volt az egészségügyért felelős miniszter. Ez Orbán Viktor felelőssége is. Körülbelül 5 perc interjú alatt meg tudom állítani, hogy ez alkalmas-e vezetőre, vagy nem. Mi csapatot építünk, mi csapattal leszünk, meg fogják látni, hogy sikeres lesz az egészségügy.

0: Köszönöm szépen miniszter úr a felszólalását. Tisztelt országgyűlés! Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Torockai László Mi Hazánk frakcióvezetője népítélet címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Mielőtt szólásra emelkedne Torockai László, engedjék meg tisztelt képviselők, hogy ismételten figyelmeztessem önöket arra, hogy mindenkit megillet a figyelem és a tisztelet, és hallgassák végig egymást. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Ha nem haragszanak megérte, akkor egy pillanatra félbeszakítanám az Abszolút Filmszínházat, bár bizonyára élvezetes, de én most olyan problémáról szeretnék beszélni, amivel most már minden honfitársunk találkozik, nem csak vidéken, hanem Budapesten is. És ha már a filmszínházról beszéltünk, akkor mindenkinek ajánlom, hogy nézze a YouTube egyik legnépszerűbb műsorát, a Bűnvadászokat, amivel kapcsolatban mindenki rájöhet arra, hogy van egy nagyon komoly társadalmi igény arra, hogy végre a tisztességes, becsületes honfitársaink jogait is meg tudják védeni, mert hogy úgy látszik, hogy van egy deficit, az állam erre nem képes, és ez a titka a Bűnvadászok népszerűségének. Elég szomorúan tapasztaljuk azt, hogy ombudsmani vizsgálatot indítottak a bűnvadászok ellen, és ezek szerint a bűnözők oldalára akar állni az ombudsmani hivatal a bűnvadászok helyett. Ennek nagyon egyszerű okai vannak. Az az oka, hogy most már nem csak egyes vidéki területeken, hanem az ország minden egyes pontján, most már a nagyvárosokban és Budapesten is találkoznak az emberek azzal, hogy nem csak a szubjektív biztonság érzetük csökken, hanem szó szerint egyre kevésbé mernek már kimenni mondjuk sötétedés után az utcákra. Mi ennek az oka? Az elmúlt évtizedek elhibázott liberális hozzáállása, politikája az oka ennek, és ezt konkrétan is szeretném majd bebizonyítani, bár tulajdonképpen ezt az eldöntendő kérdést, hogy rendpárti kormányzásra van-e szükség, hogyha rendet akarunk az országban, vagy liberális hozzáállásra, ami évtizedek óta folyamatosan jellemzi a magyar politikát, kormányról kormányra mindig ez a fajta szemlélet uralkodott valójában, azt már a Salvadori Köztársaságban eldöntötték. Eldöntötték, amikor Bukele elnök 2022-ben úgy döntött, hogy elege van abból, hogy Salvador a világ egyik legveszélyesebb országa. Nézek gyorsan egy statisztikát. 2015-ben 100 ezer lakosra például 106 gyilkosság jutott. Na ebből elege lett az ottani vezetésnek, és azt mondták, hogy hát akkor most egy időre félretolják az ilyen ombudsmani jelentéseket, meg az NGO-kat, és inkább a tisztességes honfitársaik érdekeit fogják nézni. Ennek köszönhetően 2022-ben Salvadori Köztársaságban ugye bevezettek egy szükségállapotot, és tömegesen elkezdték nem a tisztességes honfitársakat, vagy mondjuk az 50 helyett 51-jel hajtó nagymamákat zaklatni a rendfenntartók, hanem elkezdték a bűnözőket elővenni. Ennek köszönhetően mostanra 2025-ös statisztikát megnéztem, a világ egyik legbiztonságosabb országává vált a Salvadori Köztársaság, ahol immáron nem 106 gyilkosság jut 100 ezer lakosra, hanem 1,3. Hát szerintem ez eldöntötte, hogy milyen irányba érdemes elmenni, igenis a rendpártiság, és nem pedig a különböző ilyen nemzetközi NGO-k, amelyek mindig a bűnözők érdekeit végzik, nem az ő irányukba érdemes elmenni. És ne bízzuk ezt a népre, ne bízzuk ezt a bűnvadászokra. Oldják meg önök, belügyminiszter oldja meg. Oldja meg a kormány. Tehát konkrétan szeretnék akkor néhány javaslatot gyorsan ebben a rövid időben fölolvasni, hogy miket javasol a Mi Hazánk mozgalom, hogy szerintünk mit is jelentene az a rendpártiság. Hát például mi ugye elmondtuk azt, hogy támogatjuk a politikus bűnözés visszaszorítását, ezért egy megelőlegezett bizalommal elmondtuk azt, hogy támogatjuk akár a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal létrehozását, bár egyre növekvő aggodalommal, mert úgy látjuk, hogy politikai célokra akarják a hatalmukat felállítani, koncepciós eljárásokat, politikai boszorkányzéseket nem fogunk támogatni, de a politikus bűnözés visszaszorítását azt igen. Ennek része az is, hogy a politikusok 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot kapnak, nagyon helyes, hogyha ez mondjuk a miniszterelnökre is vonatkozik majd, illetve a tiszás politikusoknál is szeretnénk ezt majd megnézni. Ha ez így lesz, akkor az nagyon üdvözlendő. De vajon mi van azokkal a bűnözőkkel, akik a TikTokon, a közösségi médiában live videókban mutogatják a 100 milliós autóikat, miközben munkanélküliek, és jogosan irritálják ezzel a tisztességes bérből és fizetésből élő honfitársainkat. Tehát vagyonosítási vizsgálat alá kell ezeket a bűnözőket, és akkor vetni ők sem legyenek kivételek. És a rendőrséget meg kell erősíteni. Hogy hogyan kell megerősíteni, 50%-os béremelés, ezekről már beszéltünk, vagy például a rendőri életpálya helyreállítása, amiről szintén már beszéltünk, mi a szolgálati nyugdíjat is szeretnénk visszaállítatni, a rendvédelmi dolgozók egészségügyi ellátásának korábbi rendszerét szeretnénk visszaállítani, hogy legyen értelme elmenni rendőrnek, hiszen nem találnak elég rendőrt, ha alacsony a fizetés, rossz az ellátás, jelenleg 4500 vagy 9000 között lehet azoknak a rendőröknek a száma, akik hiányoznak az állományból, ezt is meg kell oldaniuk, mindenhova oda kell állítani a rendőröket, ahol nógózóna van, ahol veszély van, és szeretném egy fontos dologra felhívni a figyelmüket, tegnapi hír, hogy Kassáról, egy nógózónából, egy illegális telepről már két családot áttelepítettek Borsod vármegyében, tehát nem csak Budapestet gyűrűzik be, hanem mindenhová gyűrűzik be az a fajta bűnözés, ami joggal zavarja a polgárokat. Ezek ellen fogunk folyamatosan beadni majd javaslatokat, törvényjavaslatokat, jogszabályokat, de először akkor szeretném önöket meghallgatni, belügyminiszter úr, vagy miniszterelnök úr válaszát arra, hogy a liberális politikát akarják folytatni, vagy a rendpártit. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, képviselő. Kérem, hogy valamennyien tartsák majd az időkeretet. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, frakcióvezető úr. Ön liberálisnak nevezi az utóbbi évek rendvédelmi politikáját. Ehhez képest ennek a politikának a vezetőjét, az urát ön egy államférfinak nevezte. Orbán Viktort ön korszakos politikusnak és államférfinak nevezte. Azt az Orbán Viktort, aki ezek szerint, ön szerint egy liberális rendvédelmi politikát vitt, de ami ennél sokkal szörnyűbb, teljesen mindegy, hogy ez liberális vagy nem liberális, amit Orbán Viktorék műveltek, vagy Pintér Sándor, ami ennél sokkal rosszabb és fontosabb, hogy úgy adták át a kormányzást, tisztelt frakcióvezető úr, hogy 8892 rendőr hiányzik Magyarországon. Ennyi rendőri álláshely nincsen betöltve. Csak Budapesten több mint 2000 rendőr hiányzik. Talán ön is látta, hogy azonnal a tettek mezeire lépett a Tisza kormány, és amikor olyan jelzések érkeztek, hogy Budapest egyes részein vagy vidéki településeken megjelent egy új drog, vagy romlik a közbiztonság, akkor azonnali akcióba léptek a rendvédelmi szervek. Budapesten ezt egészen látványosan tették. De azt is szeretném elmondani, hogy szerintem sokkal fontosabb, hogy most rendpártinak hívja, vagy liberálisnak, tudja, a Tisza azért is sikeres, azért is kapott mondjuk több mint 10-szer annyi szavazatot, mint önök, mert nem ideológiai kérdést csinálunk sem a rendvédelemből, sem az egészségügyből, sem az oktatásból. Sokkal fontosabb, hogy nem csak rendvédelmi kérdés a közbiztonság fenntartása. Szerintem ebben egyetértünk, és szívesen megvitatjuk az önök javaslatait, amit tesznek. Eddig is megvitattuk, mi azon leszünk egy életpályamodell bevezetésével, egy tényleges bérrendezéssel, amit nem sokára látni fognak, hogy csökkenjen, jelentősen csökkenjen ez a létszámhiány. Mert lehet itt beszélni, ahogy önök is teszik már jó pár éve a parlamentben, semmi nem változik ettől. Valóban megjelenik ilyenkor a társadalom igénye, hogy saját maga oldjon meg bizonyos dolgokat, mert úgy érzi, hogy megszűnik a közhatalom, megszűnik a rendvédelem, de ahogy ön is mondta, nem ez lenne az üdvös megoldás, hanem az, hogy az állampolgárok a legkisebb településen, akár Ásotthalmon, akár Budapesten, Zuglóban, Rákosrendezőnél biztonságban érezzék magukat. Csökkenteni fogjuk a felesleges adminisztratív terheket, és mindent meg fogunk azért tenni lépésről lépésre, hogy elegendő rendőr legyen az utcán. De ha már megemlítette az ombudsmant, és panaszkodott rá, hogy valami eljárást indítottak, hát önök voltak itt. Önök együtt szavazták meg a Fidesszel, KDNP-vel ezt az ombudsmant. Tehát ezt számon kérni a Tisza kormányon. Lehet, hogy ők nem szavazták meg, de az országgyűlés megszavazta. Tehát ezt számon kérni a Tisza kormányon szerintem teljesen felesleges. Újra szeretném azt megkérdezni, mert tegnap nem válaszolt, és most lett volna lehetősége itt válaszolni, ha már bűnözésről beszélünk, mert nyilván fontos, hogy minél kevesebb betöréses lopás legyen, és minél kevesebb droggal kapcsolatos bűnözés legyen, és a lehető legszigorúbb fellépést fogja látni a Tisza kormánytól ezen a téren, de újra szeretném itt megkérdezni az ország nyilvánosság előtt, hogy ön hány feljelentést tett Tiborcz István ügyében, hány feljelentést tett Mészáros Lőrinc ügyében, Garancsi ügyében, ön személy szerint hol vannak ezek a feljelentések, mert folyamatosan próbálja a hangulatot kelteni, különböző konteókat gyártani, de valahogy nem láttuk ezt a bátorságot, amikor tényleges feljelentést kellett volna tenni. És még egyet szeretnék megkérdezni, hogy utalt ma itt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra. Kedves képviselőasszony, segítsen a frakcióvezetőnek, hogy melyik gombot kell megnyomni személyes érintettség miatt, bár nem volt ilyen, ez egy politikai vélemény. Utalt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra. Igen vagy nem? Ez a kérdés, ez a mai nap kérdése, hogy önök a nagy rendpártiak, a nagy elszámoltatás pártiak legalábbis szavakban megszavazzák-e ezt a jogszabálycsomagot. És ugyanez a kérdés egyébként a Fidesz-KDNP frakció telefonjukban merülő képviselőihez is, hogy felnéztek hirtelen, hogy megszavazzák-e ma a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását, megszavazzák-e a korrupció ellenes intézkedéseket. Azt láttuk, hogy sem önök, sem Toroczkai László az uniós források hazahozatalát nem szavazta meg. Ön nem szavazta meg azt a jogszabálycsomagot, ami 6000 milliárd forintot jelent a magyar embereknek, köztük a rendvédelemnek is. Ön követel dolgokat, de amikor csak egy igen gombot kellett volna megnyomnia, ön inkább a korszakos államférfit, Orbán Viktort választotta a magyar emberek helyett. Köszönöm, hogy meghallgattam.
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, be nem tartott választási ígéretek címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Ha megengedi, azért az előző elhangzottakra is reagálnék. Úgy látom, itt a Fidesz-KDNP részéről inkább tények és számok hangzanak el, a kormányzat részéről pedig indulatok és célok inkább, amik megfogalmazódnak. Pár év múlva visszatérünk majd, hogy ki milyen eredményeket tud fölmutatni. Ha már a rendőrök számát miniszterelnök úr szóba hozta, a kormányzásunk alatt 2591 fővel nőtt a rendőrök száma Magyarországon. Az Európai Unió tagállamai között a 100 000 lakosra vetített rendőrök számában a 9. helyen vagyunk, tehát vannak 8-an előttünk, de mindenki más mögöttünk van. A kormányzásunk alatt a halálos balesetek száma a közutakon 649-ről 446-ra csökkent, tehát több mint egy, vagy körülbelül egy harmadával csökkentettük ezeknek a számát, és a szándékos, befejezett emberölések száma pedig a 2010-es 131-ről 67-re csökkent, tehát felére csökkentettük például az emberölések számát. Ez az a bűncselekmény, ami ellen talán a legfontosabb fellépni. És amíg mi kormányoztunk, a kormányzásunk utolsó 5-8 évében minden emberölést elkövető bűnöző rendőr kézre jutott és felelősségre vonták. Ez az, ahogy önök átvették az országot, meglátjuk, hogy 4 év alatt önök mit fognak kihozni a saját kormányzásukban. Visszatérve az eredeti témámra. Önök azt mondták a kormányzásuk előtt, hogy ami a Fidesz-KDNP kormányzásából jó, azt megtartják, és csak ami rossz, azt törlik el. Nézzük meg, hogy mi történt. Védett benzinár, out. Banki díjstop, out. Banki kamatstop a jelzáloghiteleseknek, out. Banki vidéki otthonfelújítási program, vidéki otthonfelújítási támogatás, 3 plusz 3 millió forint, out. 3%-os KKV hitel, forgóeszköz hitel, out. Ami a családoknak és a vállalkozásoknak kedvező, azok kimentek. Azok, amik a multiknak kedvező lépések, azok pedig megtörténtek Magyarországon, miniszterelnök úr. Mi ezt látjuk. Az ígéretekből az maradt, hogy jól járnak a multik, jól járnak a nemzetközi cégek, és rosszul járnak az emberek. De azt is láttuk, hogy önök azt ígérték, hogy azonnal megszüntetik a kilakoltatásokat. Ez nem történt meg. Az iskolakezdési támogatás miatt tegnap magyarázkodott miniszterelnök úr, hiszen jóval kevesebben kapják meg, az sem biztosított, hogy egy összegben kapják meg, az sem biztosított, hogy pontosan a gyermekiskola kezdésére költség, és hát az is kiderült, hogy olyanok is megkapják, akik nem lennének elrogósultak, mások, akik pedig rászorulók lennének, ők nem kapják meg. Aztán olyanokat is mondtak, hogy azonnali 25%-os béremelések lesznek, ez nem történt meg. Azt is mondta ön, hogy ha csatlakozunk az Európai Uniós Ügyészséghez, akkor lemond a mentelmi jogáról. Bejelentette az uniós ügyészséghez való csatlakozást, a mentelmi jog jogról való lemondást nem jelentette be. Most azt kiabálta be, hogy csak akkor mond le mentem jogáról, ha mi csatlakozunk az Európai Uniós Ügyészséghez. Hát ez is olyan, mint amit előbb hallottunk, hogy ha a nemzeti konzultációkban megkérdezik az emberek, és valamire azt mondják, hogy igen, törjük az összes gyógyszeráfát, de utána a programjukban mást írnak, akkor ez már más jelent. Ez egy kis trükközés, Gyurcsány Ferencre emlékeztet, amikor mondunk valamit, de mégse úgy gondoljuk, mert nem fejtjük ki az igazság minden részét, de hát csatlakozunk az Európai Uniós Ügyészséghez önök döntése nyomán, akkor lemond vagy nem mond le a mentem jogáról. Duplájára emelt családi pótlék, duplájára emelt anyasági támogatás, sehol nem látjuk. Önök azt ígérték, hogy a kormányzásuk kezdetén a NOKSOS, tehát a pedagógus munkát segítő dolgozók fizetését azonnal 25%-kal emelik. Ehelyett lett egy 0,4%-os, 3000 forintos pedagógus béremelés. Hát ez messze van az ígéretektől. És hát azt is megtudtuk önöktől, hogy ezek szerint a zöldségek és a gyümölcsök nem egészséges élelmiszerek, mert azt mondták, hogy ott is lesz egy áfa csökkentés, azt se a zöldségnél, se a gyümölcsnél nem lett áfa csökkentés. Aztán önök azt is ígérték, hogy elindítják a nemzeti megbékélés programját. Hát ma délelőtt itt ebből nem sokat tapasztaltunk a parlamentben. Nem igazán szakmai alapon álló kiegyensúlyozott felszólások voltak. Inkább azt látjuk, hogy a fizikai megsemmisítés az, ami a célja, úgy látszik, a kormányzó erőnek. De hadd idézzek 5 mondatot. Talán induljunk el közösen a nemzeti megbékélés programjában, amit önök hirdettek meg. Aljas trógerek, hazug bohóc, maffia, Cosa Nostra, mocskos, hazárló, senkik vagytok, jó vergődést. Talán ha ezeket a mondatokat itt mellőznénk, miniszterelnök úr, a parlamentben a következő hetekben, hónapokban, talán elindulnánk a nemzeti megbékélés programján. Nem tudom, a Fidesz-KDNP képviselői vállalják hogy ezt az 5 mondatot itt nem mondják el a parlamentben. Vállalják. Nem tudom, a Mi Hazánk képviselői ezt az 5 mondatot nem mondják el itt a parlamentben. Bólogatnak, vállalják. A Tisza párt képviselői vállalják, hogy ezt az 5 mondatot a nemzeti megbékélés programja nevében, hogy aljas trógerek, hazug bohócok és stb. Nem mondják el itt a következő hetekben? Vállalja

0: Árdakért. Igen vagy nem, Rétvári Bence? Azt mondta a nulla szavazóval rendelkező KDNP frakcióvezetője, hogy ők nem loptak el semmit. Rétvári Bence bocsánatot fog kérni a magyar emberektől, amiért nemmel szavazott. 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalára. Igen vagy nem? Igen vagy nem? Nem válaszol a KDNP frakcióvezetője. Ön, tisztelt frakcióvezető úr, végig hazudta ezt az 5 percet. Én kezdek egyetérteni Torockai Lászlóval, hogy nem csak drog és alkohol tesztre lenne szükség itt a parlament ülései előtt, hanem egy hazugságvizsgálóra kellene önöket kötni, ami folyamatosan bejelezne. Ön újra és újra előadja ugyanazokat a hazugságokat, még maga is elröhögi magát a felszólalása közben, igen, úgy hazudik, mint egy vízfolyás. Újra előadta, hogy mik szűntek meg, amiből egy szó sem igaz. Egy szó sem igaz. Semmilyen kamatstoppot nem vezettünk ki. Arról már nem beszél, kedves frakcióvezető úr, amikor védett benzináról megteszi, hogy véghallgat. Arról már nem beszél, amikor a védett benzinárat hozza, hogy 2023 és 2026 március 15-e között szinte nem volt olyan nap, amikor az önök kormányzás alatt nem volt magasabb a benzin vagy a dízel, mint a védett ár. Volt, amikor az önök kormányzása alatt, az ön belügyminiszter helyettessége alatt 720 forint volt az átlagára a dízelnek, de voltak kutak, ahol 800 forint fölött volt. Még egyszer mondom, 3 éven keresztül volt a védett ár fölött. A védett ár fölött. Mit tett akkor a magyar emberekre? Mit tett akkor? Önök azt tették, hogy 2 választásig megteszi, hogy meghallgat? Vagy óvodásat játszik? 480 forintot ígértek, amikor választás volt. Utána megint a választás előtt pár nappal, bízva abba, hogy elkerülhetik a történelmi verességüket, bevezették a védett benzinárat, de azt elfelejtették hozzátenni, hogy mibe kerül ez. 50 milliárd forintba havonta, amit nem ön fizet meg, Rétvári Bence, nem ön Juhász Hajnalka, hanem a magyar emberek fizetik meg. Évente 600 milliárd forintba kerülne a védett ár. Még egyszer mondom, 800 forint volt az önök kormányzása alatt a dízel. Elmondtuk világosan, kedves Juhász Hajnalka, örülök, hogy itt van, és még nem vonult, aki gondolom, akkor fognak, amikor a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról kellene szavazni, akkor tömött sorokba fogják Hankó Balázs vezetésével elhagyni a termet. Nincsenek véletlenek. Elmondtuk mi, hogy ellentétben önökkel nem kormány fog dönteni, mert a gazdasági és energetikai miniszter megteszik, hogy csöndben maradnak. 5 percig kell csak. Utána önök jönnek, újra válaszolhatnak. Szóval elmondtuk, hogy a miniszter úrhoz telepítettük ezt a hatáskört, aki figyeli és kapcsolatban áll a MOL-lal is és a stratégiai szervezetekkel, és szükség esetén a kormány be fog avatkozni. Nem tudom, hogy szokták-e nézni a világpiaci árakat. Jelenleg szerencsére éppen tegnap 100 dollárról 87 dollárra esett a világpiaci ár. Ezért aztán csökkenni fog újra a kutakon a benzin és a gázolaj ára, de tudják mit? Egyre válaszoljanak, még mindig alacsonyabb, kedves Rétvári Bence, mint az önök kormányzásának 3 évében. Több mint 100 forinttal alacsonyabb, mint a csúcson. Önök csak beszéltek, de nem tettek semmit, és ha véletlenül a kampány idején kampányfogásból tettek valamit, akkor azt is a magyar emberek fizették meg. Még egyszer mondom, havonta 50 milliárd forintot fizettek ki az adófizetők. És tudja mit? Jelenleg is Magyarországon a legalacsonyabb a dízel, a gázolaj és a benzin ára az összes körülöttünk lévő országhoz képest. Olcsóbb, mint Szlovákiában, olcsóbb, mint Ausztriában, olcsóbb, mint Szerbiában, olcsóbb, mint Romániában, olcsóbb, mint Szlovéniában. Az összes országban drágább jelenleg a gázolaj és a benzin. Kedves Hegedűs Barbara, ahelyett, hogy kiabálna, menjen föl és nézze meg a környező országok benzinárait. De utolsó kérdésem, mikor kér bocsánatot a magyar emberektől ön és a kollégái, amiért nem szavaztak az uniós pénzekre, és amiért 16 éven keresztül szétrabolták ezt az országot? Szégyeljék magukat!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Köszönöm. Napirend előtti felszólalása jelentkezett Hidvégi Balázs, a Fidesz képviselője, be nem tartott ígéretek címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.

0: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Önök 77 napja kormányoznak, ez több mint 2,5 hónap, ez gombózból is sok, és nyilván mézes hetekből is sok. Ennyi idő elég azonban arra, hogy lássuk, hogy valójában mi is kezdi jellemezni azt a korszakot, amit a Tisza kormányzása jelent. És az látható, hogy a kampányukban nagyon sok mindent elmondtak, megfogalmaztak, ez egy kívánságlista volt, jól hangzott, de ezeket valahogy eltették egy olyan fiókba, aminek a kulcsa aztán elveszett most, hogy már kormányra kerültek. És hiába vádaskodnak, és hiába reagálnak agresszíven arra, amikor mi önöket szembesítjük ezzel, ezekkel szembesíteni fogjuk önöket, hiszen nem tudunk más tenni. Önök ígértek dolgokat, lássuk, mi valósult meg ebből. Hát, hogy kezdjük a legnagyobb kérdéssel, önök ugye széleskörű társadalmi egyeztetést ígértek minden kérdésben, az alkotmányról is, és a köztársaság elnök személyéről is. Hát ez egy tragikomédia, amiben ez belefordult, amellett egyébként, hogy egészen világosan mutatja azt, hogy önök azt az irányt követik, ahol a jog a politika szolgáló leánya. Amikor gyakorlatilag bármit megtehetnek, úgy gondolják önök, amely szembe megy az írott és iratlan szabályokkal, amikor olyan alkotmánymódosítást, olyan visszaható hatályú személyek ellen szóló törvényeket hozhatnak, amire sehol nincs például, nem csak a civilizált nyugati világban, de még azon túl sem, és ezt nevezik önök a demokrácia megerősítésének. Hát az új köztársaság elnök jelöléséről ugye a széleskörű társadalmi egyeztetése talán 22 óra volt, ha jól idézem fel, ezt miniszterelnök úr egymagában eldöntötte. Szerencse, hogy Polgár Juditban, aki egy elismert sportolónk, volt annyi lélekjelenlét és volt annyi esze, hogy nem ment bele ebbe a megalázó helyzetbe, hiszen ha önök azt állítják egy legitim módon megválasztott köztársaság elnökről, csak azért, mert egy előző parlament választotta meg, hogy Fidesz báb, akkor ilyen körülmények között oda tett bármilyen köztársaság elnök nem lehet más, mint egy Tisza droid, nyilvánvalóan, úgyhogy nem csoda, hogy ő ebből nem kért. De most már tudjuk, hogy akkor mit is jelent valójában az önök társadalmi egyeztetése, meg mit is jelentenek az ígéreteik, ezeknek mennyi a hitelessége. Ugye könnyű volt a kampányban, mindenfélt mondtak, olcsóbb üzemanyagról beszéltek, több támogatásról a családoknak, 0%-os gyógyszeráfáról, mindenféle gyógyszerre, nem csak a vényköteresekre, 100.000 forintos iskolakezdési támogatásra, minden gyermeknek, aki rászorul, és így tovább, és így tovább. Nézzük, hogy mik valósultak meg ebből. Az üzemanyagárakat nézve, miniszterelnök úr, az a helyzet, hogy mi ugye védtük a magyar embereket, bevezettük a védett árat, ez fölfelé volt zárt, lejjebb mehetett az ár, afelé nem mehetett. Ez az embereket helyezte első helyre. Ön azt kérte rajtunk számon a kampányban, miniszterelnök úr, hogy miért nevezetjük be a 480 forintos üzemanyagárat. Ezt ön mondta. Ezt ön mondta. Gazdasági miniszter úr azt mondta itt néhány hete, hogy a hormizi szorosban kialakult bizonytalanság, amit megjegyzem, nem a magyarországi kampányhoz igazított az amerikai elnök, vagy a konfliktusban résztvevők, az így történt. Azt mondta a miniszter úr, hogy ez egy bizonytalansági tényező, egyetértek ezzel, és reméli, hogy stabilizálódni fog a helyzet. Nem erre az irányba mennek a fejlemények. És erre Magyarországnak semmilyen hatása nem lehet értelemszerűen. Kérdezem tehát, hogy miért kellett akkor kivezetni a védett árat, magasabbak az üzemanyagárak, mint akkor, amikor mi átadtuk a kormány. Annak örülünk, hogy miniszter úr részvénypakettje jól teljesít, de ez a magyarok széles körét kevésbé érdekli. Vagy nézzük az iskolakezdési támogatást, egy másik ígéretet. Itt ugye 700.000 gyermekről volt szó, 100.000 forintot ígértek nekik. Ehhez képest ez körülbelül most 400.000 gyermeket érint csak, úgyhogy több sok gyermekes, alacsony jövedelmű család kiesik a támogatotti körből, miért esnek ki? És egyébként is, ha jól értjük, két részletben akarják ezt odaadni. Az első rész odaérkezik az iskolakezdési, de a második majd valamikor novemberben, tehát akkor már a karácsonyi szünetre készülnek a gyerekek meg a családok, reméljük, hogy legalább akkor megérkezik. Vagy akár a gyógyszeráfát is mondhatnám, hiába magyarázzák így vagy úgy, megígérték egészen világosan, hogy ezeket eltörlik. Nem tették meg, itt a legtöbb esetben ugye 30-70 forintos megtakarításról lehet beszélni, ez politikai apró pénz maximum, legjobb esetben. Vagy akár mondhatnám a szociális tűzifa kérdését, ilyenkor már rég ki kéne írni a pályázatokat, az önkormányzatok várják, ez semmi nem történik, remélem, hogy sikerül az egyeztetés lefolytatniuk a kormányon belül, hogy ezek idejében a magyar emberekhez odaérjenek. Úgyhogy jogosan tesszük fel a kérdéseket, miniszterelnök úr, ezekről az ígéreteiről, amiket ön személyesen mondott, és a kampányban ezt sokszor elmondták. Az agresszió, a bántalmazás, a hergelés, a rágalmazás nem váltja ki a kormányzást, és ezzel a magyar emberek egyre növekvő száma is egyre inkább tisztában van és tisztában lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 5 perces időkeretben megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igen, a magyar emberek tisztán látnak, és végtelenül elég van ebből a hergelésből. Nézzen rá, ott vannak a Gyurcsány úton. Az a különbség, hogy Gyurcsány Ferencék 2010-ben a választási vereségük után 2,5-3 hónappal magasabban álltak a közvéleménykutatásokban, mint ahogy önök most állnak, és nézze meg most, hol van Gyurcsány Ferenc, ebből tud következtetni, hogy önök hol lesznek pár éven belül. A magyar embereknek végtelenül elege van abból a hazugság cunamiból, abból az embertelen stílusban, amit önök művelnek. Ön felsorolt megint ugyanazokat a hazugságokat sorolta föl, mosolyogva, kicsit nyugodtabban, mint Rétvári Bence, de ugyanazokat a hazugságokat. Szociális tűzifa keret. Ön beszél. Önök beszélnek szociális tűzifa keretről. Képes megint belehazudni a magyar emberek szemébe. 2019 óta, tegnap elmondtam, itt ült, hallotta, de mégis belehazudik az emberek szemébe. 2019 óta egy árva fillérrel, nem forinttal, fillérrel nem emelték meg a szociális tűzifa keretet. Ugyanúgy 5 milliárd forint volt 2026-ban, mint 2019-ben. 7 év telt el. Egy olyan 7 év, miközben ön 5 évet az Európai Parlamentben töltött el, abban az Európai Parlamentben, abban a Brüsszelben, amit az ön képviselőtársa és most már ön is folyamatosan gyaláz. Még egyszer, szociális tűzifa. Válaszoljon a magyar embereknek, hogy miért hazudik bele a szemükbe. Önök úgy adták át a kormányzást, hogy a 2026-ra tervezett 5 milliárd forint tűzifa keretet forintra, nullára leírták, elköltötték. Egy fillér nincs a jelenlegi költségvetésben, amit önök átadtak, több mint 8%-os hiánnyal. Európa legmagasabb költségvetési hiányával, pontosan ugyanúgy, mint korábban Gyurcsány Ferenc trükkök, százaival belehazudtak a saját választóik szemébe, 0 forinttal adták át. És tudja, hogy mi mennyivel fogjuk vinni ezt a programot? Felemeljük a duplájára, ahogy a vállalásunkban volt, igen. Nekünk van programunk, büszkék vagyunk rá, hogy lemertük írni a vállalásainkat ellentétben önökkel, akik 16 éve annyit mondtak a magyar embereknek, hogy folytatjuk, csak azt nem mondták meg, hogy mit. Az adók emelését, vagy éppen a támogatások csökkentését. Még egyszer, legyen szíves felállni és elnézést kérni, mert belehazudott megint a magyar emberek szemében. Mi duplájára emeljük, képviselő úr, duplájára emeljük a szociális tűzifa keretet. 10 milliárd forintot fognak kapni az önkormányzatok és az önkormányzatokon keresztül a rászorulók. És nem úgy, ahogy önöknél, hogy csak az 5000 fő alatti településen kapnak rászorulók szociális tűzifát, mert tudja, lehet, hogy Brüsszelből vagy a Szentendrei gyönyörű házikóból nem látszik, de 5 és 20 ezer fő közötti településeken is. Még egyszer. Megengedi, hogy válaszoljak? 5 és 20 ezer fő közötti településeken is élnek rászoruló emberek. Önök röhögnek, kedves Juhász Hajnak, a kedves Rétvári Bence, kedves Németh Balázs, önök kinevetik azt is, amikor rászoruló emberekről beszélünk. 0 forinttal adták át a szociális tűzifa keretet. Föláll, jól szabott öltönybe, hazajöve Brüsszelből, és belehazudik az emberek szemébe. Ön hazudik folyamatosan ugyanúgy Rétvári Bence a benzináról. Az önök kormányzása alatt, még egyszer elmondom, hátha elkerülte a figyelmét. 4 évből 3,5 évig a jelenlegi ár fölött volt a kutakon a gázolaj és a benzin ára. Kedves képviselő úr, amikor ön európai parlamenti képviselőként küzdött a gonosz Brüsszel ellen havi x 1000 euróért, akkor 800 forint volt a kutakon a gázolaj ára a Fidesz-KDNP kormányzása alatt. Önök minden nap hazudnak, de megtenni válaszol egy kérdésre. Miért szavazott nemmel 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalára? Miért szavazott nemmel a magyar kórházakra? Bárhogyan is próbálják elterelni a figyelmet, nem fogják tudni magukról lemosni azt, hogy önök nemet mondtak a magyar kórházak fejlesztésére, a magyar oktatási intézmények fejlesztésére, a magyar vidék megsegítésére, a magyar járhatatlan magyar utak, az összeomló MÁV megsegítésére. Önök elárulták a hazájukat, amikor nemmel szavaztak, utána elárulták a magyar embereket még egyszer, amikor az Alkotmánybírósághoz fordultak megsemmisítetni a törvényt a bábjaikhoz. Hát ha Magyarország, a szeretett hazánk kicsúszik a határidőből. Ezt önök már soha nem fogják tudni magukról lemosni. Szégyeljék magukat!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Mielőtt tovább mennék és megadnám a szót a következő felszólalónak, újra ismételten kérném a tisztelt házat, hogy mindenkit figyelemmel és tisztelettel hallgassanak végig. A házszabály többek között az elnöklőt is. Köszönöm szépen! A házszabály lehetőséget biztosít valamennyiünknek arra, hogy megfelelő módon, megfelelő időben, megfelelő keretek között fel tudjanak szólalni, vitatkozzanak és érdemi munkát végezzenek. Az előbb érzékenyen reagáltak arra, hogy az önök közül felszólalót nem kellő figyelem kísérte. Azt gondolom, mindenkit megillet a tiszteletteljes figyelem, beleértve a magyar miniszterelnököt is. Köszönöm szépen! Most pedig folytatjuk, és megadom a szót napi rendelőtti felszólalásra dr. Juhász Áronnak, a Tisza képviselőjének, egy újabb vállalás teljesül címmel, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. A tegnapi és a mai napon is elhangzott, bármit is állítanak az ellenzéki képviselők, hogy egy újabb választási ígéretünket fogjuk teljesíteni szeptembertől. A vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra való csökkentése közvetlenül érinti a magyar emberek mindennapjait, az egészségüket és a pénztárcájukat is. Egy olyan döntésről tudunk ma itt beszélni, amely egyszerre szociális és egészségpolitikai, továbbá gazdasági jelentőségű is. Ugyanis a kormány döntése értelmében 2026. szeptember 1-től áfamentesen lehet hozzájutni a vényköteles gyógyszerekhez. Tisztelt ház! A gyógyszer nem lehet luxuscikk. A gyógyszer megfizethetősége kulcskérdés. A gyógyszer a gyógyulás alapfeltétele. A betegek számára pedig egyrészt bár a gyógyulás esélye, másrészt viszont egy hónapról hónapra jelentkező anyagi teher, amely a családi költségvetés kiadási oldalának egy rendkívül jelentős tétele. Így a vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra való csökkentése nem egy egyszerű adópolitikai döntés, hanem egészségpolitikai felelősségvállalás is. A magyar emberek egészségének védelme soha nem lehet pénzkérdés. Nagyon fontos hangsúlyozni, ez az áfa csökkentés minden esetben árcsökkentést fog eredményezni a patikákban. A TB támogatott vényköteles gyógyszerek ára fix. Az ország bármelyik patikájában is vásárolja meg a beteg. A gyártók és a forgalmazók nem emelhetik meg tetszés szerint az árakat, így ez az áfa csökkentés nem a nagykereskedők vagy a gyógyszertárok profitját fogja emelni, hanem valódi árcsökkentést eredményez. Nézzük a költségvetési hatásait. A vényköteles készítmények áfájának az eltörlése éves szinten 7 milliárd forintos bevétel kiesést jelent a központi költségvetésnek. Ez egy visszafogott teher a hazai költségvetés számára, miközben jelentős segítség a társadalom egy nagyon jelentős részének. Ahhoz, hogy ennek a döntésnek a jelentőségét valóban értékelni tudjuk, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a Fidesz kormány 2012-ben az általános forgalmi adó kulcsát 25%-ról 27%-ra emelte meg. Ezzel a 27%-os kulccsal Európa legmagasabb áfáját vezette be az akkori kormányzat. Bár célzott csökkentést megvalósítottak, az abból származó árcsökkentést a vásárlók soha nem érezték meg teljes egészében, hiszen ez sok esetben csak a kereskedők árését növelte, a fogyasztói ár alig csökkent, vagy akár változatlan is maradt. Rétvári képviselőtársam a tegnapi és a mai napon számos gyógyszerárral kapcsolatos csúsztatást fogalmazott meg. 40-50%-os gyógyszerár csökkentésről beszélt, Hagy emlékeztessem 2022. október 1-ére, amikor is a csecsemőtápszereknek az ára 3,5-szeresére emelkedett. 350%-kal emelkedett meg a családbarát Fidesz kormány 12. évében. Emlékszem arra is, hogy a gyermekek által sokszor használt asztma gyógyszer 90 forintos áról vált szabadárassá, 1-2 évvel ezelőtt volt ez, és a 90 forint helyett kellett 3-4 ezer forintot fizetni is érte. Míg a Fidesz a TB támogatás csökkentésének a kormánya volt, a Tisza a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentésének a kormánya. Így szeptember 1-től mindenki számára, aki vényköteles készítményt vásárol, kézzelfogható költségcsökkentést fog érezni. Tisztelt Országgyűlés, ez a lépés több, mint egy adócsökkentés. Ez a lépés növeli a betegek ellátásbiztonságát, kiszámíthatóságot ad a családoknak, megerősíti a magyar egészségügy egyik legfontosabb pillérét, a hozzáférhetőséget. A vényköteles gyógyszerek áfájának az eltörlése egy olyan döntés, amely mögött nincs politikai vita. Legalábbis nem lenne szabad, hogy legyen. Ez egy olyan döntés, amely mögött csak egyetlen szempont áll, a magyar betegeknek az érdeke. Ezért kérem a tisztelt képviselőket, hogy most a pártpolitikai érdekeket félretéve tegyünk közösen azért, hogy Magyarországon senki ne fizessen többet a gyógyulásért, mint amennyit feltétlenül szükséges. Tegyünk közösen pártokon átívelően azért, hogy a gyógyszer valóban mindenki számára megfizethető legyen. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Most a kormány nevében megadom a szót dr. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek. Parancsoljon.
4: Tisztelt képviselő úr, nagyon szépen köszönöm ezt az összefoglaló véleményt erről a törvényről, illetve erről az áfa csökkentésről. Nagyon fontos, hogy hazánkban több mint 41 ezer gyógyszerkészítményből körülbelül 35 ezer vényköteles, így az intézkedés a gyógyszerek döntő többségét érinti. És igenis, ez a lépés egy irányt mutat, egy szemléletet mutat, hogy mi a fontos a magyar kormánynak, mi a fontos a magyar embereknek. És igenis, nagyon örülök, hogy Kármán András itt ül mellettem, ahogy a kormány üléseken is ott ül mellettem, de nem emiatt csökkentettük le ezt az áfát, hanem igenis, mert megértette az egész magyar kormány, hogy ez fontos, és már mi most lecsökkentettük. Nincs most semmilyen önkormányzati, európai uniós vagy általános választás. Ez most, szeptember 1-től. És igenis, a gyerek támogatás, az iskolai támogatással egyetemben ez egy hatalmas lépés ősszel azoknak a családoknak, akik igenis ezekben tudnak részesülni. És aki a kicsit nem besülik, nagyot nem érdemli. Ezt a szemléletet kell nekünk továbbvinni, és igenis ezért fontos, és ezért volt az, hogy igenis úgy gondolom, hogy az Orbán kormányban a egészségügy sosem volt prioritás, már csak azért is, hogyha megnézzük, hogy kik vezették az egészségügyi ágazatot. És pontosan Magyar Péter már az első március 15-i nyilvános rendezvényén a prioritás legfősebb fokára tette az egészségügyet. Ott tudott engem így megszólítani, ott voltam az Andrássy úton, és azért követtem utána a Tiszapártot. Tehát ez a mi szemléletünk, ez egy egészen más szemlélet, rengeteg munkánk van, hatalmas teherez, de együtt meg tudjuk csinálni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most személyes érintettség okán megadom a szót Takács Péter képviselő úrnak. Mielőtt szólásra emelkedne képviselő úr, tisztelettel fölhívom a figyelmüket a korábban többször elhangzott és ismételt paraméterekre, mely szerint személyes érintettségét indoklással kell kezdenie, személyes érintettség okán nem térhet el a tárgytól, személyes érintettséggel nem kezdeményezhet további személyes érintettségi folyamatot, hogy úgy mondjam, és más nevében nem nyilatkozhat személyes érintettség körében. Köszönöm szépen, parancsoljon, megadom a szót 2 percbe.
5: Köszönöm, elnök asszony, igyekszem majd megtanulni, és akkor ki is tudja majd kérdezni. Nem tudom, hogy elég a személyes érintettséghez, hogyha az ország nyilvánossága előtt nagyértékre elkövetett lopással vádol meg az egészségügyi miniszter. Remélem, hogy igen. Miniszter úr, én nagyon sajnálom, hogy a miniszterelnökhöz hasonlóan immár norma lett, hogy a TISZA kormány tagjai nem tudnak uralkodni magukon a felszólalás között. Önnél is, hogyha már gyógyszeráfa elgurult a gyógyszer, és jogilag bizony vitatható kijelentéseket tett, aminek a jogi következményeit meg fogjuk vizsgálni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Egyetlen apró észrevételt engedjen meg, ez az ön személyes megjegyzése elindította, vagy elindíthatja azt a folyamatot, amire kifejezetten felhívtam a figyelmét, hogy ezt nem teheti. Most megadom a szót Torockai László képviselő úrnak, 2 percben személyes érintettség okán, ugyancsak azokkal a figyelmeztetésekkel, ami az imént elhangzott. Parancsoljon.
6: Köszönöm a szót. Elnök asszony, miniszterelnök úr felszólított engem arra, hogy válaszoljak arra a kérdésére, amivel kapcsolatban ő pontosan tudja, hogy tettünk rengeteg fejlentést, de azt a látszatot akarja ezzel a kérdéssel kelteni, mint hogyha mi tudomásunkra jutott bármilyen bűncselekmény esetében nem tettük volna meg azt, ami a kutya kötelességünk, mint országgyűlési képviselő. Tehát mondanám akkor, hogy milyen fejlentéseket tettünk konkrétan az elmúlt 16 évben, miniszterelnök úr. Tehát személyesen tettem fejlentést Kubatov Gábort érintő ügyben, Rogán Antalt érintő ügyben, Trócsányi Lászlót érintő ügyben, de például Dúró Dóra fejlentése kapcsán jogerősen elítéltek egy józsefvárosi fideszes képviselőt, amikor Tiborcz István, ön ugye megkérdeztetem, hogy Tiborcz ügyében tettünk-e fejlentést, konkrétan amikor a gyanú szerint túlárazva irodákat vásárolt az ő körétől az állam, akkor is tettünk fejlentést ebben az ügyben, is hiába ingatja a fejét, tehát tettünk fejlentést ebben az ügyben, és még számos ügyben, sőt tovább megyek, 2010 előtti ügyben is tettünk politikai ügyben fejlentést, mert én azt gondolom, hogy minden politikai pártnak, a Tisza pártnak, a Fidesz, KDNP-nek és a Mi Hazánknak is az az érdeke, hogy megtisztítsuk a közéletet a politikus bűnözéstől. Például én voltam az egyik, akinek szerepe volt annak a sukorói ügynek a kirobbantásában 2006 és 10 között, ami miatt, ha lett volna valóban elszámoltatás 2010 után, akkor Gyurcsány Ferencnek börtönbe kellett volna kerülnie, és ez az időszak volt az 2006 és 10 között, amikor az ön helyettese Ruf Bálint a Gyurcsány kormánynak dolgozott, nem szakemberként, hanem politikai alapon. Úgyhogy mi voltunk azok, akik minden körülmények között bármelyik pártot érintő ügyben azonnal fejlentést teszünk, ahogy a tudomásunkra jut, és ezt ön is tudja, a kérdését csak azért tette föl, pontosan tudja a kérdését csak azért tette föl, hogy ezzel minket megpróbáljon besározni, de nem sikerült.
1: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak. Tisztelt országgyűlés, most napi rendszerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkát. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben. Köszönöm. Soron következik a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításról szóló TPER 304-es számú törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti módosítójavaslatról történő döntés és az elhalasztott zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a zárószavazás előtti módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 137 igen szavazat, 47 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot. Most a zárószavazás következik. Tekintettel arra, hogy az országgyűlés július 21-i ülésén az összegző módosító javaslatot, valamint imént a zárószavazás előtti módosító javaslatot is elfogadta, a zárószavazás során az egységes javaslat módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a módosított egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést, miniszterelnök úr, hadd hirdessem ki a határozatot. Az országgyűlés 137 igen szavazat, 46 nem, és 7 tartózkodó szavazat mellett a módosító javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen. Soron következik a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011 évi 168-as számú törvény módosításáról szóló TPER 303-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot, kérem szavazzanak most. Köszönöm, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. 190 igen szavazat, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az országgyűlés a javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen, most megállapítom és kihirdetem, hogy az országgyűlés 190 igen szavazat mellett nem és tartózkodás szavazás nélkül elfogadta a javaslatot. Nagyon szépen köszönöm. Soron következik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló TPER 357-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a KDNP képviselőcsoportja 4-es és 5-ös számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. A 4-es számú módosító javaslat Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselőjének indítványa volt. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát, 53 igen, 137 nem és tartózkodás nélkül az országgyűlés nem tartotta fenn a módosító javaslatot. Az 5-ös számú módosító javaslat Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselőjének az indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 53 igen szavazattal, 137 nem szavazattal tartózkodás nélkül nem tartotta fenn a módosító javaslatot. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát 144 igen szavazattal, 46 nem és tartózkodás nélkül az országgyűlés elfogadta a javaslatot. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát 143 igen szavazattal, 47 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül az országgyűlés elfogadta a javaslatot. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazása szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés döntését. 143 igen szavazattal, 47 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül az országgyűlés elfogadta a javaslatot. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés döntését. 143 igen szavazattal, 46 nem, és tartózkodás nélkül az országgyűlés elfogadta ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, folytatjuk tovább. Soron következik Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló TPER 359-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. 137 igen szavazattal, 38 nem és 15 tartózkodó szavazat mellett az országgyűlés a javaslatot elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. 137 igen szavazat, 38 nem és 14 tartózkodás mellett az országgyűlés elfogadta a javaslatot. Köszönöm szépen. Soron következik, kérem mindenki figyeljen a szavazásra, ezt jó lenne nem elvéteni. A helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló TPER 387-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés döntését. 137 igen szavazattal, 23 nem és 30 tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot az országgyűlés elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés döntését. 137 igen szavazattal, 41 nem szavazat mellett és 11 tartózkodás mellett az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most. Miniszterelnök úr, kérem, ne zavarja a szavazást. Megállapítom és kihirdettem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 137 igen szavazattal, 39 nem és 14 tartózkodás mellett az egységes javaslatot egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. Soron következik a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló T/305-ös számú törvényjavaslat záró szavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében a törvényjavaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő kettőharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés döntését. 143 igen szavazattal, 46 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett a törvényjavaslatot minősített többséget igénylő rendelkezéseit az országgyűlés elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm szépen, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 143 igen szavazattal, 46 nem szavazat és egy tartózkodás mellett az egyszerű többséget igénylő rendelkezést elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk, most az általános vitákkal folytatjuk, de előtte 2 perc technikai szünetet rendelek el. Köszönöm.

Tisztelt képviselőtársaim, kérem foglalják el helyüket. Folytatjuk a munkát.

0: Kérek minden képviselőt, hogy foglalja el a helyét. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 404-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Törőcsikné dr. Görög Márta igazságügyminiszter asszonynak, a napi rendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben parancsoljon miniszter asszony, öné a szó.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Ma egy olyan törvényjavaslat tárgyalását kezdi meg a tisztelt ház, amely közös történelmi önismeretünk és demokratikus kultúránk szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A törvényjavaslat abból az egyszerű, de alapvető felismerésből indul ki, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége. Egy közösség csak akkor képes őszintén szembenézni saját történelmével, ha rendelkezésére állnak azok a hiteles források, amelyek alapján a múlt eseményei feltárhatók, értelmezhetők és megvitathatók. Ez nem csupán a szakmabeliek szűk körének ügye, hanem valamennyiünk közös érdeke. Az elmúlt több mint 35 évben Magyarország több alkalommal tett kísérletet arra, hogy biztosítsa a jogi kereteket a kommunista diktatúra állambiztonsági működésének feltárásához. A korábban elfogadott törvények fontos eredményeket hoztak, ugyanakkor nem tudták maradéktalanul kielégíteni sem a társadalmi igényeket, sem a tudományos kutatás elvárásait. A múlt megismerése sok tekintetben továbbra is hiányos, az iratok hozzáférhetősége pedig számos esetben indokolatlan korlátokba ütközik. Éppen ezért a kormány nem egyszerű törvénymódosítást javasol, hanem egy új, ezen szempontok mentén húzalozott új szabályozás megalkotását. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, mint a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzője. A levéltár feladata nem pusztán az iratok megőrzése lesz, hanem azok feldolgozása, digitalizálása, a kutathatóság elősegítése és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása is. A digitális technológiák alkalmazásával a történeti források szélesebb körben, gyorsabban és átláthatóbban válnak hozzáférhetővé. A törvényjavaslat egyik legfontosabb újítása az adat megismerési szabályok korszerűsítése. Az új szabályozás egyik alapvető célja, hogy a történeti kutatások megkönnyítése mellett az állambiztonsági hálózat működésével összefüggésben nyilvántartott személyek meghatározott adatai bárki számára online elérhetővé váljanak. A szabályozás megerősíti az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Egyszerűbbé válik az eljárás, bővülnek a hozzátartozók jogosultságai, és lehetővé válik, hogy a megfigyelt személy megismerhesse a vele kapcsolatban eljáró állambiztonsággal együttműködő személyek és hivatásos alkalmazottak személyazonosságát is. Ez a rendelkezés az információs kárpótlás követelmények érvényesülését szolgálja, amelyet az Alkotmánybíróság gyakorlata is hosszú ideje hangsúlyoz. A szabályozás ugyanakkor nem csupán az érintettek, hanem a teljes társadalom számára is szélesebb megismerési lehetőséget biztosít. Főszabályá válik, hogy az állambiztonsági iratok anonimizált formában bárki számára hozzáférhetőek legyenek. A törvényjavaslat emellett lerövidíti az anonimizálás nélküli megismeréshez kapcsolódó védelmi időt azokban az esetekben, amikor az érintett halálozásának időpontja ismert, ezzel összhangot teremtve az általános adatvédelmi szabályozással. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy a nyilvánosság bővítése nem jelenti a személyiségi jogok háttérbeszorítását. A törvényjavaslat továbbra is kiemelt védelemben részesíti az emberi méltóságát, a magánélethez való jogot, valamint a különleges személyes adatokat. Az érzékeny személyes adatokra hosszabb védelmi idő vonatkozik, és a kutatási szabályok is biztosítják, hogy ezek kizárólag indokolt esetben megfelelő garanciák mellett legyenek megismerhetők. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat jelentős előrelépésként tartalmazza azt is, hogy a levéltár meghatározott irategyütteseket, így különösen a hatos kartonokat, B-naplókat, B-dossziékat, illetőleg a mágnes alapon tárolt leíró adatokat digitális, kereshető formában teszi közzé hivatalos honlapján. Ez nem csak a kutatók munkáját könnyíti meg, hanem a társadalmi emlékezet megőrzését és a közéleti párbeszédet is erősíti. A törvényjavaslat átveszi a nemrég elfogadott 95 évi 125-ös törvény, valamint a 2026 évi 28-as törvényhez kapcsolódó minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságra és a minősített iratok felülvizsgálatára vonatkozó új rendelkezéseket. A törvényjavaslat a történeti kutatások feltételeit is jelentősen javítja. Ennek érdekében felülvizsgálja és elhagyja a hatályos szabályozás több olyan fogalmát és jogintézményét, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai szerint indokolatlanul korlátozták az állambiztonsági iratok kutathatóságát. Megszűnik a zároltatás intézménye, egyszerűsödik a kutatási eljárás, csökkennek egyes védelmi idők, valamint a szabályozás felülvizsgálja az olyan fogalmak alkalmazását is, amelyek a gyakorlatban számos értelmezési bizonytalanságot eredményeztek. A törvényjavaslat egyik legjelentősebb szemléletbeli változása ugyanakkor az, hogy a kutatókra a jövőben nem egy külön, speciális kutatási rezsim, hanem a közlevéltárakban általánosan alkalmazott levéltári kutatási szabályok lesznek az irányadóak. Ez azt jelenti, hogy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában őrzött iratok kutatása a jövőben a levéltári törvény általános szabályai szerint történik. Ezzel a kutatók számára kiszámítható, egyszerűbb és szélesebb körű hozzáférés biztosítható, miközben a személyiség jogok és az adatvédelem garanciái továbbra is maradéktalanul teljesülnek. A törvényjavaslat a múlt feltárásának teljességét szolgáló fontos garanciális rendelkezést is tartalmaz. Előírja, hogy minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a jogellenesen birtokában lévő törvény hatály alá tartozó állambiztonsági iratokat, ideértve azok másodpéldányait és másolatait is, a törvény hatályba lépését követően átadni az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ezzel biztosítható, hogy ezek a történeti források ne magángyűjteményekben vagy ismeretlen helyeken maradjanak, hanem a közemlékezetét szolgálják, egységes levéltári kezelésben a törvény garanciális szabályai mellett váljanak hozzáférhetővé. Tisztelt Ház! Ez a törvényjavaslat szimbolikus üzenetet is hordoz. Hatálybelépésének időpontja egybeesik az 1956. évi forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulójával. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy a szabadság nem csupán politikai önrendelkezést jelent, hanem a történelmi igazság megismerésének szabadságát is. A múlt feltárása nem a múltban élésről szól, hanem arról, hogy a jövőt a történelmi tapasztalatok ismeretében építhessük. Az önök előtt lévő törvényjavaslat a nyilvánosság, a tudomány szabadsága, az információs önrendelkezés és az emberi méltóság alkotmányos értékei között teremt korszerű és kiegyensúlyozott szabályozást. Egyszerre szorgálja az áldozatok méltóságát, a történeti kutatás szabadságát és a demokratikus közélet átláthatóságát. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt házat, hogy támogassa a törvényjavaslatot, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország a kommunista diktatúra állambiztonsági múltjának feltárásával egy új, átláthatóbb és hitelesebb korszakot nyisson. Köszönöm a figyelmüket!

Egy generáció nőtt fel a rendszerváltás óta anélkül, hogy teljes körűen megismerhette volna azokat a személyeket, akik együttműködtek a kommunista diktatúra állambiztonsági szerveivel. Akár oly módon, hogy jelentést adtak saját családjukról, barátaikról, ismerőseikről, akár úgy, hogy konkrét feladatot hajtottak végre. 36 éve köztünk járnak az elkövetők, azok, akiket együttműködésre kényszerítettek, és köztük járnak az áldozatok is. A besúgók, ügynökök és más együttműködők újra és újra felszakadó sebként tették lehetetlenné az államszervezet egészének a megtisztulását. Ezeknek a gyógyítására, bár meg lett volna a jogalkotó eszköze, mégsem élt vele. Külön felelősség terheli azokat a kormányokat, amelyek kétharmados felhatalmazás birtokában mulasztották el a közkeletű nevükön csak ügynökaktáknak nevezett iratok teljes körű kutathatóságának és minél szélesebb körű megismerhetőségének biztosítását. Engedjék meg, hogy idézzek néhány részletet az alaptörvényből. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. A kommunista diktatúra működésének valósághű feltárását és a társadalom igazságérzetét az alaptörvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. És végül a kommunista diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat tűrni kötelesek, az e szerepükkel és cselekményeikkel összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók. Sem az elmúlt 36, sem az elmúlt 16 évben nem történt meg a nemzet lelki egységének a megteremtése, a kommunista diktatúra valósághű feltárása és a társadalom igazságérzetének a biztosítása. A számunkra ma még ismeretlen cinkostársak rejtegetése érdekében a NER nem teljesítette maradéktalanul az alaptörvényben saját maguk által megfogalmazott célkitűzést. 16 éven át. Ez a mindent összevetve 36 éves történelmi mulasztás már örökre lemoshatatlan, de a Tisza közössége más ígérettel érkezett. Mi nem kívánunk a halogató, bűnöket rejtegető cinkos összekacsintások részesei lenni. Lehetővé akarjuk tenni a minél szélesebb körű megismerést. Ez a törvényjavaslat a hitem szerint az elfogadása után egy korszakos jelentőségű törvénnyé válik, amely megnyugvást, szembenézést és őszinteséget teremt. Hozzásegít minket ahhoz, hogy megértsük a kommunista diktatúra működését, és sokan megnyugvást leljenek, megértsék életük, sorsuk ma még érthetetlen részeit. 1989-ben ez az ország rendszert váltott. 2026-ban rendszert kellett váltanunk, mert kísérteties hasonlóság jelei sejlettek fel a rendszerváltozás előtti állapotokkal. 1990-ben a Szovjetunió szorító öleléséből szabadult fel az ország, 2026-ban sikeresen levetettük magunkról Oroszország trójai falovának jelmezét. 1990-ben egy végletekig centralizált, a saját hatalmának a fenntartásában érdekelt, az országot eladósító rendszer hult a porba. 2026 elején a magyar kormánynak már csak egy célja volt, hogy utolsó kétségbeesett hazugságaival hatalomban maradjon, eltitkolva, hogy totálisan kifosztották az országot. 1990 előtt szabadon jártak-keltek az országban a szovjet kémek és ügynökök, még 2026 megelőző években derült ki, hogy orosz kémek tekintették átjáróháznak a külügyminisztérium szervereit, miközben a valódi orosz érdekérvényesítők már régóta a kormányban ültek. Bár ebben a kérdésben az elmúlt napokban elbizonytalanodtam, és lehet, hogy valójában kínai érdekekről van szó. Mindig építsd a saját álmaidat, különben valaki más fog felbérelni, hogy építsd fel az övét. De tudják, mi a közös még a kommunizmus és a NER rendszerének utolsó napjaiban? 1990-ben a belügyminisztériumban egyes becslések szerint 40 tonna állambiztonsági iratot égettek el és semmisítettek meg. Még 2026-ban szinte minden minisztériumban hasonló logika alapján csak már modern eszközökkel gátlás nélkül daráltak le minden iratot, ami terhelő lehetett volna a bukott rezsim számára. És még egy szomorú párhuzam. Az 1990-ben ellenzéki szerepben politizáló SZDSZ és a hozzá akkor még oly közel álló Fidesz leleplezte, hogy a titkosszolgálat még 1989. október 23-a után is törvénytelenül figyelt meg ellenzéki politikusokat. Micsoda utat járt be a Fiatal Demokraták Szövetsége, mire 2026-ban bebizonyosodott, hogy ugyanezekkel a pártállami módszerekkel most ők figyeltettek ellenzéki politikusokat, egy teljes, akkor még ellenzékben lévő közösséget. A Dunagét ügyként elhíresült esetnek fontos szerepe volt a demokratikus rendszerváltás sikerében, másrészt rávilágított arra, hogy a titkosszolgálatok és az állambiztonság működésének még lehetséges feltárása nélkül egyetlen

0: kizárólagos politikai hatalomra törekvő rendszer működése sem érthető meg teljes mélységében. Egy dolgot azonban sajnos kijelenthetünk, az 1990 és 2026 között kényelmes politikai váltógazdaságban működő pártokról. Mindannyian húzták, halasztották, végül sikeresen megakadályozták, hogy a magyar népet évtizedekig megnyomorító kommunista állam álszent kétszínű szereplőinek a kilétét megismerhessük. Megakadályozták, hogy belenézhessünk azoknak a szemébe, akik a magyar érdekek ellen dolgoztak, akik sikeres életeket, családokat tettek tönkre, börtönbe és disszidálásra kényszerítettek magyar anyákat, apákat és gyermekeket. 1990 és 94 között még valószínűleg tucatszám ültek EPAD sorokban az állambiztonsággal együttműködő személyek. Így nem meglepő, hogy az első szabadon választott országgyűlés által 94-ben elfogadott átvilágítási törvény nem volt alkalmas arra, hogy a kommunista állambiztonsági múlt teljes körű és a társadalmi elvárásokat kielégítő feltárását biztosítsa. 1994 után az MSZNP utódpártjától nem is számíthattunk olyan lépésekre, amik előbbre vitték volna a múlttal való szembenézés ügyét. Az igazi kudarc azonban az első Orbán kormány időszaka volt, mert 8 évvel a rendszerváltás után jogos és alapos társadalmi igény, remény volt arra, hogy talán ez a kormányzat érdekelt lehet a feltárásban. Hát mindenkinek csalódnia kellett, és ma már sokkal több sejtésünk van arról, hogy miért. Ezt követően csak 2003-ban a D209-es ügynök Megyesi Péter kormányzása idején került elfogadásra az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény, amely abban a formában újra csak egy alkalmatlan eszköz volt. Nem hozott eredményt aztán az úgynevezett Kennedy bizottság jelentése sem, megállapításait, javaslatait feltehetőleg el sem olvasták a döntéshozók. Ezt követően aztán reménytelen volt bármilyen törvényjavaslattal eredményt elérni a NER kétharmados többségével szemben. Az elmúlt három évtizedben egyetlen jogalkotási kísérlet sem hozott átütő sikert, megismerést és megnyugvást. Leginkább azért, mert nem volt meg rá a politikai akarat. Politikai és jogi kifogások sora állt szemben a társadalmi elvárással, a lezárátlan múlt tisztázásával. Ürügy volt bőven, de talán a legfontosabb az lehetett, hogy a nyilvánosság elől rejtve maradjanak a paktumokon alapuló érdekek. Talán abban bíztak, hogy az idő múlása egyre érdektelennebbé teszi majd ezt a kérdést, és ezek az akták örökre titkos levéltári szekrényekben porosodhatnak majd. Vagy nem volt elég idő még arra, hogy eltüntessék közülük az 1990 után is hatalom közelében dolgozók iratait? Még nem tudjuk. A Tisza teljes meggyőződéssel és hittel támogatja a T/Per 404. számú törvényjavaslatot. A törvényalkotási folyamat már a 2026. évi 28-as törvény elfogadásával megkezdődött, mely biztosította a civil kontrollt a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében lévő, minősítésükben fenntartott iratok felülvizsgálatában. Ezt a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot természetesen az új, egységes törvény is megtartja. Formailag nem tűnik olyan jelentőségűnek, mint amekkora hatása tartalmilag lesz egyes fogalmak újra definiálásának, új fogalmak törvényi meghatározásának. Az állambiztonsággal együttműködő személy új fogalma kellően meghatározott, ugyanakkor a történeti működés sokféleségéhez igazodó keretet ad az együttműködők körének azonosításához. Törvényi szinten jelennek meg és kapnak egyértelmű definíciót olyan fogalmak, mint a B-dosszié, a B-napló vagy a hatos karton, illetve ezek személyazonosítás nélkül kereshető, digitális formában korlátozástól mentesen hozzáférhetővé válnak. Kifejezetten üdvözli a Tisza frakciója az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában kezelt és oda kerülő adatok megismerhetőségére és tudományos kutatására vonatkozó új szabályokat azzal, hogy a törvényjavaslat bizonyos érzékeny, például faji, nemzetiségi, etnikai, egészségi, szexuális életre vonatkozó adatok szükséges és arányos védelméről is rendelkezik. Ez az új, egyértelmű, megfelelő kontroll mellett induló feltárási folyamat jól szabályozott és kellő egyensúlyt hoz létre a közérdek, a nemzetbiztonsági érdek és az egyéni érdek között, természetesen a hangsúlyt a megismerésre, a szembenézés lehetőségére helyezve. Külön üdvözlendő, hogy a törvény megalkotására az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében kerül sor. Mi így emlékezünk az áldozatokról, és így tisztelgünk a hősök előtt. Köszönöm figyelmüket!
1: Köszönöm, képviselő úr. Egyúttal köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Megadom a szót dr. Takács Árpádnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, öné a szó.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Amit tisztelt miniszter asszony, alapvetően azt gondoljuk, vagy azt gondolom, hogy amit ön elmondott, azzal lehet, tudok is azonosulni. Annak meg külön örülök, hogy képviselőtársam hiba nélkül fel tudta olvasni azt a katyvaszt, amit önnek leírtak, de legalább a 9. perctől foglalkozott szakmai kérdésektől is. Választhatta volna azt az utat végig, hogy szakmailag elemzés javaslatokat tett, tesz, ön ezt az utat választotta, hogy visszamutogat, és mindenkit hibását tesz, és olyan populista mondatokat mondott ki, aminek semmi értelme ebben a vitában, meg jelentősége sincs. A darálásról csak annyit, hogy önök pontosan tudják, és az állampolgárokat ezzel próbálják megvezetni, hogy ma minden önkormányzati hivatal, minden állami hivatal, a miniszter asszony pontosan tudja, digitalizál minden iratot. Darálni nem tudnak olyan iratokat, amelyek valamilyen döntés, határozat vagy jogkövetkezménnyel jár, kizárólag talán jegyzeteket és döntés előkészítő iratokat, de semmi joghatással bíró iratot nem lehet darálni, hiszen minden digitalizálva van, főleg mióta 2019-ben bevezették az elektronikus ügyintézést, és mióta 2020 óta bevezették azt, hogy minden digitalizálva van, és nem beszélve arról, hogy a levéltárakban minden megtalálható, zárójel bezárva. Tisztelt miniszterasszony, nem az első alkalom ez, hogy ebben a házban, ebben a kérdésben vita folyik, és a korábbi törvényjavaslatok tárgyalásánál is világossá tettük azt, hogy támogatunk minden olyan lépést, én pedig személy szerint kifejezetten támogatok minden olyan lépést, amely a kommunista diktatúra tevékenységének a feltárását szolgálja, de akkor is hangsúlyoztuk és hangsúlyoznám azt, hogy fontosak a garanciák. Akkor is szóval tettük, és ön említette a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságnak a szerepét. Korábban nem volt lehetőség arra, amire most viszont van, ezért üdvözöljük azt, hogy beemelték azokat a garanciákat, amelyek fontosak, tehát az ellenzéki delegáltakról beszélek, a bizottság összetételéről, és arról, hogy mivel szenzitív adatokról van szó, ezért nemzetbiztonsági vizsgálaton átmennek a tagok, az a személy biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, ez azt gondolom, hogy ez üdvözlendő, és ez egy jó irány. És az előttünk fekvő törvényjavaslat valóban új szemléletmódot vezet be, amellett egyébként a címe ugyanaz, meg a tartalma nagy részben, de mégis van egy nagyon komoly szemléletváltás. Ilyen például az, hogy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának a honlapján kötelező nyilvánosságra hozni, illetve közzétenni a B-dossziét, a hatos kartont, a B-naplót és ugye a mágnes szalagokat is. Ez azt jelenti, amire egyébként képviselőtársam 9 perc 26. másodpercnél már utalt nagyon helyesen, hogy bárki hozzáférhetővé válik, korlátozásmentesen hozzáférhetővé válik, és személyi azonosító nélkül hozzáférhetővé válik. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy jó dolog, azonban szükségesek itt is garanciák, erről fogok néhány szót ejteni. Korábban, vagy még jelenleg is, ugye arról van szó, hogy csak fizikai kutató, vagy egy bizonyos teremben lévő kutatás lehetséges, és azt gondoljuk, hogy a 21. században természetesen jó az az elhatározás, hogy ez a levéltári kutatás ne kizárólag a kutató terem falai között történhessen, hanem a digitalizáció, a kereshetőség, az elektronikus nyilvántartások rendszerében azt gondoljuk, hogy ez társadalmi emlékezet, ha így fogalmazhatok, szempontjából is egy komoly előrelépés. Ugyanakkor fontos különbséget tenni a között, hogy egy levéltári dokumentum az kutatható, tehát ez az egyik része, vagy a között, hogy az állam bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhetővé teszi, vagy kereshető formában közzé teszi, és ez nem pusztán a kutatásnak a szabadságáról szól, hanem itt az állam aktív cselekvőképessége jelenik meg, hiszen az állam aktív nyilvánosságra hozatali cselekvőképességét látjuk. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy különös felelősség terheli a jogalkotót. Ez gondolom egyértelmű, főleg ebben a témában, és egyetértek azzal, hogy 36 éve tartozunk ezzel a magyar társadalomnak, ez nem vita kérdés az én részemről sem. A nyilvánosságra kerülő iratok között ugyanis olyan dokumentumok is vannak, amelyek nem adnak képet egy embernek a teljes szerepéről. Ezt azt gondolom, ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. Egy hatos karton vagy egy B-dosszié sok esetben egy emberi történetnek csak a kiinduló pontja, és nem pedig annak lezárása. És egy hatos karton önmagában nem bizonyítja az együttműködő személynek az állambiztonsági szolgálatokkal való együttműködésének az okát, nem tartalmazza a tartalmát, annak az intenzitását, és következményeit sem. Sőt, egy ilyen karton vagy dosszié hiánya meg egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy az adott személy nem volt ügynök. Tehát lesznek olyan személyek, akik dokumentáltan folytattak ügynöki tevékenységet. Ez egyeteműen lehet majd látni, de nem szerepelnek a hálózati nyilvántartásban, mert a tevékenységéről egy másik ügynök munkadossziéjából vagy egy operatív dossziéjából derül ki, hogy ki az ügynök kiléte. Gondoljanak csak Horn Gyulára. Tehát így derült ki az ő ügynöki tevékenysége, aki harcos fedő néven tevékenykedett. És lesznek olyan személyek, akik bizonyíthatóan vagy feltételezhetően nem folytattak ügynöki tevékenységet, illetve nem dokumentálható, hogy végeztek ügynöki tevékenységet, vagy esetleg megtagadták az együttműködést, de szerepelnek a hálózati nyilvántartásban. Itt pedig gondoljanak arra, hogy ismert Karikó Katalin világos erkölcsi problémát felvető esete, akit Mária Fedő néven tartottak nyilván, és úgy zsaroltak meg, hogy az édesapja 1956-os tevékenységével, akit azért, amit tett 1956-ban, felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek. És Karikó Katalin azért, mert nyilvánosságra kerültek ezek az adatok, a nevét tisztázni kényszerült, ami egy helyes dolog volt, és elmondta, hogy soha semmilyen írásos jelentést nem tett. Soha senkiről életébe nem jelentett, és soha senkinek nem ártott, és nem is szándékozott ártani. És mi történt? Ezt a levéltár is alátámasztotta Karikó Katalin esetében, mert azt állapították meg, hogyha bármilyen jelentés készült volna, akkor annak lennie kellene egy munkadosszié számának, illetve fel kellett volna tüntetni a munkadossziénak a számát. Az állambiztonsági szervek ebben a munkadossziéban gyűjtötték össze az adott ügynök kézzel írt jelentéseit, vagy géppel írt jelentéseit, és ennek számát felírták nyilvánvalóan a kartonra. És Karikó Katalinnak a kartonján nem látható a munkadosszié száma, tehát meg tudta magát védeni Karikó Katalin. Ezeket az összefüggéseket azonban, tisztelt ház, az emberek többsége nem tudja, és nem is kell, hogy tudják az emberek, de azt a következtetést vonják majd le, vagy azt a következtetést tudják csak majd levonni, hogy akinek fenn van a B dossziéja a honlapon, az ügynök volt. Azért ez így eléggé kevés. Tehát korábban is jeleztük, hogy más megítélés alá kell helyezni azt, aki tudatosan jelentett, ártó szándékkal jelentett, vagy érdekből jelentett embertársairól, és más megítélés alá kell azt helyezni, aki kényszerhelyzetben tett olyan nyilatkozatot, amelyet később nem követett további együttműködés. Azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy más megítélés alá helyezzük ezeket, és ezt kérem, fontolják meg, miniszterasszony, hogy hogyan lehet ezeket a garanciákat is beépíteni. Higgyék el nekem, hogy a történelmi igazságtétel akkor hiteles, ha képes különbséget tenni emberi sorsok között. Hiszen ezért vagyunk, hogy ezt is megvizsgáljuk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a közzététel következtében még élő személyek adatai is nyilvánosságra kerülhetnek. Ez elő fog fordulni. Illetve olyan elhunyt személyek vagy emberek adatai válhatnak bárki számára hozzáférhetővé, akik nem tudják elmondani, úgy mint Karikó Katalin, a saját történetüket, nem tudják elmondani a saját sorsukat, nem tudnak reagálni azokra a esetleg kialakuló vádakra, vagy arra róluk kialakult képre, és nem tudják magukat majd megvédeni a különböző félreértelmezésekkel szemben sem. Mondhatják azt, hogy ez másodlagos jelentőségű, mert a nyilvántartás nyilvánosságra hozatala az fontosabb, ennél, de mi arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy itt az állami a felelősség egyértelműen, hogy egyértelművé tegye, hogy ezek, amit majd látnak, akik kutatnak, azok történelmi vagy történeti források, amelyek valós képet adó tényszerű és igazságos értelmezése sok esetben csak a teljes iratanyag esetében lehetséges. Tehát van egy történeti forrás, és ahhoz, hogy megismerjék, a teljes iratanyagoknak a birtokába kell, hogy legyenek, így válik teljessé a kép. És azért azt ne feledjük el, hogy ha élő személyekről derül ki valami, akkor nyilván lesznek érdekes beszélgetések családokban, rokonságokban, baráti körben, és azt mérlegelni kell, hogy meg kell fontolni, hogy a történelmi igazságosság tételnél van-e arra cél, hogy akár családok menjenek tönkre, ennek ellenére természetesen egyetértek azzal, amit az exposziában miniszterasszony elmondott. Szintén fontos változás a szabályozásban, hogy egyszerűsödnek a tudományos kutatás feltételei, ezt már hallottuk, mert a törvényjavaslat alapján a tudományos kutatás a levéltári törvény rendelkezései szerint folyhat, azonban a állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára esetében mostantól támogató állásfoglalás csatolása nem szükséges. Így ez azt jelenti, hogy az állambiztonsági levéltárnál jóval szabadabb lesz a kutatás, mint más levéltáraké. Ez egészen biztos, miközben sokkal szenzitív anyagokról van szó. Itt vallási világnézet, amit említett képviselőtársam egyébként nagyon helyesen, 9 perc, 20 másodperctől. A korábbi támogató állásfoglalás helyett csak egy jogi következményekkel nem járó nyilatkozatot kell tenni. Ami ebben üdvözlendő, az mégis az, hogy a szabályozás egyértelműen megkönnyíti a történészeknek a munkáját, és ez a kutatás szabadságát szolgálja, ez egyetértek. Ugyanakkor az áldozatok személyes adatainak védelme jelentősen gyengül. Hangsúlyozom, az áldozatok személyes adatainak a védelme gyengül. Nem az ügynököké, meg nem a hálózati személyeké, hanem az áldozatoké. Mert ezen olyan gyorsan átugranak, hiszen bárki nyilatkozhat arról, hogy szüksége lesz még személyes adatokra, és ezzel a megfigyeltek, hangsúlyozom, a megfigyeltek szenzitív adataihoz hozzáférhet, intézményi kontroll nélkül, akár még életben lévő érintettek esetében is. És ennek is van, illetve lesz következménye. És ez szembe megy a törvényjavaslat általános indoklásával véleményem szerint, ezt önöknek most felolvasom. A megismerést lehetővé tevő szabályozásnak különös figyelemmel kell lenni az áldozatok emberi méltóságának, illetve kegyeleti jog védelmére. Ezzel szembe megy. Komoly problémát okozhat a védelmi idő jelentős lerövidítése. Ugye itt arról van szó, hogy 30 évről 5 évre rövidítik le a védelmi időt. Ez érthető a törekvés egyébként, hogy a múlt feltárása előtt ne legyenek indokolatlan akadályok. A törekvés az egyértelműen érthető. Ugyanakkor azt is mérlegelni kell, hogy a 30 évről 5 évre csökkentett védelmi idő megfelelő egyensúlyt teremte a közérdek és a kegyeleti jogok között, hiszen sok embernek hozzátartozói élnek, miközben a személyes történeteiket ezek a elhunytak nem tudják már elmondani, és nem tudják saját magyarázatukkal kiegészíteni. A javaslat szerint a korábban megtett tiltó nyilatkozatok teljes egészében hatályukat vesztik, az azt jelenti, hogy megfigyeltek, nyilatkozhattak arról, hogy megtiltják a saját adatai kutatását 90 évre, ez most teljes egészében megszűnik. Tehát éppen a megfigyelt személyekről kerülnek majd ki adatok, a megfigyelt személyekről kerülnek adatok majd nyilvánosságra. Előterjesztő szerint a megfigyeltek jogainak korlátozása vállalható ár a nyilvánosság biztosítása érdekében. Biztos? Átmeneti rendelkezésekről néhány szót. Természetesen helyes az a megközelítés, hogy az állambiztonsági iratoknak a végleges helye az irattárban van, vagy a levéltárban van, mint minden iratnak egyébként végleges helye a levéltárban van. Ugyanakkor beszélnek arról, hogy jogellenesen birtokban lévő iratokkal mi a helyzet. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek a birtokában van ilyen irat, vagy ilyen dokumentum, amit vagy megkaphatott a rendszerváltozást egy zűrzavarában, úgyhogy azt se tudja, mi van nála, vagy öröklésként kapott meg hagyaték útján, akkor amennyiben 6 hónapon belül nem szolgáltatja be, kicsit csúnya szóval, vagy nem adja a levéltárnak, akkor bűncselekményt követel. Azt írják ebben a törvénytervezetben, hogy minősített adatokkal való visszaélés bűncselekményét követi el, Igen, köszönöm, hogy bólogat, mert erről van szó. Vagy ugye, ha nem minősül minősített adatnak, akkor személyes adatokkal való visszaélés. Oké, ez érthető. Ugye más a jogszabály, és más a való életképviselő úr, ha már így rám nézett, mert honnan nem nézhetjük azt, értem, amit szeretnének, és egyetértek bizonyos részeivel, ezt mondom, de azt nem várhatjuk el állampolgároktól, hogy úgy kezeljék ezeket az irodokat, mint jogász, mint levéltáros, mint kutató, mint történész, ezért azt gondolom, hogy méltánytalan rögtön a büntető jog szigorával lesújtani rá, ezért biztosan erre megoldást kell találni, mert sokszor nem is tudhatja, hogy nála van, és hogyha megtudja, és kiment a 6 hónapból, akkor meg fogja semmisíteni. Ez nem lehet
1: célú. Képviselő úr, az ideje lejárt.
2: Egyetlen egy mondat, köszönöm, hogy megsemmisítsen. Ezért ezeket a rendelkezéseket mindenképpen megfontolásra javasoljuk, amit mondtam, és a garanciákat pedig beépíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Simicskó Istvánnak, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony. Sok minden elhangzott már e témakörben, és valóban ennek nagyon komoly története van, hiszen a ház falai között több ízben futott neki mindenféle politikai elit, hogy valamilyen módon ezt megpróbálja rendezni. Tagja lehettem a 2002. júniusában kirobbant D209-es vizsgálóbizottságnak. Elég sok élményben volt részem és tapasztalatban. Fél évig próbáltuk az igazságot keresni, és a társadalmat tájékoztatni arról, hogy valóságban mi történt. Én értékelem a miniszterasszony és a kormánynak az igazságkereső szándékát. Egy kérdést azért hagyta tegyek fel, hogy létezhet-e ebben az ügyben abszolút igazság. Tehát megvan-e minden irat, mindenkiről hitelesen, munkadosszéval, vagy pedig nincs. Lehet ezekből szemezgetni, szerintem ezt tették is elődeink folyamatosan. Lehetett hírbe hozni néhány embert, le lehetett járatni valakit azzal, hogy az a hír járja, hogy te besugó voltál az átkos rendszerben, tehát óvatosságra intenék én is. Tehát nagy valószínűség egyébként az előző kormányok, az előző parlament sem hozott ebben a 2003-as harmadik törvényen kívül mást, hiszen mi azt tapasztaltuk, konkrétan a D209-esnél, hogy az úgynevezett munkadosszié az üres volt. Tehát kivettek belőle iratokat. Nyilvánvalóan mondhatnánk azt is, hogy akkor nem megbántva az egykori miniszterelnököt, de nem dolgozott, nem működött együtt a hatóságokkal, de nagy valószínűség el együttműködött. És bocsánatot is kért egyébként a tisztesség kedvére, ezt el kell mondani annak idején. Szóval én ezt az óvatosságot fontosnak tartanám. Nyilván minél több olyan törvényi garanciát kellene alkalmazni, amely nem megosztja a társadalmat. Persze szembe kell nézni a múlttal, de azért alapvetően ezzel értek egyet, a jövőbe kell tekinteni. Voltak kísérletek Lengyelországban, Bulgáriában, Albániában, máshol, hogy egy ilyen nagy igazságosztó törvényt hozzanak létre, és valóban feltárják a múlt hagyatékát és mindenféle csúnyosságot. Több-kevesebb sikerrel végezték ők is ezt a munkát ezekben az országokban. Tehát egyetértek egyébként az igazságkereséssel, én is nagy igazságkereső vagyok, sőt, igen, fejlett igazságérzetem van, talán annyit elmondtok magamról, tehát valóban aki együttműködött az egykori állambiztonsági szolgálatokkal, besugó volt magyarul, tehát nem az, akit megpróbáltak beszervezni, nem az, akit megpróbáltak rákényszeríteni zsarolással más módon, hogy jelentsen másokról, szomszédairól, kollégáiról, barátairól, itt is nagyon nehéz különbséget tenni, mert ennek is van egy fokozata. Van egy teljes értelemben kiszolgáló ember, aki önként és dalolva végezte ezt a munkát, és sok embernek, sok családnak megkeserítette az életét, és van, aki pedig kényszerhatására tette ezt. Egyenlő mércével lehet-e ebben az esetben mérni? Tehát ezt azért én is megfontolásra ajánlanám, meg egyfajta kegyeleti szempontokat is érdemes nyomatékosítani, hiszen azért, ha valakinek tegyük föl a családfáján felfedezhető valamilyen fajta együttműködési szándék, vagy együttműködött az akkori állambiztonsági szolgálatokkal, de már elhalálozott, sőt unokái vagy dédunokái vannak, annak most miért kell a család hírnevét ilyen szinten megsérteni, és nagyon sok támadás érheti munkahelyén és máshol. Tehát én csak ezt az óvatosságot igényelném, és teljes körű megismerés szerintem erre már nincsen lehetőség. Nagyon sok iratot meg sem is tettek. Akár az MSZMP, akár az MDF, akár a kisgazdák és mások, most nem akarok senkit sem bántani, de 36 évvel vagyunk a rendszerváltás megkezdése óta. Tehát szemezgetni persze lehet, és ez, én azt hiszem, hogy ez nem helyes. Ugye itt állambiztonsággal együttműködő személy kategória összevonás kerül, erről a Takács Árpád képviselőtársam is beszélt. Ugye a jelenleg hatályos törvény még itt különbséget tesz, próbált valahogy cizellálni azon, hogy együttműködő, de milyen mértékben, tehát itt megnevezte a hálózati személyt, operatív kapcsolatot és a hivatásos alkalmazottat is. Ugye itt azért nem mindegy, hogy valaki esztétiszt volt, vagy szigorúan titkos tiszt volt, vagy pedig éppen belekényszerítették egy olyan élethelyzetbe, hogy jelentsen. Ettől függetlenül valóban ez egy komoly adósságtörlesztés. Összességében vannak pozitív elemei az elképzelésnek, és hogy miniszter asszony expozíciája is támogatható. Úgyhogy én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne okozzon ez, ha lehet, morális lincselést. Ne okozzunk ezzel fölösleges családi tragédiákat. Szerintem, ha az igazsághoz közelebb kerülünk, az jó dolog. Ezzel egyet tudok érteni, csak a kellő óvatosságot én hiányolom egy picit a koncepcióból, úgyhogy ha még lehetséges valamilyen finomítást ezen a törvényen, akkor azt örömmel vennénk ennek érdekében, hogy ne alakuljon ki egyfajta olyan lincselési hangulat, ami egyébként így is már a megosztott magyar társadalomnak még rájön, szerintem nem helyes. Tehát én arra hívnám fel a figyelmet, hogy minden törvény alapvetően törekedjen arra, hogy igazságot is szolgáltasson, igazságosság legyen benne, nem mindig egyezik az igazság a jogszerűséggel, de a jogkövető magatartásán jobban elérhető, hogyha tartalmaz igazság elemeket is egy törvény, és nyilván végrehajthatóságot is. Úgyhogy én összességében azt tudom mondani a KDNP részéről, hogy a szándékot értékeljük, a célját is a törvénynek, és a végrehajtás lesz majd a nagy kihívás, hogy ez hogyan fog valóban egy igazságosabb világ felé menni. Ne legyen soha többet ilyen helyzete Magyarországnak, mint amilyen volt a kommunista diktatúrák időszakában. Valóban, bár én fiatal ember voltam, de azért tényleg a házmesterektől kezdve a taxisofőrökön át sok-sok olyan besugó hálózat elem volt és ember volt, aki valóban a rendszer teljes mértékben kiszolgálta. Bízunk benne, hogy ez valóban a társadalmi megbékélést és igazságosságot hozza el. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, még 10 éve sincs, hogy egy újabb rendszerváltás utáni kormányfőnkről derült ki, hogy 3/2-es ügynök volt. Tudják, hogy ki az? Nem Megyesi Péter volt, majd mindjárt elárulom, hogy kiről van szó, de ez is mutatja, hogy egyrészt van még mit feltárni, közzétenni, elemezni, másrészt a rendszerváltás inkább módszerváltás, hatalomátmentés volt. A régi klientúra, beleértve a besugókat, megőrizte a befolyását. Az elmúlt 3-4 évtized az MDF, MSZP és Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása, így többek között az úgynevezett ügynöklisták összeállítása, persze a tartó tisztekre fókuszálva, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből, sőt állami cégek éléről is történő kitiltása, az úgynevezett lusztráció, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, melyet jobb későn, mint soha alapon tavaly előtt Csehországban is törvénybe foglaltak, miközben hazánkban még a kommunista kitüntetések után esetenként még mindig járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára. Egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadságtéri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényuralmi jelképeivel együtt. Egy olyan köztársaságban élünk, melyet az a Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nem csak az MSZNP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi féle MDP-ben kezdte. A rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, csak immár Szájer József nevével fémjelezve. De legalább már nincs a 3/2-es ügynök Horn Gyuláról közterület elnevezve. Ez a Mi Hazánk mozgalom antikommunista sikere, hogy jogi kezdeményezésünk nyomán a bírósági ítélet óta immár hivatalosan nincs Horn Gyula sétány. Az utcanév táblákat mégis kint hagyták, ezért azokat Balogh Csaba 13. kerületi önkormányzati képviselőnkkel távolítottam el. mondhatnánk, hogy polgári engedetlenség keretébe, én inkább azt mondanám azért mégis, hogy helyreállítva a törvényes rendet. Az utcanév táblák azóta sem kerültek vissza. Bár az ügyben a kormányhivatala nekem küldött első válaszát még úgy zárta, hogy, idézem, törvényességi felügyeleti intézkedés nem tehető. Ugye? Tipikus fideszes hozzáállás volt. Nem adtuk fel, mégsem. Viszont válaszom jogi érveim, és az utcanévtábláknak először még csak a letakarásával előmozdított társadalmi nyomásunk hatására dr. Sára Botond főispán úr végül igazat adott nekem. Törvényességi felhívást bocsátott ki, amelyben felkérte a fővárosi közgyűlést, hogy a jogszabálysértő helyzetet szüntesse meg, azaz a közterület nevét módosítsa. Végül a fővárosi törvényszék is kimondta, hogy a kommunista utca elnevezés törvénytelen volt. Horn Gyula az 56-os forradalom vérbe folytóit aktívan kiszolgálta pufajkásként. Felelőssége elsősorban munkássőrként és magasrangú pártfunkcionáriusként állapítható meg, de ami még kevésbé köztudott, hogy 3/2-es ügynök volt, harcos fedőnéven, bár ő erről természetesen nem emlékezett meg az emlékirataiban. Még 10 éve sincs, hogy ez az információ napvilágot látott, Ungvári Krisztián történész tárta fel 2017-ben. Ami a 3/2-es ügynökök rendszerváltás után is megmaradt befolyását illeti, sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Megyesi Péter, későbbi miniszterelnök egykori kollégája, egy szintén 3/2-es ügynök, Marton János, aki Magasdi, illetve Marosvásárhelyi fedő néven jelentett, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3/2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, de nem ismerjük a részleteit számos, akár még pozícióban lévő, akár állami vezetői pozícióban lévő ex-ügynök munkájának, akiket akár zsarolhatnak is a múltjukkal, így ez nemzetbiztonsági kockázat is. Most azt mondanák, hogy állami vezetői pozícióban egykori besugók, hát ez e felett már eljárt az idő, kihalásos alapon megoldotta azért ezt a Fidesz, de hát valójában ilyen zsarolható személy lehetett nem is olyan régen még, néhány hónapja is a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet vezetője, Horváth József, aki egykor 3/3-as ügynök volt, tehát a magyar szuverenitás védelmezését abszurd módon pont a szovjet időkben sikerült a belügynél elkezdenie, és az egykori spicliből állami vezető lehetett a Fidesz jóvoltából. És micsoda a farizeus politika úgy emlékezni például Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxus nyugdíját, Biszku Bélához hasonlóan, ahogy több más még élő vérbírónak, AVH-s vallatótisztnek a mai napig is. Persze az elszámoltatás leginkább a 90-es évek elején kellett volna, legkésőbb az első Orbán kormány idején, 1998-tól, de még mindig itt élhetnek kommunista luxus nyugdíjukkal, Szűrös Mátyások, vagy például kevesen tudják, de Schmidt Pál is Kádár János miniszterhelyettesi rangban szolgáló diplomatája volt. Titkolta a Fidesz kormány azt is, hogy hányan kaptak kommunista kitüntetések után nyugdíjpótlékokat, még manapság is. Megtisztelő volt, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatot, melyet el is fogadott az országgyűlés elvileg, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat. De a Fidesz kormány szabotálta, sőt, titkosította is az adatokat. 2012-ben még azt a tájékoztatást kaptam a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200 személy kap évente összesen 200 millió forintot, például a Vörös Csillag érdemrend, vagy fegyveres harcokban részt vett partizán, és még 17 féle hasonló jogcímen. Később ezeknek a szégyenteljes számoknak az alakulását már nem árulta el a Fidesz kormány, de most az új kormánynak benyújtott írásbeli kérdésemre válaszul, megtudhattuk, ezt köszönöm pénzügyminiszter úrnak, hogy a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonását előíró törvény ellenére, az így napvilágot látott információ szerint most már tudhatjuk, hogy 97%-uk a mai napig is kapja alanyi vagy özvegyi jogon, már aki még él, hiszen a végrehajtásért felelős Navracsis Tibor miniszter először teljesen szabotálta az elfogadott törvényt, a határidőig senkitől sem vonták meg a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékot, majd többször is számon kérésemre, a már említett titkosítás mellett, a törvénytelenséget a törvény módosításával orvosolta, kitolták a határidőt. Végül a kormány a szocialista hazáért érdemrend és hasonló kitüntetések után járó nyugdíjpótlékoknak, tehát a 97%-áról állapította meg, hogy méltó azokat folyósítani az állítólagos rendszerváltás után, mondjuk 25 évvel is. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk mozgalom minden lépést támogat, így e törvényt is, az állambiztonsági múlt minél teljesebb nyilvánosságra hozatala érdekében, beleértve az úgynevezett ügynöklisták összeállítását is, melyet szorgalmazunk tehát e törvényen túlmenően is, mert ez egy elmaradás. A törvényjavaslat által ígért online kereshető adatbázis az ígért október 20-ai időpontig csak részben fog elkészülni, mert a 19. paragrafus alapján egyes iratok vonatkozásában a feltöltés véghatárideje valójában 2026. december 31. napja. Feltételezem, hogy ennek az indoka az iratok digitalizációjához szükséges idő, de ezt a törvényjavaslat indokolása nem tartalmazza. És hát végül is érthető és elfogadjuk. És még mindig jobb előre belátni ezt, mint ahogy a Fidesz tette, hogy utólag a törvénytelenséget egy későbbi törvénymódosítással, a határidő kitolásával orvosolják. Az egyik legfontosabb érdemi újítás tehát ez, az ABTL honlapján létrehozatalra kerülő online adatbázis, amely a 14. paragrafus alapján személyi azonosítás nélkül és korlátozásmentesen lesz kereshető. Szintén fontos újítás, hogy a levéltár anyagaiban való tudományos célból történő kutatáshoz a jövőben nem lesz szükséges a közlevéltárakról szóló törvény 24. paragrafus 3. bekezdése szerinti. A tudományos kutatás rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv támogató állásfoglalásának csatolására, tehát sokkal egyszerűbb, kevésbé bürokratikus lesz, és hát könnyebb nyilvánosságra hozni bármit is. És az érintett adatai anonimizálás nélkül főszabály szerint a korábbi 30 év helyett már a halálozási évét követő 5 év elteltével megismerhetővé válnak. Itt kicsit vitába kell szálljak azzal a véleménnyel, hogy az elhunyt kegyeleti jogaira hivatkozva nem kellene megismernünk a múltat, ahogy láthatjuk, még így is csak a halálozás évet követő 5 év elteltővel. Azt gondolom, ideje a múlttal szembenéznie, akár annak a családnak is, amely elől esetleg a hozzátartozó eltitkolta ezt az esetenként akár szégyen teljes múltját. Tehát a történelmi szembenézéshez igenis indokolt az, hogy csökkentsük a 30 évet, a halálozási évet követő 5 évre. Már kétségkívül igaz, hogy ezek az újítások papíron érdemi előrelépést jelenthetnek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalában. Azért a kérdés ugyanakkor az, hogy a gyakorlatban ténylegesen mikor és milyen formában fognak mindezek megvalósulni, hiszen a Fidesz kormány idejében ahhoz szokhattunk, hogy a hangzatosan beígért állami digitális újítások és nagy informatikai rendszerek fejlesztései rendszeresen éveket csúsztak az eredetileg ígért határidőköz képest, sőt, hát említhetnénk a Karácsony Gergely által ígért informatikai fejlesztéseket, mondjuk a Budapest Go applikációban. Mindenesetre éppen a korábbi tapasztalatok miatt a puszta politikai bejelentés, mely már így is ugye részben december végére módosult az október 23-ai előttre vállalt határidő helyett. Szóval mégis a gyakorlati megvalósítást kell, azt gondolom, ezek után figyeljük. És hát ne menjünk el amellett, hogy már is van egy hiba a rendszerben, rossz szerintem a tematikus megjelenítés sorrendje. Régi igazság, hogy előbb a biztos ismereteket és tényeket kell közölni, és csak azok után a bizonytalan vitatható információkat, különben zavar támad a közvéleményben is. A mostani terv fordított az állambiztonsági ügynökök törvényi fogalmának helyes meghatározása szempontjából. Az előre sorolt papír alapú hatos karton és a vele lényegében azonos tartalmú mágnesszalag hálózati adattára a hatályos 2003. évi 3. törvény első paragrafus 5. pontja és a kialakult bírói gyakorlat alapján önmagában nem bizonyíték valaki érintettségére. Ezek valós tartalmuk esetén csak kiegészíthetik az előbb említett törvényhely vagylagos meghatározását, amely azt mondja, hogy Az állambiztonsággal együttműködő személy, ügynök, titkos, megbízott titkos munkatárs az, aki vagy beszerzési nyilatkozatot írt alá, vagy titokban fedéssel és fedőnévvel jelentést adott, vagy ilyen tevékenységért előnyben részesült. Ez legtöbbször pénz, leggyakrabban költségelszámolás volt. A hatos karton nyilvántartó lapját a hatóság állította ki, az érintett azt nem látta és nem írta alá. A mágnes szalagra került adatokat még úgysem, azok csak archiválás célú emlékeztetők. Az interneten kereső állampolgár azonban erről nem tud semmit, ezért valós és kész tényként értékelheti majd első benyomását, háborog, vitatkozik, esetleg perel, egészen addig, amíg hónapokkal később szembesül a B, beszervezés és az M, munka dossziék tartalmával, amely egészen más fénybe helyezheti az ügynöknek vélt személy megítélését. Hogy ezt egy kicsit értsük, és ne csak ilyen jogi rébuszokban fogalmazzak, itt van például az egyik legnevesebb kutató, dr. Ilkei Csaba, 2011-ben egy terjedelmes mély interjút készített Várszegi Asztrikkal. Pannonhalmi látogatás Várszegi Asztrik püspök, Bence és főapát nyíltan vall titkairól címmel a kuruc.info hírportálon jelent meg. Az ABTL tudományos kutatójaként dr. Ilkei Csaba elvitte magával Várszegi Asztrik hatos kartonját, és szembesítette vele. A kartont 1988. december 8-án állította ki a katolikus egyház elhárítása, de csak 6 napig élt, mert a bejegyzés szerint a főapát már december 14-én az első feladatánál megtagadta az együttműködést. Az irat keletkezéséről annak idején nem is tudott. Tehát jó, hogyha egy kicsit igazságosan közelítünk, és nem egy hatos karton birtokában rögtön ügynököt kiáltunk, még ha az sok esetben, talán a legtöbb esetben még indokolt is lehetne. Karikó Katalin ügyében kevésbé látunk tisztán. 1978-ban szervezte be a 3/2-es csoportfőnökség a kémelhárítás területére titkos megbízottként. Beszervezését elismerte, aláírt nyilatkozata azonban nem került elő, és írásos jelentéseiről sem tudunk egyelőre. Megmaradt viszont papíralapú hatos kartonja, és a mágnes szalag is megőrizte hálózatai adatait, elvileg ezek fognak megjelenni elsőként, és reméljük, hogy a későbbi hónapok kiegészítései után tisztában láthatunk. Tisztelt Országgyűlés, Schiffer András küzdött a legtöbbet az állambiztonsági múlt átláthatóvá tétele érdekében a NER-rel szemben, tucatnyiszor nyújtott be precíz parlamenti indítványt is a titkosítások feloldása érdekében, és ő az is, aki korán sem elégedett a TISZA mostani szabályozási tervével sem. Idéztem már néhány hete azt a Facebook bejegyzését, amely legyen most ismét akkor egyfajta zárszó, vagy annak konklúziója, hiszen abban rávilágított a globalista, atlantista körök lobbiára, hogy a tiszás aktanyilvánosság azt jelenti, ha mondjuk egy impexest annak idején egy nyugati titkosszolgálat átállított, az bizony épp úgy nem ismerhetjük majd meg, ahogyan az elmúlt évtizedekben sem. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. 2 perces felszólalásra nem jelentkezett senki. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében megadom a szót Törőcsikné dr. Görög Márta a miniszterasszonynak.
5: Igen? Jó, akkor vissza.
1: Igen, bocsánat, miniszterasszony soron kívül kapja a szót, ezért is kapta meg most. Úgyhogy tessék csak. És utána megyünk tovább. Köszönöm.
5: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Először is megköszönöm a vezérszónokoknak a támogatását, hiszen én úgy érzem ezekből a vezérszónoki hozzászólásokból, hogy a cél, a szándék az közös, és a hangsúly azon van, hogy hogyan tudjuk leginkább és legjobban megtalálni a garanciákat. Akár azt is mondhatjuk, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nemzeti minimum. Ha megengedik, a hozzászólások mentén azokra reagálva, pont a garanciákra reagálva, meg szeretném jeleníteni azt, hogy mi az a zárt rendszer, amiben a törvényjavaslat elkészítéseket gondolkodtunk, és hogy miért volt számunkra ugyanekként fontos a garanciáknak a beépítése. A vezérszónoki hozzászólásokból is látható az, hogy Egy célmező az, ami kapcsolódik ehhez az ügynökaknákhoz rendelt törvényjavaslathoz. Egyrésztről ugye a közös múlt megismerése, minél hitelesebb megismerése, a társadalmi bizalomnak az erősítése és a tudományos kutatás támogatása. Ezen célok mentén, ami nagyon fontos, ami a hozzászólásokban is elhangzott, a vezérszónoki hozzászólásokban, hogy nagyon fontos az áldozatközpontúság. Az áldozat alatt a megfigyelt személyeket és a harmadik személyeket értve ebben a fogalmi vezőben. Áldozatközpontúság, ez az egyik, ami megjelenik. A másik, ami megjelenik, az az, hogy ez egy információs kárpótlás. És hogyha ez információs kárpótlás, akkor ebből sok részletszabály, adott esetben az 5 év, a 3 év helyetti 5 éves védelmi idő is levezethető. És hogyha novumokat tekintjük, egyik novuma ugye a már elfogadott minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságnak az eljárása, amihez ugye garanciális elemek további beépítésre kerültek. És ugye itt a hangsúly az azon van, hogy meg annyi dokumentum irat így most a levéltár szakértő kezelésébe fog kerülni. És az is elhangzott, hogy ugye egy proaktív szemlélet jelenik meg az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő személyek hatos karton, mágnesszalat, B-dosszié, B-napló nyilvánosságra hozatalában. Valóban két lépcsős a nyilvánosságra hozata, pont a digitalizáció és ugye az adatteher, a dokumentumteher okán. Először a hatos karton, mágnesszalag, második körben pedig a B-dosszió és a B-naplók kerülnek nyilvánosságra hozatalra. És a proaktív, közérdekből nyilvános állambiztonsági szolgálatok által, állambiztonsági szolgálatokkal elnézést együttműködő személyek vonatkozásában. Ugye mind a hatos karton, mágnesszalag, B-dosszié, B-napló vonatkozásában azok az adatok kerülnek nyilvánosságra, amelyek egyébként a személyi számon kívül, illetőleg a szenzitív adatokon kívül van. És ugye elhangzott az, hogy ugye itt nyilvánosságra kerülnek adatok, és ugye ügynököt kiáltunk, ugye ezek a gondolatok jelentek meg. Ehhez kapcsolódik a 9-es szakasz 7. bekezdése, ami biztosítja a helyesbítéshez való jogot egyrésztről. Ez az egyik eszközrendszer. A helyesbítéshez való jog alapján akár a közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában, akár ha bárki más megfigyeltként, harmadik személyként megtekint ugye a saját adatait, amire ugye megint egy speciális szabály rengeteg vonatkozik, abban az esetben egy ilyen helyesbítési nyilatkozat hozzá csatolását kérheti a levéltáriratokhoz, hogyha ez az ügynök listához kapcsolódik, ami a közérdekből nyilvános, akkor pedig ugyanúgy azt is nyilvánosságra kell hozni. Ez az egyik garanciális elem, amit beépítettünk. A második az, hogy pont ezen garanciális szempontok okán a hatos kartonon stb. Nem szerepelnek a beszervezéshez kapcsolódó szenzitív adatok. Pont az emberi méltóság, magánélet, személyes adat stb. Védelme okán. És ugye, hogyha az önök által említett zsarolás az, ami a beszervezésre vezetett, akkor az, ha nem érint szenzitív adatot, akkor az meg fog jelenni ezekben a közzétett adatokban. Ugye a másik kérdéskör, ami megjelent ugye a közérdekvédelme, kegyeleti jog közötti összhang megteremtése. Hogyha a kegyeleti jogot egyébként általánosságban tekintjük, ugye a kegyelet az a elhunyt tiszteletben tartásához való jog. A polgári törvénykönyv semmilyen idő sávot, semmilyen védelmi időt nem állapít meg egyébként a kegyeleti jog tekintetében, ezt mindig a bíróság esetről esetre határozza meg, hogy fennáll a még a kegyeleti jog védelme-e vagy sem. És miután ugye áldozatvédelem és ugye a célnél megjelent, hogy ez egyébként egy információs kárpótlás, akkor ahova észszerű volt visszanyúlni, az nem volt más, mint az infotörvény rendelkezései. És az infotörvénynél ez az általános védelmi idő, ez egy 5 éves védelmi idő. De ugye itt az 5 éves védelmi időnél is vannak ugye kitételek, attól függően, hogy milyen adatokhoz vonatkozik. Szenzitív adatoknál teljesen más a védelmi idő, ha nem ismert a születési időpontja, halálozási időpontja, megint egy hosszabb idősávok azok, amik megjelentek. Tehát így építettük be ezeket a garanciákat. A kutatásnál ott igen, ugye a kutatónak, a tudományos kutatónak, a kutatónak azért van egy olyan szabályozási keretrendszer, amin belül kell mozognia. Legyen az egyetemi kutató, legyen az bármilyen más területhez kapcsolódóan kutatásokat végző személy. Van egy szabályozási keretrendszer, ami azért eléggé masszív, és ezen a szabályozási keretrendszeren belül kell neki megfelelően működnie. Ugye az áldozatok személyes adatainak védelme. A közérdekből nyilvános adatoknál a megfigyelt személy és a harmadik személyek a személyes adat sehol nem tűnik fel. Tehát azok mindenhol anonimizálásra kerülnek. A megfigyelt és a harmadik személynél ugye rájuk nézve egy önálló adatkört és adathoz való hozzáférési kört jelöl maga a törvényjavaslat. A harmadik személy, illetőleg a megfigyelt megismerheti a saját magához kapcsolódó a másik személy vonatkozásában a leíró adatokat, egymás relációjában a másik személy hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra a köztük történt aktivitások leíró adatait. Tehát ide is garanciális szabályokat vartunk be, és olyan garanciális szabályokat, hogy arra figyeltünk, hogy az emberi méltóság az abból levezethető magánélethez való jogvédelme, abból levezethető személyes adatok védelme teljes körű garanciális szabályok mentén körbe határolt legyen, és védelmet élvező legyen, és ezért került sor ekként megállapításra ezeknek a részlet szabályok vonatkozásában. Ennyit szerettem volna a vezérszónoki hozzászólásokhoz hozzászólásomban megjeleníteni, és köszönöm a hozzáállásukat.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Az utolsó pillanatban 2 perces gomnyomással jelezte felszólalási szándékát Hajdú Márton tisztelt képviselő. Megadom a szót 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Én nagy érdeklődéssel vártam ezt a vitát, és azon belül is a fideszes felszólalásokat, mert abban bíztam, hogy választ kaphatok, vagy legalábbis közelebb kerültek a válaszokhoz néhány kérdésemmel kapcsolatban, ami Magyarország rendszerváltás utáni történelmére vonatkozott. Sajnos ez nem történt meg, csalódnom kellett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy néhányat ebből a kérdésből fölteszek, és bízom benne, hogy majd október 23-a után fogunk ezekhez közelebb kerülni. Arra gondoltam olyan kérdésekre, például miért kellett erre 36 évet várni? Miért nem volt ez fontos a NER kétharmadának? Miért akadályozták az ügynökakták nyilvánosságát? Miért maradtak a NER alatt is feltűnően sokan közel a hatalom csúcsaihoz olyanok, akik 3 per akárhányas listákon érintettek voltak? Miért tudott Oroszország mindent elérni Magyarországon, amit akart? Miért volt szabad hozzáférése az orosz szolgálatoknak a magyar államigazgatáshoz? Miért lett annyi sok titkos orosz és kínai szerződés? Miért lett a Fidesz alatt a titkosítás kivételből szabály? Miért kellett közérdekű adatokért évekig pereskedni? Mi változott? Mi történt? Hogyan lettek a fiatal demokratákból, akik olyan antikommunisták voltak, kommunista stílusú kormányzást folytató idős autokraták? Ezek azok a kérdések, amik bennem, ha ügynökaktákról hallok, folyamatosan sorjáznak. Ezekre nem kaptam egyelőre választ, közelebb se kerültem hozzá, de ahogy mondtam, remélem október 23-a után erről is többet fogunk tudni. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most az előre bejelentett felszólalókörre következik. Megadom a szót Mellétei Barna Márton képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, akkor én is először elmondom a beszédet, ha már írtam, és remélem nem lesz olyan zagy, vagy legalábbis a képviselőtársak nem fogják ezt így értékelni, és utána is fogok reagálni, kiegészve talán picit a miniszterasszonynak az észrevételét. József Attila 1936-ban elképesztő érzékenységgel és pontossággal írta, a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Szerintem kevés olyan mondat van, ami pontosabban fejezné ki, hogy miért van szükségünk erre a törvényre. Azért kell megismernünk a múltat, azért kell feltárnunk, ami velünk történt, hogy nem maradjunk annak a fogjai. ki kell mondanunk a történeteinket, hogy a következő nemzedékek már ne a hallgatást, a gyanakvást és a félig elmondott történeteket adjuk örökül. A múlt nem tűnik el attól, hogy bezárjuk egy levéltári szekrénybe. Tovább él a családi hallgatásokban, a megmagyarázhatatlan kisiklott életutakban, a meg nem kapott állásokban, a félbeszakadt pályákban, a szétszakított barátságokban. A pletykákban, a sejtésekben, a politikai célzatú kiszivárogtatásokban. És tovább él abban a nagyon személyes kérdésben is, amely oly sokan feltettek az elmúlt évtizedekben, hogy ki figyelt meg engem, ki jelentett rólam, és egyáltalán mit tett velem a saját hazám. A kommunista diktatúra állambiztonsága nem egyszerűen adatokat gyűjtött, behatolt az emberi kapcsolatok legbelsőbb terébe. Bizalmatlanságot vitt a családokba, a barát és barát, a tanár és diák, lelkész és gyülekezet közé. Az otthon, a munkahely, a templom, az egyetem, de még egy baráti beszélgetés.

majd az Állambiztonsági Szolgálatok levéltára, történeti levéltára, sőt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága is. Dolgoztak kutatók, levéltárosok, bizottságok, részeredmények születtek is. Mégsem valósult meg a teljes körű következetes és mindenki számára hozzáférhető feltárás, amely társadalom joggal várt el már 1990-ben is. 36 év telt el, különböző összetételű kormányok, különböző parlamenti többségek váltották egymást, de a rendszerváltásnak ez az erkölcsi adóssága mindmáig megmaradt. Mindig akadt egy jogi érv, intézményi akadály, nemzetbiztonsági kifogás vagy politikai megfontolás, amelyre hivatkozva a döntést el lehetett halasztani. A halasztásból pedig lassan rendszer lett. Ennek a súlyos árát fizetjük a mai napig. Ahol a tényekhez nem lehet szabadon hozzáférni, ott a helyüket elfoglalja a gyanú. Ha az állam nem tárja fel rendezett módon a múltat, ott az iratokból politikai fegyver lesz. Egyes nevek előkerülnek, mások rejtve maradnak, egyes történeteket megismerhetünk, másikat csak sejtünk. A titok ilyenkor nem védi a közösséget, hanem hatalmat ad annak, aki ismeri. A késlekedés leginkább az áldozatokkal szemben volt igazságtalan. Sokan úgy haltak meg, hogy nem kaphattak választ életük alapvető kérdéseire. Mások a mai napig várnak arra, hogy megtudják, miért tört ketté a pályájuk, miért nem utazhattak, miért zaklatták őket, vagy kik és milyen célból gyűjtöttek róluk adatokat. Számukra az iratok megismerése nem történelmi kíváncsiság, hanem egyfajta kárpótlás. Annak legalább részleges visszaadása, amit a diktatúra elvett tőlük, vagyis a saját életük történetéhez, annak megismeréséhez való jog. És igen, az idő múlása sem teszi fölöslegessé a feltárást. Éppen ellenkezőleg, ahogy fogynak a személyes tanuk, úgy nő az állam felelőssége azért, hogy a fennmaradt dokumentumokat megőrizze, hozzáférhetővé tegye, és ne engedje, hogy a bizonyítható történelmet végleg felváltsa a legenda. Azért van szükség a most előttünk fekvő törvényjavaslatra. A javaslat világosan meghatározza, kit tekintünk az állambiztonsággal együttműködő személynek. Nem egyetlen kartont vagy aláírást keresünk. Azt kell megvizsgálni, történt-e valódi együttműködés, információ átadás, feladatvégrehajtás vagy más operatív közreműködés. A megfigyelt személy soron kívül is ingyen kaphatja az adatokat, iratok másolatát, megismerheti annak az adatait, akik róla jelentett és vele foglalkozott. Ez nem szívesség, ez megint csak az ő joga. A javaslat könnyebbé teszi a kutatást és a megismerést. A hatos kartonok, a B-naplók, a B-dossziék, valamint a mágnesztalakon fennmaradt nyilvántartások nem minősített leíró adatai online, kereshető formában lesznek hozzáférhetők a törvényben védett iratok vagy adatok kivételével. A múlt megismerése nem egy kiváltság lesz. A nyilvánosság mellé a törvény világos garanciákat is tesz. Védi az emberi méltóságot, magánélet, kegyeleti jogot és különösen érzékeny személyes adatokat. Külön kezeli a megfigyeltet, harmadik szemét, a hivatalos alkalmazottat és az együttműködőt. Minden adatnál külön meg kell állapítani, hogy az érintett milyen minőségben szerepel. Ez azért fontos, egyetértek képviselőurakkal, mert nem minden név mögött ugyanaz a történet áll. Az iratok lehetnek hiányosak, tévesek, vagy akár szándékosan torzítottak is. Volt, aki zsaroltak, volt, aki ellenállt, volt, aki vállalta az együttműködést, de nem ártott másoknak, és volt, aki meggyőződésből, vagy akár előnyökért működött közre. Az irat önmagában nem ítélet. Forrás, amit értelmezni kell. A nyilvános tisztességes alapot ad történészi munkához és az erkölcsi mérlegeléshez. A törvény rendszeressé és ellenőrizhetővé teszi a minősített iratok felvizsgálatát is. A ma is valós nemzetbiztonsági érdeket természetesen továbbra is védeni kell. De a nemzetbiztonság nem lehet mindent elfedő címke. Ha egy irat titkos marad, annak világos, konkrét és ellenőrizhető oka kell, hogy legyen. Tisztelt képviselőtársaim! A törvény elfogadásával nem állíthatjuk majd azt, hogy minden kérdésre választ adunk. Elpusztott iratokat ugyanis nem lehet újra teremteni. Márpedig tudjuk, megsemmisítettek iratokat, ahogy akár egyébként idén áprilisban is, de ebbe a vitába most nem menjünk bele. Az emberi döntések valamennyi intéket sem lehet egy dossziéból kiolvasni. És egyetlen jogszabály sem képes önmagában begyújtani mindazokat a sebeket, amelyek évtizedek félelme, hazugsága és a hallgatás okozott. De megtehetjük azt, amit egy demokratikus államnak meg kell tennie. Nagyobbra nyitjuk a megismerés kapuját. Nem mondjuk meg az embereknek, hogy mit gondoljanak a múltról. Odaadjuk nekik a forrásokat, hogy maguk ismerhessék meg. Nem hivatalos emlékezetet gyártunk. És nem bosszút hirdetünk. Véget vetünk annak, hogy a titok továbbra is hatalmat gyakoroljon felettünk. Ez a törvény a továbblépést és a múlt lezárását teszi lehetővé. Csak azt a korszakot lehet ugyanis lezárni, amelyet előtte feltártunk.
és csak az a közös, csak az a közös

0: közösség tud szabadon jövőt építeni, amely ismeri, feldolgozza, elfogadja a saját múltját, és nem fél attól. Különös súlyt ad mindennek, hogy a törvény az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulának esztendejében születik meg. 56 szabadságának öröksége nem lehet teljes addig, amíg indokolatlan titkok fedik, miként üldözték és figyelték meg a forradalom résztvevőit, családjaikat és társaikat. Méltó tisztelgés előttük, ha az állam végre nem őrzi tovább indokolatlanul annak a diktatúrának a titkait, amelyel ők szembeszálltak. József Attila azt írta, a harcot békévé oldja az emlékezés. De az emlékezés csak akkor oldhat békévé bármit, ha igazságra épül. Elhallgatás helyett megértésre. Ha nem összemos, hanem különbséget tesz. Ha nem sebeket akar feltépni, hanem lehetőséget ad arra, hogy végre begyógyuljanak. 36 év után ez valóban a mi munkánk, és nem is kevés. És szeretnék röviden reagálni, hogy ígértem az elején a felvetésekre. Simicskó képviselőtársamnak azt szeretném mondani, hogy egyetértek önnel, nagyon sok irat megsemmisült. Egyébként először 1956-ban sikerült égetni, aztán 89-ben is sikerült nagyon-nagyon nagy mennyiségű feltáratlan iratokat, tehát felbecsetlen értékű és mennyiségű iratot megsemmisteni. De kérdezem én öntől, akkor az a jó megoldás, hogy nem hozzuk nyilvánosságra, mi van? A mi álláspontunk egyértelmű ebben a kérdésben. Ez egy történelmi bűn, hogy akkor hagyták egyesek ezeket az iratokat megsemmisíteni, de mi nem tehetünk mást, én azt gondolom, hogy mi közösségünk nem tehet mást, mint feltárjuk ezeket az iratokat. Azzal is nagyon egyetértek önökkel, hogy családi drámák akár előfordulhatnak. Mi nem számítunk, és egyeztetve levéltárosokkal, történészekkel, a szakma sem számít semmilyen ilyen nagy kataklizmára és családi tragédiák sorozatára. Biztos, hogy lesznek beszélgetések, biztos, hogy lesznek kérdések, biztos, hogy lesznek ebből is meg nem értett történetek. És ebben nagyon nagy felelőssége van nem csak a politikumnak, hanem a tudománynak. Legjobb tudásom szerint az ABTL-nek az összes munkatársa azon dolgozik, hogy az edukációra felkészüljön, arra, hogy elmagyarázzuk, hogy mit jelentnek azok az iratok, azok az adatok, amelyeket meg fognak ismerni végre 36 év után az 70. évforduló idejében. A célunk tehát az, hogy egy értő, egy felnőtt társadalmat tudjunk abba a helyzetbe hozni, hogy megismerhesse a saját múltját. Ebben segít a mi törvényünk, és ebben segít minden edukáció, minden oktatás, ami azt gondolom, hogy sajnos egyébként sok minden más mellett az elmúlt 36 évben szintén elmaradt. A Novák előtt képviselőtársam a határidőket jelezte. A határidőkkel kapcsolatban mindig bajban vagyunk. Az ennek a törvénynek az első lépése volt, amikor a felülvizsgálattal kapcsolatban beszéltünk arról, hogy bizottságot kell létrehozni, és a nemzetbiztonsági szolgálatoknak felül kell vizsgálni a náluk őrzésükben lévő iratokat. Ott is abban a kínban voltam, hogy milyen határidőket szabjunk a bizottság működésre, nem tudjuk, hogy hány folyóméter nyiratnak az átvilágítását, átvizsgálását kell megejteniük. Mi abban reménykedünk, én abban reménykedem, szerintem közösen abban reménykedünk, hogy nagyon sokat. Mármint a bizottságnak keveset, mert hogy maga a szakszolgálat fogja átadni a levéltárnak, és abban reménykedem, hogy a folyamatos átadást követően rengeteg sok olyan irat lesz, amelynek a feldolgozása az egyébként mechanikusan, tehát nyilván a szkenner is az automatikusan, de ezt követően anonimizálás, értékelés az mechanikusan fog megtörténni. Én egyeztettem levéltárosokkal, történészekkel, és én azt gondolom, hogy lesz még javaslat az én részemről, aztán meglátjuk, hogy a frakció elfogadja vagy sem, a határidőkkel kapcsolatban. Én jelenleg azt gondolom, hogy lehet, hogy lenne olyan határidő, amit tényleg azért, hogy ténylegesen valós határidőt tudjunk teremteni, érdemes lenne megfontolni 2027. február 25-ét, ez a kommunizmus áldozatainak az emléknapja, mint véghatáridő, a nagyobb iratú dossziéknak a anonimizálására és közzétételére, de azt gondolom, ez olyan szakmai kérdésemben pont azért, mert egy normális eljárásban fogadjuk el a törvényt, lesz idő, hogy erről egyeztessük, és egyébként ezzel kapcsolatban várjuk a észrevételt. Vársztegi Akszikkal kapcsolatban, meg úgy egyáltalán kérdéssel kapcsolatban azt szeretném jelezni önnek, hogy a hatos kartonok azok megértésem szerint nyilvánosak lesznek, a hatos karton pedig tartalmaz egy ilyen rubrikát, hogy mikor szervezték be és mikor deskonspirálódott, vagy mikor lépett ki ebből a rendszerből. Tehát nem láttam természetesen az illetőnek a kartonját, de hogyha van ilyen kartonja, akkor az a minden bizonnyal ott van a jel, hogy mettől meddig volt egyébként kötelékben. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is a teljes történet lehet megismerni, de az, hogy ez egy nagyon rövid ideig volt, átfönt az állapot, ez abból egy dokumentumból is egészen biztosan elérhető lesz. Igen, felmerült még az, hogy vissza kell adni az iratokat, és ez bűncselekmény vagy sem, ez a kérdés. Bűncselekményt szándékosan lehet elkövetni, tehát nyilvánvalóan azt mindannyian tudjuk, hogy ha tulajdonképpen én örököltem volna nagypámtól egy iratot, nem örököltem, de ha véletlenül találnék a pincében vagy a padláson iratot, amiben nemzetbiztonsági iratok voltak, és nem adtam vissza őket, akkor nem fognak tudni engem emiatt börtönbe csukni. De a világ, a jogalkotónak a célja nagyon egyértelmű abban a kérdésben, hogy a különböző kilopott, én sokkal inkább azon, hogy ezek kilopott iratok, azok visszakerüljenek, legalábbis nagyobb eséllyel visszakerüljenek a levéltárba, vagy átkerüljenek a levéltárba, mint abban az esetben, hogyha nem beszélünk erről semmit sem. Igen, ez egy erős intézkedés, jól lehet valószínűleg, nem várható, hogy razziákat fog tartani a rendőrség, hogy nyomozó idős honfitársaink, vagy azok unokáinál, akik ebben esetleg érintettek lehetnek, de ettől függetlenül szerintem maga a cél, hogy a levéltárba kerüljenek a levéltárba tartozó iratok, szerintem ezt csodálkoznék, ha önök nem támogatnák ezt. Ha van erre jobb ötletük, van ezt a célt erősítő egyéb elképzelésük, javaslatok, akkor ahogy márkitől, mástól és a társadalmi konzultáció keretében fogadtunk észrevételeket, így önöktől erre is megköszönjük, ha van. Én biztos, hogy támogatni fogok. Mondom még egyszer, a cél az az, hogy azok az iratok, amelyeket kiloptak, és amelyek egyébként a mi közös történelmünknek a részei, és a közös megértésnek a záloga, azok minél gyorsabban bekerüljenek. Úgyhogy én annyit szeretnék jelezni, hogy én nyilván támogatom a törvényjavaslat elfogadását, és én erre buzdítok mindenkit, hogy ha van jobbító szándéka, akkor azt jelezze, és támogassák önök is a múlt feltárását és ennek a jogszabálynak az elfogadását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Takács Árpád képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen miniszterasszonynak a választ, és képviselő úrnak önnek is. Köszönöm szépen. Egyetértek vele, néhány dolgot feljegyzeteltem, hogy a múltat ki kell mondani. Egyértelmű. Múltat fel kell dolgozni, ki kell mondani. Emberi sorsokat, tragédiákat meg kell élni, akár így is, és ennek az árán is. Ezzel egyetértek. Azokkal a garanciákkal nem értettem egyet, amelyek bizonytalanak voltak ebben a jogszabályban, jogszabálytervezetben, azonban miniszterasszony kellő választ adott. Egy kicsit egyébként az eleje nagyon tetszett az ön felszólalásának, mert Í és Gyula egy mondat a zsarnokságról című verse jutott róla eszembe, legalábbis az üteméről. Hát nyilván az volt a múlt, remélem jövő nem lesz. Annyit kértem csak, és amikor felszólaltam, hogy azzal a gyakorlattal legyenek kedvesek már szakítani, hogy amikor valaki mikrofont kap, vagy feláll egy vitában, akkor azonnal elkezdi gyalázni vagy a múltat, vagy azokat a szereplőket, akik itt vannak, olyanokat, akiknek az elmúlt időszakhoz ehhez talán semmi közük nincs. Tehát éljék ki magukat, legyenek szívesek a napirend előtt, vagy éljék ki magukat az azonnali kérdésekben, de ebben az általános vitában, amikor szakmai kérdésekről van szó, jogi garanciákról, eljárásokról, arra kérem önöket, ahogy én végighallgatok tisztességesen mindenkit, önt is Csaba, mindig végighallgatom, akkor legyenek kedvesek ugyanezt a tiszteletet megadni, mert én magadtam mindenkinek, minden előterjesztőnek, és egyébként egyetértek nagy részével aznak, amit ügyvéd úr mondott. Ezek szakmai kérdések. Én azt állítottam, képviselő úr, hogy levéltárba kerüljenek az anyagok. Egyetemű. Tehát ez nem kérdés, és hozzá is tettem, hogy minden anyagnak a levéltárban van a helye. Megismerhetőnek, feldolgozhatónak kell lennie, és szembesíthetőnek kell lennie. Egyébként csak mellékesen jegyzem meg, ön sokkal jobban tudja, mint én, mert sokkal jobb jogász, mint én, hogy bűncselekményt nem csak szándékosan lehet elkövetni, hanem szándékosan, egyenes vagy esetőleges szándékkal, vagy gondatlanságból, luxúria vagy negligencia. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben? Tessék.
3: 30 perces időkeretben nem. Nem is válaszolni, hanem inkább még hozzászólni. Ugye itt a beszolgáltatással kapcsolatosan igen, közös a szándék, hogy aminek a levéltárban van a helye, az legyen a levéltárban, legyen egy nyilvános adatkör, ami kutatható. És ennek kapcsán annyit szeretnénk még kiegészítésül mondani, hogy ez a szabályozás egy 2017-es szabályozásnak a megjelenítése. És ugye pont az, hogy a 17-es szabályozás mentén kerül sor ugyanerre, tehát hogy minősített adatok, személyes adatokhoz kapcsolódó büntető jogi tényállás körébe tartozás, hogy éppen azzal próbáljuk még segíteni a levéltárba való elhelyezés, hogy ugye önkéntes lehetőséget biztosít rá a törvény 6 hónapon keresztül, és még annyi ugye az ügynök múltja, az ügynököt kiállt kérdéskörhöz, hogy még arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy egyébként pedig mindenki betekinthet a B-dossziéba is, akkor is már, amikor még nem hozták nyilvánosságra. Tehát ezek a garanciák azok, amelyeket a törvényjavaslat megjelenít, és köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólását.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T/405-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter asszonynak a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Az országgyűlés július 13-án az alaptörvény módosításának elfogadásával egyértelmű döntést hozott, többek között arról is, hogy véget ér a vármegye és főispán elnevezések korszaka, a megyék visszakapják eredeti, közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lesznek. Majd amikor megkapjon a szót, akkor, mert most nem hallom, hogy mit tetszik mondani. Köszönöm szépen, ha figyel rám. Az előttünk fekvő törvényjavaslat erre tekintettel technikai szövegcserés módosításokat tartalmaz, a korábban meghozott döntés végrehajtásához szükséges átvezetéseket végzi el. Megvárom, amit figyelnek.
1: Bocsánat, eddig egy nagyon kultúrált vitát sikerült lebonyolítanunk. Én azt kérem, hogy azt folytassuk, jó? Tehát tiszteljük meg a miniszterasszonyt. Köszönöm szépen.
4: Tisztelt ház! A kormány határozott célja egy olyan közigazgatási rendszer építése, amely a magyar embereket szolgálja, ahol a szakértelem többet számít a párthűségnél, a köztisztviselők pedig megbecsülést kapnak. Az előző kormány olyan közigazgatást hagyott hátra, amelynek működési problémáit nap mint nap tapasztalják az állampolgárok és a hivatalok dolgozói egyaránt. A törvényjavaslatban szereplő módosítási javaslatokkal nem a történelmi hagyománnyal történő szakítás a cél, hanem éppen a 21. századi ügyfélközpontú, szolgáltató és modern közigazgatás kialakítása és megvalósítása, amelyet az elnevezések is tükröznek, biztosítva ezzel a közigazgatás hatékony, szakmai működését. A magyar emberek számára a vármegye kifejezés a politikai önkény szimbólumává vált, köszönhetően annak, hogy az előző kormány minden erejével egy olyan rendszer kiépítésén dolgozott, ami az állampolgárok, a magyar emberek valódi igényeit figyelmen kívül hagyta. Ebben a rendszerben minden fejlesztési forrásért politikai alapon kellett megküzdeni, nem a szakmaiság, a pályázatok minősége vagy a fejlesztések szükségessége számított, hanem a politikai lobby. A párthoz való lojalitáson múlt az, hogy ki kapja meg a magyar falu forrásait, ki mennyi pénzt kap a versenyképes járások programból, ki hogyan részesül a visszaosztott szolidaritási hozzájárulásból. A jövő fejlesztés politikájának alapelve a szakmaiság, az átláthatóság és az igazságos területi szemlélet lesz. Olyan rendszert építünk, ahol a fejlesztési források nem politikai kapcsolatok, hanem valós szükségletek, mérhető eredmények és a helyi közösségek érdekei alapján jutnak el a településekhez. A vármegye és a főispán kifejezések átnevezése már a Tisza választási programjában is szerepelt, mert hisszük, hogy a jó közigazgatás alapja nem az elmúlt években kialakított és el is várt politikai lojalitás, hanem a szakmai tudás, a tapasztalat és a felelősség. Tisztelt Országgyűlés! Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Fidesz által kialakított főispáni rendszer célja nem a hozzáértő szakmai vezetők kinevezése volt, még csak nem is a kormányhivatalok szakmai munkájának magas színvonalú biztosítása, hanem az, hogy az előző kormány, megvárom, amíg jól szórakozik, hanem az, hogy az előző kormány a főispánnak nevezett politikai bábok útján közvetlen befolyást szerezzen az adott megye területén, érvényesítve ezzel a pártelit igényeit. Nem az állampolgárok voltak fontosak, nem az ő szükségük, igényük, mindennapi ügyeik intézése volt a fókuszban, hanem a tőlük független, mégis rájuk nagy hatást gyakorló politikai elit igényeinek érvényesítése. Nem csoda hát, hogy a magyar emberek április 12-én kézbe vették sorsukat. Felhatalmazást adtak arra, hogy a közigazgatás szakmai alapokra helyezzük, és helyreállítsuk a közbizalmat az állami intézmények iránt, továbbá, hogy a hazai közigazgatás működési logikáját ismét a magyar emberek és az ő hétköznapi problémáinak megoldásai határozzák meg. Az alaptörvény 17. módosításának tárgyalása során többek között erről is részletes politikai vitát folytattunk. Tisztelt képviselőtársaim! Bár az előttünk fekvő törvényjavaslat javarészt szövegcserés módosításokat tartalmaz, jelentősége mégis hatalmas. Nem más, mint a nép akaratának kifejeződése az előző kormány által kialakított politikai befolyás ellen. Fogalmazhatunk akár úgy is, hogy a szimbolikus és gyakorlati értelemben egyaránt feudális függőségi viszonyokat újratermelő közigazgatási felfogás időszakát követően a Tisza kormány immár formálisan is új fejezetet nyit. Tisztelt Ház! Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat fentieken túl tartalmazza a miniszterelnök fizetésének csökkentésével kapcsolatos rendelkezéseket is. A módosítás csökkenti a miniszterelnök illetvényének havi bruttó összegét úgy, hogy amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselői megbízást nem tölt be, az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is, az illetménye a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese lesz. A kormány határozott célja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, melyel a feladatok átvételekor kénytelenek voltunk szembesülni, alázattal és szolgálattal a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva végezzük munkánkat. Ennek szellemében először rendeztük a képviselői tiszteletdíjakat és az egyéb juttatások rendszerét, most pedig egy újabb fontos lépést teszünk az elmúlt években, már indokolatlanul magas szintet elért miniszterelnöki fizetést csökkentjük, hiszen a politikai szereplők példamutatása az ország jelenlegi gazdasági helyzetében kiemelt jelentőségű. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt képviselőhölgyek és urak támogatását a törvényjavaslat elfogadásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Annyit szeretnék jelezni, hogy lesz lehetőség reagálni mind vezérszónoki, mind képviselői minőségben, úgyhogy arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy figyeljünk egymásra, hiszen egy fontos törvényjavaslatról vitázunk. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor, 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót László Endre Mártonnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, tisztelt ház! Először is engedjék meg, hogy első hosszabb tervezett felszólalásom elején köszönetet mondjak Pest megye 6-os választókerületében élő honfitársaimnak, amiért bizalmat szavaztak és parlamenti képviseletükkel engem bíztak meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, remélem munkámmal méltó leszek erre a megtiszteltetésre. Feladatom, hogy a Téper 405-ös számon benyújtott a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetről szóljak önökhöz. Ennek a törvénytervezetnek két fontos eleme van. Egyrészt a vármegye kifejezések cseréje újra megye kifejezésre, valamint a főispán megnevezés cseréje kormány megbízott kifejezésre, az érintett körülbelül 180 törvényszövegében. Másrészt a miniszterelnök illetményének meghatározása, ígéretünk szerinti csökkentése. Egy idézettel szeretném kezdeni a Magyarság Kutató Intézet egyik dokumentumából. A vármegyéket pedig Szent István óta biztosan ispánok irányították, akik szinte teljhatalmú urai voltak a területeknek, csak az egyház és a király volt fölöttük. A vármegye és a főispán elnevezése 2023-as visszaállítása nem a magyar emberek számottevő részének kérésére, nem széles társadalmi igényre történt, hanem ugyanolyan erőszakos módon kényszerítették rá a magyar állampolgárokra azt, mint oly sok mást az elmúlt 16 évben. De úgy tűnt, a főispán elnevezése nem végzett teljes munkát a kormány, hiszen nem írták elő kötelezően a nekik járó méltóságos úr megszólítás használatát a hivatalos levelezésekben. A vármegye és a főispán elnevezések után vajon mi következett volna? 2026-ban a nádorok? 2030-ban pedig maga a királyság visszaállítása? Jó úton haladtunk afelé, hogy a folyamat végén még tényleg megkoránzzuk első Viktort. A magyar népmesékben nem véletlenül nevették ki a főispánokat olyan sokszor. A főispánok történelmi tisztsége a magyar politikai szatírában és a köznyelvi humorban is gyakran volt gúnyolódás tárgya. A bürokratikus dőf, a központi hatalom elvtelen és esztelen kiszolgálása és a vármegyei kivagyiság szimbólumává váltak. A főispán elnevezés 2023-as visszaállításával pont ilyen gúny tárgyává tették azokat a közszolgákat, akik addig kormány megbízottként végezték fontos munkájukat, és ők csak kelletlenül mosolyoghattak ezen, más választásuk nem volt. A vármegye és a főispán elnevezés tehát letűnt korok szellemét idézte meg. Olyan korokét, amelyekbe az orbáni, illiberális, neofeudális, autokrata rendszer ugyan visszavágyott, de amely korok vajmi kevésé tartalmaztak demokráciát, egyenlőséget, emberségességet és elfogadást. A főispánok helye a nádorok, földesurak, királyok, hercegek, hűbérurak, hűbéresek, vazallusok, jobbágyok, várnagyok, udvarbírók, udvarmesterek, apródok, lovagok, fegyverhordozók és zsellérek között van a történelem könyvekben, nem pedig a haladó szellemiségű modernkori demokráciában. A vármegye pedig a hűbérbirtok, az uradalom, a majorság, a jobbágytelek, a jobbágyporta és jobbágyföld, az allódium és a várbirtok társaságában érzi jól magát. A feudalizmust az emberiség túlhaladta. Múzeumokba és könyvtárakba zártuk-e korok poros emlékeit. Nem véletlenül tettük ezt. A történelem bebizonyította, hogy az egyszemélyi hatalomra épülő társadalmi rendszerek a végén mindig véres véget érnek. Háborúkhoz, népirtáshoz, gazdasági és társadalmi bukáshoz vezetnek. Ahogy az orbáni neofeudális rendszer is súlyos gazdasági és morális válsághoz vezetett. Magyarország vérzivatalos évtizedei az első és a második világháború után a magyar vármegye rendszer végleg és helyrehozhatatlanul szétesett. A vármegyék 1949-es átnevezésével ezt a korszakot zárta le az ország. Az azóta eltelt több mint 70 évben generációk sokasága használta a megye elnevezést szeretett szülőföldjének vagy otthonának megnevezésére. Ahogyan én is. És nekem sem tetszett, amikor a megkérdezésem nélkül úgy döntött az Orbán kormány, hogy átírja azt, és erőszakkal visszahozza a köznyelvből már réges-régen kikopott vármegye elnevezést. A fiatalabb generációk pedig végképp értetlenül álltak az ódon elnevezés előtt. De mi megkérdeztük a választókat ebben a kérdésben is. És ők azt a választ adták, hogy kérik vissza a megyéket, és hagyjuk végre a modoros és feudális főispán elnevezést. Mi megkérdeztük az embereket, és a kétharmaduk azt mondta, tegyük vissza a múzeumba a vármegyéket, és a történelemkönyvekbe a főispánokat. Megígértük, és most beváltjuk ezt az ígéretünket is. Tisztelt Ház! E törvényben szereplő módosítások elsődleges jogtechnikai és terminológiai jellegűek. A javaslat nem irányul az érintett szervek feladat és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát, és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét. A szabályozás célja az, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek, és a joghasználók, valamint a jogkereső közönség számára egyértelműek legyenek. Tisztelt képviselőtársaim! A törvény másik eleme a miniszterelnök illetményének csökkentése. Alapvető cél, hogy az állami vezetők, így a miniszterelnök illetménye is a költségvetés teherbíró képességével arányosan kerüljön megállapításra, annak az elvnek a messze menőkig történő szem előtt tartásával, hogy az állami vezető elsődleges kötelezettsége és felelőssége a közszolgálata. Erre tekintettel a törvény a miniszterelnök illetményének megállapítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket is módosítja. A miniszterelnök eddig összesen bruttó 7.178.000 forintos havi illetménye az eredeti rendelkezések szerint tovább emelkedett volna 8 millió forintra. ehelyett az Európában GDP arányosan is kiugróan magas összeg helyett a miniszterelnök illetményének havi bruttó összegét jelentősen csökkenti. A módosítás az összeget a házelnöki tiszteletdíj helyett közvetlenül az országgyűlési képviselő tiszteletdíjához köti. A képviselő tiszteletdíjának 1,90 századszorosában állapítja meg, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselői megbízatást nem tölt be, az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91 századszorosa lesz. Tisztelt Ház! Magyarország végleg maga mögött akarja hagyni a szervilitásra, hűbéri rendszerre és urambátyám módszerekre épülő kormányzati struktúrát, amelyben a miniszterelnök királyi javadalmazásában részesülhetett. Ezért kérem támogassák a TPER 405-ös törvényi tervezetet, és repítsük vissza Magyarországot a modern európai 21. századba. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Csúszda Gábornak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak. Előttünk van a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely tárgyalását most kezdi meg a tisztelt ház. Egy törvényjavaslat preambuluma és indoklása meghatározza a szabályozás célját, szükségességét és azokat az elméleti kérdéseket, amelyek keretezik az adott javaslatot. A szóban forgó törvényjavaslat preambuluma így kezdődik, idézek. Az országgyűlés a történeti hagyományok tiszteletben tartása mellett a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóságának, közérthetőségének és egységes jogalkalmazásának elősegítése érdekében szükségesnek tartja a területi közigazgatás megnevezéseinek felülvizsgálatát. A hangsúly az én olvasatomban a történeti hagyományok tiszteletben tartásán van, de erről majd egy kicsit később beszélnék. Kicsit térjünk át az indoklásra. Itt is idéznék. A törvény célja a hatályos törvényi szabályozás terminológiai egységének megteremtése, a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken, mindezek érdekében az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket a megye, illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig a kormány megbízott elnevezésére vezeti át. A módosítások elsődleges jogtechnikai és terminológiai jellegűek. A javaslat nem irányul az érintett szervezet feladat és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát, és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárás jogi feltételrendszerét. A szabályozás célja az, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek, és a jogalkalmazók, valamint a jogkereső közönség számára egyértelműek legyenek. Véleményem szerint itt meg kell állnunk egy pillanatra, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy tisztázzunk egy fontos kérdést. Amikor a törvényjavaslat előadója, a vidék és településfejlesztési miniszter asszony azt írja a preambulumban, hogy a történeti hagyományokat tiszteletben akarja tartani, akkor pontosan melyik történelmi korszakra gondol? A kommunizmus évtizedeire, amikor a vármegyékből megyék lettek, vagy arra a 950 évre, amelyre büszkék lehetünk, azra a Szent Istváni hagyatékra, amely a keresztény alapokon nyugvó államépítés folyamatát jellemezte. A kommunizmus alatt ideológiai, politikai alapon közelítettek a módosításhoz. A cél a hagyományos történelmi államiság helyett a szocialista állam identitásának a hangsúlyozása volt. Jól tudjuk, hogy mi következett az 1949-es alkotmány után a tanácsrendszer kialakítása. Az a rendszer, ami már nem a történelmi vármegyék önkormányzati hagyományaira épült, hanem központilag irányított államigazgatási egységeket hozott létre. Itt tehát felvetődik a kérdés, hogy a Tisza kormánynak mi a célja ezzel a módosítással. A névváltoztatás a kommunista rendszerben is inkább szimbolikus volt, és csak idézőjelbe téve a csakot, a történeti alkotmányossággal és a közigazgatási hagyományokkal való szakítás volt a célja. Az önállóság igazi elvesztését azonban a közigazgatási rendszer későbbi átalakítása, a tanácsok kialakítása okozta. mert minden nagyobb átalakítás ilyen szimbolikus lépésekkel kezdődik. Köztársaság helyett népköztársaság, vármegyék helyett megyék, azután következett a történelmi címerek és jelképek lecserélése. Megjegyzem, hogy önök az alaptörvény 17. módosításával eltörölték, hogy a címer és a zászló használatának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Kíváncsian várjuk tehát a folytatást, majd végül a közigazgatás tényleges átalakításával fejezték be a folyamatot. Tehát értjük, hogy ennek a törvényjavaslatnak most még nincs valódi hatása a feladatkörökre és az önkormányzati jogviszonyokra, csak épp ennek, amit most önök csinálnak, nagyon rossz a szimbolikája az a kommunizmus elmúlt évtizedeinek tükrében. És azzal is tisztában vagyunk, hogy ez csupán az előszobája annak, ami majd ezután következik. Ráadásul teszik mindezt úgy, hogy elmondásuk szerint üres az államkassa, miközben a törvényjavaslat hatás tanulmányában leírták, hogy több mint 500 milliárd forintba fog majd kerülni az elnevezések megváltoztatása, hiszen szükség lesz a hivatalok elnevezését tartalmazó táblák cseréjére, szükség lesz a hivatalokban használt hivatalos bélyegzőt, hivatalos iratminták, dokumentumok cseréjére, és ezt a hivatalnoknak saját maguknak kell majd kigazdálkodniuk. Persze mondhatják, hogy az alaptörvény 17. módosítása adott haladékot az átvezetésre, és a vármegyére utaló elnevezés mindaddig használható, amíg az új megnevezés használatával való áttérés a felelős gazdálkodás elevei szerint meg nem valósíthatóak. De 4 év sem telt el azóta, hogy az előző kormány a korábbi megye elnevezést vármegyére módosítsa, és önök most ezt pedig visszacsinálják. Tényleg ez most a legsürgetőbb feladat a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban. Én örültem tegnap annak a hírnek, igaz nem kapcsolódik szorosan az előterjesztéshez, hogy a Magyar Falu Program keretében 22 milliárd forintos fejlesztési forrást fognak biztosítani. Én ezzel kapcsolatban egy kérdést szeretnék feltenni miniszterasszonynak, bízom benne, hogy fogunk erre választ kapni, hogy a már beadott pályázatoknak az elbírálásáról lesz-e szó, vagy pedig új pályázati felhívást fognak kiírni. Én a választókerületemből érkező települési igényeket és kérdéseket folyamatosan kapom ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mindenkit megnyugtatna a miniszterasszony, hogyha erre kielégítő választ tudna adni. Fontos kérdés azonban a területi közigazgatás is. 2010 után a kormányhivatali és a járási hivatali rendszer azért jött létre, hogy az emberek a hivatalos ügyeiket egységes, rendezett, átlátható és mindenki számára kellő közelségben és elérhető helyen lévő hivatalok útján intézhessék. A kormányhivatalokba integrálódtak a korábban széttagolt szakigazgatási szervezetek is, a járási hivatalok pedig szerte az országban és a fővárosban az emberekhez legközelebb levő olyan hivatali struktúrát jelentenek, amely az állam hatékonyságát, modernségét, ügyfélközpontúságát jelenítik meg. Ezt koronázta meg a kormányablak struktúra, amely folyamatosan bővült, és ahol az állampolgárok szempontjából a legtöbb közigazgatási ügyet egy helyen el lehet intézni, illetve ott el lehet indítani. Tisztelt képviselőtársak! A Tisza kormány még mindig nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy tervezik-e a kormányhivatali rendszer átalakítását. Takács Árpád képviselőtársam és jó magam is interpelláltuk már Lőrincz Viktória miniszterasszonyt ebben a témában, de érdemi választ a mai napig nem kaptunk még erre a kérdésünkre. Ezzel szemben majdnem 3 hónappal a kormányváltás után a területi közigazgatásnak még mindig nincs kinevezett államtitkára, és 7 vármegye kivételével nincsenek a főispánok sem kinevezve. Ezek a valós problémák és a megoldásra váró feladatok, tisztelt hölgyeim és uraim, nem a vármegyék megyékre való visszanevezése. Önök valódi társadalmi párbeszédet hirdettek, alkotmányozási folyamat veszi hamarosan kezdetét. Talán szerencsésebb lett volna ezt a kérdést addig nyitva hagyni, hogy elmondhassák az emberek a véleményüket a következő hónapokban. A kormány közösségi oldalán a vonatkozó bejegyzés alatt ezt megtették nagyon sokan, talán önök sem erre az eredményre számíthattak. Összességében tisztelt ház, úgy vélem, hogy a benyújtott javaslat nem hoz semmilyen érdemi előrelépést a közigazgatás minősége szempontjából, sőt, inkább visszalépést jelent. Visszalépést egy olyan korszakba, ahol az autonómiára és a történelmi folytonosságra nem értékként tekintettek. Visszalépést más európai országokhoz képest, amelyeknek szintén fontos volt megőrizni történelmi közigazgatási elnevezéseinket. Gondoljunk itt Lengyelországra, Horvátországra, Svájcra, vagy éppen Spanyolországra. És visszalépés a közigazgatásnak és az állampolgároknak, hiszen az átállás költségeit előbb-utóbb valakinek viselnie kell. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Rétvári Bencének, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Ismételten olyan javaslattal állunk szemben, amiben rombolás van, építés nincsen. Szent István terv, Szent István program, így hívják a Tisza pártnak a programját, és a Szent István program keretében önök a Szent Istváni vármegyéket és főispánokat szüntetik meg, erről nyújtanak be itt javaslatot. Valóban sokan azt várták, hogy akkor egy olyan javaslat jön, hogy milyen többletfeladatokat kapnak az önkormányzatok, ehhez milyen finanszírozás társul, mi a Tisza pártnak az elképzelése a magyar területi közigazgatásról, az önkormányzati és állami feladatokról, de semmilyen nincsen ebben a javaslatban, csak és kizárólag egy átnevezés, egy visszanevezés, és nem először van ilyen vita a parlamentben, hiszen 1949-1950-ben ugyanez a vita lezajlott már, akkor a Rákosi féle magyar dolgozók pártja ugyanezekre az érvekre hivatkozással eltörölte a vármegyéket, és helyette megyéket csinált, és eltörölte a főispánokat. Szinte szó szerint, amik itt elhangzottak a Tisza párt részéről, egy az egyben megfeleltethető annak, amiket Rákosi Mátyás és Kádár János mondott a vármegye rendszerrel kapcsolatban. Idézem önöknek Rákosi Mátyást. Csak azért, mert valaki önök közül azt mondta, hogy az önkény szimbóluma ugye a vármegye. Mit mondott Rákosi? A vármegye és a főispán tisztségek a múlt elnyomó rendszerének maradványai. A népi demokráciában nincs helye olyan intézményeknek, amelyek éveken át a nagybirtokosok és a burzsuázia hatalmát biztosították a dolgozó néppel szemben. Egy az egyben az előbb elmondott felszólások. Volt valaki, aki ezt ilyen feudális, itt maradt szóhasználatnak tartotta. Hát ő úgy látom Kádár Jánostól merítette a szavait, mert Kádár János meg azt mondta, hogy a főispánság eltörlése kiküszöböli a középkori feudális vonásokat, és megadja a szervek népi demokratikus jellegét. Amit Kádár és Rákosi mondott, hogy ők népi felhatalmazással most eltörlik ezeket a feudális, önkényes és elnyomó kifejezéseket, mint a főispán és a vármegye, itt vagyunk évtizedekkel később, és szó szerint ugyanazokat halljuk vissza a Tisza párt felszólalaitól, mint amit ezen ház falai között Rákosi és Kádár mondtak 1949-50-ben. Mi ezért vagyunk végtelenül szomorúak, mert azt hittük, hogy nemzeti konszenzus lehet az ezer éves történelmünk tiszteletében. És ezeket a kifejezéseket, amelyeket tényleg Szent István királyunk vezetett be Magyarországon, ezeket a Tisza párt nem fogja eltörölni, azért, mert a Fidesz idején is így hívták őket. A vármegyék és a főispánok mindent túléltek szinte a történelmen. Túlélték a tatárjárást, túlélték az Árpádháznak a kihalását, túlélték a török hódoltságot, túlélték a Habsburg elnyomást, túlélték a kiegyezésnek a módosításait, túlélték az első és a második világháborút, túlélték a trianoni diktátumot. Két dolgot nem élt túl a vármegye és a főispán, egyrésztről a Rákosiékat, másrésztről a Tisza pártot. Minden más túlélt ezer év alatt Magyarországon, csak ez a két politika erő volt, amelyik az ellenséget, a szimbolikusan legyőzendő célt, azt a főispánok és a vármegyék eltörlésében látta, hogy a múltat végképp eltöröljék. Itt jön ki egy filozófiai különbség, egy értékrendbeli különbség az önök oldal és a mi oldalunk között. Különbség, nem minősítem jobbnak, rosszabbnak, különbségnek minősítem. Nekünk ez az ezer éves magyar hagyományok továbbfolytatása. Önöknek pedig a modernizáció útjában álló, itt maradt csökevény, önkény szimbólum, a feudális része, ahogy önök fogalmaztak az előzőekben. Nem a nemzeti büszkeségünket látják benne, nem azokat a kiváló embereket, akik a vármegyékben összegyűltek, nemesek is, közemberek is elmondták a véleményüket, kialakították az ország jövőjét, pezsgő kulturális életet hoztak létre a reformkorban, vármegyei szinten, hogy a főispánokban nem azokat a kiváló államférfiakat látják, akik később hadvezérként vagy miniszterelnökként kiálltak az országért, és tényleg életüket feltették a haza szolgálatára, hanem önöknek fenn van egy ilyen Fidesz-fóbiás szemüveg, és ami a Fidesz alatt volt, azt el kell törölni, mert az onnantól kezdve, hogy a Fidesz kormány alatt is főispánnak és vármegyének hívták, az felülírja, a Fidesz utálat felülírja önöknek azt az ezer éves hagyományt, hogy ezt hangsúlyozom, nem Orbán Viktor találta ki, nem a Fidesz-KDNP találta ki, nem mi neveztük el így a magyar területi közigazgatást, hanem Szent István királyunk nevezte így el. Nem a Fidesz-KDNP javaslatát törlik önök el, hanem a Szent István királyunk óta csak Rákosék által eltörölt közigazgatás egységeket törlik el. Nem a mi fejünkből pattant ki, nem mi találtuk ki. Nekünk ez szimbolikusan valóban az előző 1000 évnek a kidobása, az attól való elhatározás, hogy meg kell ezt haladni, hogy most már nem ilyen világot élünk. És amiket mondtak, hogy egy modoros, feudális világot meg kell haladni, ezt mondta az egyik tisztás felszóló, akkor önöknek ezek a festmények itt a falon, akár a reformkorból, akár a kiegyezés korából, ezek a modoros, feudális világnak a része, ez a gyönyörű parlament épületünk, amely tele van nemzeti szimbolikával a honfoglalás korától egészen a 20. század legelejéig, ez önöknek a modoros, feudális világnak a része. Szerintünk erre büszkének kell lenni. Amikor önök sem mennek külföldre, Lengyelországba, Angliába, Franciaországba, önök is mondjuk, mennyire szép történelmi hagyományok vannak, milyen történelmi múltja van azoknak az épületeknek. Miért nem tudunk a saját hazánkban, a saját szimbólumainkra ugyanolyan büszkék lenni, mint amilyenre más országban büszkék? Történelmi elnevezések Európa szerte. Önök szerint ugye modern és ügyfélközpontú csak akkor lehet egy közigazgatás, hogyha 21. században kitalált neve van, nem pedig az elmúlt évszázadokból örökölt neve. Hát akkor a Svájcban nincs modern és ügyfélközpontú közigazgatás, mert kantonnak hívják a területi közigazgatás egységeit a 13. század óta. Az Egyesült Királyság nem egy modern állam, mert 1066 óta grófságoknak, countyknak hívják a területi közigazgatási egységet. Lengyelország nem egy modern ügyfélközpontú ország, mert a középkor óta vajdaságnak hívják, és ma is annak hívják a területi közigazgatási egységet. Norvégia, Svédország szintén nem modernek és nem ügyfélközpontúak, hiszen ott is történelmi neve van, nem biztos, hogy pontosan mondom, Fylke és Land valami hasonló módon kell kiejteni a norvég és a svéd területi közigazgatási egységet. De a szomszédunkban, hogyha a szlovénoknál, akiknek azért tényleg a történelemben nem sok független korszak adódott meg, de ott is zsupának hívják a helyi közigazgatási vezetőt, akkor a Szlovénia nem egy modern és ügyfélközpontú ország. Pontosan ők büszkék a történelmi hagyományaikra, és nem az aktuál politikát nézik benne. Az előttük levő kormány idején vajdasági vezetőnek hívták, vagy zsupánnak hívták a helyi közigazgatási vezetőt. Itt Közép-Európában is tudnak több száz éves, vagy 1000 éves távlatban gondolkodni. Ezért szomorít el minket végtelenül, hogy ebben a kérdésben nincs közöttünk nemzeti konszenzus. Nem attól lesz modern a közigazgatás, hogy eltörlik a Szent Istváni 1000 éves nevet, és helyette a Rákosi Mátyás által áterőszakolt nevet vezetik vissza a magyar közigazgatásba. Hol lenne ez előrelépés? Miben jó ez? De tényleg, amit eltörölnek, azt Szent István találta ki, amit bevezetnek, azt Rákosi találta ki. Hol van ebben bármi morális erőlépés? Nem tudjuk. Hát, ha még meggondolják magukat, bár igazából már az alaptörvénybe is beleírták, úgyhogy valószínűleg ezen már változtatni nem fognak. Mert hát a vár kifejezés ott van nagyon sok helyen, ugye a város, a városból is akkor csak os marad. Ott van a budai várnegyed, az marad akkor budai negyed. Ott van Sárvár, Székesfehérvár, Várpalota, akkor marad a Sár, a Székesfehér, meg a Palota kinevezés. Magam is elbizonytalanodtam. Maradhatok-e rétvári, vagy tiszásítani kell a nevet, és réti leszek. Újabb alkotmányos kérdés, hogy rétiként 12 év után is indulhatok-e a választásokon, ha rétváriként választottak meg több cirkuson keresztül. Tehát az egész családunknak el kell gondolkodni ezen, hogy ez a modoros feudális rész a nevünkben, ez a rétvári, ez vajon még megfelele a tiszás modern és ügyfélközpontú közigazgatásnak. Úgyhogy önök menekülnek valójában valós döntés elől, hogy nem a közigazgatásra vonatkozó terveiket mondják el. 3000 ember dolgozott elvileg az elképzeléseiken. Úgy érkeztek ide, hogy önkormányzatok, területi közigazgatás van elképzelésük, de nem látunk ebből semmit. És képviselőtársam már elmondta, hogy valóban szerintem önök sem gondolták azt, hogy az internet világában, aminek önök a választási győzelmüket köszönhetik, és ahol önöket rengetegen támogatták az elmúlt 2 évben, itt lettek népszerűek, és ez alap hozta meg a kétharmados parlamenti győzelmüket, hogy nem egy olyan szokásos hurrá éjjenzés volt a saját felületeiken, amikor ezt kitették, hanem meglepő kommentek voltak számomra is. Az egyik, most egy párat fogok idézni. Nagy segítség a magyar csádoknak. 1000 évig jó volt a vármegye, most meg nem jó. A vármegye elnevezést a kommunisták szüntették meg. Előtte vármegye volt az elnevezés, törtem egyes, leülhetsz. Következő. Tényleg ez a legnagyobb problémánk? Megint következő. Csak egy kis történelem. A Magyar Népköztársaság szovjet mintára kidolgozott alkotmánya tette hivatalossá a megye elnevezést. Ja, és nem vagyok fideszes, írja ez a kommentelő. Következő. Köszönjük, országunk legnagyobb problémája orvosolva. Megint megy a vetítés. Teljesen jól látja szerintem, aki ezt írta. Most sokkal jobb lett nekünk, olcsóbb a kenyér, kevesebb az adó, több a támogatás, magasabbak a bérek. Ja, nem. Ez szintén a vármegye név eltörlésére. Egy következő kommentelő. Nem bánt senkit ez az elnevezés, inkább történelmi korok között képez hidat. Összeköt minket azokkal, akik hazánk építőköveit lefektették. Nagyon jó gondolat, valóban. Ez a magyar történelmi folytonosságnak a jelképe. És most jön a kedvencem. Nagyon jól leírja az önök működését. Ha a Fidesz a Vármegyéből megyét csinált volna, akkor most a Tisza a Vármegy fordítva csinálna, és ő csinálna a megyéből Vármegyét. Tökéletesen érő, hogy azért módosítják ezt, mert a Fidesz idején így volt, nem azért, mert bármi egyéb alapzata van. Mi minden jó, hogy eltereljék a figyelmet a lényegről, írják megint mások, csak így tovább, ettől majd biztos megijed a benzinár, és elindul lefelé. Ilyen és hasonló, szintén Rákosi párhuzamokat is hozó kommentek vannak nagyon sok helyen. Tisztelt képviselőtársaim, amivel kezdtem, számunkra ez értékválasztás. Igen, mi büszkék vagyunk az ezer éves hagyományainkra, és ha van olyan dolog, amit mi folytatni tudunk, akkor azt szerintünk érdemes megtenni. Nem hiszem, hogy amikor önök látják a hírekben mondjuk az angol királyt, vagy más európai ország királyt, akkor azt mondanák, hogy ez az ország elmaradt a demokratikus fejlődésben. Nem, az ország tiszteli a hagyományait. Nálunk is a vármegye elnevezés, vagy a főispán elnevezés pontosan ebből fakad. A történelmi iránti alázatból, hogy nem azt mondjuk, hogy mi ezt jobban tudjuk, és inkább Rákosi mintáját követjük, mint sem az ezer éves Magyarországnak a mintáját, amiben az ők szüleink, a dédszüleink és az ő ők és dédszüleik éltek, mi ezt a folytonosságot fontosnak tartjuk. Mi ezt követni akarjuk, nem megváltoztatni akarjuk azt, ami ezer évig jó volt Magyarországon. És egy utolsó javaslattal szeretnék élni, hogy önök mindig itt felállva tapsolják a javaslataikat, amiket elfogadnak, amikor majd erről szavaznak, amikor majd ezt elfogadják, ezt a javaslatot, akkor fölállnak, akkor most ne tapsoljanak, hanem énekeljék el az internacionálit, hogy a múltat végképp eltörölni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, frakcióvezető úr! Megadom a szót Dúró Dórának, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, elnök asszony.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Csak a döbbenet hangján tudok szólni ennek a javaslatnak a kapcsán, hiszen épp az ellenkezője történik annak, amit például miniszterasszony elmondott az expozéjában. Ön azt állította, hogy ezek az egységek visszakapják az eredeti elnevezéseiket. Nem. Most veszítik el ismét az eredeti elnevezéseiket. Az eredeti elnevezést Szent István király idejében vezették be, és vármegyének nevezték ezeket a területi egységeket. Ez ténykérdés. Ez ténykérés. Ténykérdés. És melyik az a hagyomány, amelyikhez most önök ismételten visszatérnek? Arra vonatkozóan én is kettő idézetet szeretnék önöknek mondani, mert abban a vitában, amikor a megyét a magyar történelembe bevezették a kommunisták, akkor ebben a házban érveltek emellett a következő képpen. Pongrácz Kálmán kommunista képviselő a következőt mondta, idézem. A most benyújtott törvényjavaslat azokat az alapelveket kívánja megvalósítani a mi viszonyaink között, amelyeket Lenin és Sztálin pártja dolgozott ki, valósított meg a gyakorlatban, és tett a világ dolgozó népeinek közkincseivé. De ugyanitt Kristóf István kommunista képviselő a következőt mondta, ez még kifejezőbb. Idézem, évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva, népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását, és országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. Ezúton is gratulálok önöknek, hogy ezzel a szellemiséggel önök közösséget vállalnak. ezek az emberek és ezek a döntéshozók olyanok a magyar történelemben, akiknek a döntései a történelem fekete lapjaira kellene, hogy kerüljön, és azok a hagyományok, amelyeket ők vezettek be a magyar történelembe, azok nem követendők, de semmiképpen sem írhatják felül azt a hagyományt, amelyet Szent István király vezetett be, és 950 évig fennmaradtak Magyarországon. És ne haragudjanak, de László Endre Márton képviselő úrnak a cinizmusát ezúton is visszautasítom ezekkel az elnevezésekkel kapcsolatban. Ezek nem feudalista elnevezések, bár a kommunisták tényszerűen ugyanezt mondták róluk, hogy feudalista elnevezések, hanem a magyar történeti hagyománynak a részei. És ha a vármegyék nem működtek volna Magyarországon, és nem maradtak volna fenn Magyarországon, akkor a nemzeti ellenállás szűnt volna meg, amelynek a vármegyék voltak évszázadokon keresztül a legfontosabb szinterei, például a reformkorban is, és hogyha a vármegyékben nem indult volna el az ellenállás az önkénnyel szemben, akkor az 1848-as forradalomra sem került volna sor Magyarországon. Tehát évszázadokon keresztül a vármegyék a nemzeti ellenállás és a nemzeti megmaradás bástyái voltak, és kérem önt arra és az egész Tisza frakciót, hogy ezen ne nevetgéljenek, és ezeken az elnevezéseken ne gúnyolódjanak. Értem, hogy önök abban nőttek fel, hogy ezeket a területi egységeket megyéknek hívják, én is ebben nőttem fel, amíg vissza nem változtatták ezt vármegyékre. De attól még, hogyha Magyarország egész történelmét nézzük, és megnézzük a több mint 1000 éves történelmünket, akkor azt látjuk, hogy 950 évig valamit vármegyének hívtak, 50 évig valamit megyének hívtak, akkor melyik jelenti egyrészt az eredeti elnevezést, másrészt a magyar történelmi hagyományt? Az jelenti, amit Szent István vezetett be az államalapításunkkor, vagy az jelenti a magyar történelmi hagyományt, amit 1950-ben a kommunisták Sztálin és Lenin elvei alapján a Szovjetunióra támaszkodva vezettek be Magyarországon? Melyik az, amely a magyar nemzeti lelkületnek a része? Nyilvánvaló a válasz, hogy a vármegye. És döbbenetes, és szerintem 2026-ban vállalhatatlan, hogy Szent István helyett Rákosi Mátyást választják, és a 950 éves hagyomány helyett egy 50 évig kívülről szocialista, kommunista nyomásra a magyarságra rákényszerített elnevezést választják. Ráadásul ez önöknek annyira fontos, hogy erre több mint fél milliárd forintot el is költenek, és egy olyan ülésnapon, amikor kettő törvényjavaslatot tárgyal a Magyar Országgyűlés, akkor ez az egyik, és a kormányzásuk első 100 napjában már olyan sürgős önöknek, hogy ezt megváltoztassák, hogy benyújtják az erről szóló javaslatot. Döbbenetes és érthetetlen számomra, hogy ezt tényleg megteszik. És az, hogy amit szintén miniszter asszony mondott, hogy hatékony és szakmai legyen ezeknek a hivataloknak a működése, ez nem az elnevezéstől függ. Hát amikor megyéknek neveztük őket, akkor sem feltétlenül működtek szakmai alapon és hatékonyan, és amikor vármegyéknek nevezték őket, akkor is működhettek hatékonyan és szakmai alapon. Az elnevezéseknek semmi köze nincsen ahhoz, hogy hogyan működik egy adott hivatal. Szóval ez is egy csúsztatás miniszterasszonynak a részéről. A vármegye több mint 1000 éves magyar államszervezeti hagyományunknak a része. A Szent István király által kialakított vármegyerendszer a magyar államiság egyik legrégebbi és folyamatosan fennmaradt intézménye. Európában viszonylag kevés olyan ország van, amelynek területi közigazgatási hagyományai ilyen hosszú történeti folytonosságot mutatnak. A vármegye szó annak a kifejezése, hogy Magyarország 1000 éves állami hagyományokra épülő nemzetállam. És ez az, amit önök most egy kommunista elnevezésre cserélnek ki. A történelmi elnevezéseknek az eltörlése az nem egy semleges döntés. A nevek nem technikai címkék, hanem a közösségi emlékezetet hordoznak. Önök ezt miért nem érzik át, hogy van egy közösségi emlékezet, amikor elnevezésekről vitatkozunk? Egy település, egy tájegység vagy egy közigazgatási egység neve, az kapcsolatot teremt az előző nemzedékekkel, azoknak a munkájával, a küzdelmeivel és az eredményeivel. Ha minden olyan elnevezést megszüntetünk, amely a múlt korszakaira utal, akkor a társadalom ezt a saját történeti folytonosságát veszíti el, vagy ezt gyengítjük meg. A hagyományőrzés nem akadálya a fejlődésnek, sőt ellenkezőleg sokkal erősebb egy olyan nemzet, amely erősen őrzi a nemzeti hagyományait. Számos modern európai ország őriz történelmi, közigazgatási és tisztségneveket, egyébként anélkül, hogy ez akadályozná a korszerű működést. A történelemben gyökerező elnevezések nem valamiféle európai különlegességként eltűnő maradványok, hanem ma is élő állami és társadalmi fogalmak. Ahogyan itt több felszólaló utalt már rá, az Egyesült Királyságban a történelmi területi megnevezések ma is a közéletnek a részei, és fel sem merül senkiben, hogy egyébként egy kommunista elnevezésre lecseréljék azokat, azért, mert egy diktatúrában egyébként korábban bevezették abban az országban azt. Hollandiában, Svájcban is megmaradtak, de említhetnénk Spanyolországot,

0: időszakában bevezetett elnevezésre cserélni vállalhatatlan. A Mi Hazánk ezért nem támogatja ezt a javaslatot. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat. Dúró Dóra alelnök asszony felszólalásával a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most frakciónként egy-egy képviselő kétperces felszólalására van lehetőség, amelynek keretében elsőként megadom a szót Veres Ádámnak, a Tisza képviselőcsoportjának a képviselőjének.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Rétvári úrnak a felszólalásához szeretnék hozzászólni nagyon röviden, és felhívnám arra a figyelmet, hogy úgy tűnik, hogy nagyon rövid a Fidesz-KDNP kollektív emlékezete ebben a kérdésben. Ugyanis nem 2022-ben nyílt ki először az a kérdés, hogy vármegyékre módosítják a megyék elnevezését, hanem a 2011-es alkotmányozás során már megvitatták egyszer ezt a kérdést, amikor is Lázár János nyilatkozott erről, hagyj olvassam föl, hogy konkrétan micsodát a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. Azt mondta Lázár János erről a kérdésről, hogy egy modern, jövőorientált alkotmányban nincs szükség arra, hogy olyan kérdéseket érintsenek benne, amelyek sértik az emberek érzékenységét, vagy amelyeknek a 21. századi Magyarországhoz semmi közük nincs. A politikus a vármegyei jogtörténeti érzelmeit nem vitatja, de felhívja a figyelmet arra, hogy a kifejezés mást jelent azok számára, akiknek például cseléd vagy kubikus volt a nagyapja. Hozzáteszi még, remélem, hogy a józan ész az érzelmeket felülírja. Úgy tűnik felülírta, ugyanis ő és Harrak Péter, a KDNP akkori frakció vezetője, együtt nyújtottak be egy módosító javaslatot az alaptörvényhez, ami arról szólt, hogy a vármegye kifejezés helyett tartsák fönt a megye kifejezést. Hogyha akkor... ugyanilyen problémák voltak ezzel, akkor miért nem szólaltak föl önök, akik, ha jól tudom, sokan közülük már akkor is ennek a politikai közösségnek a tagjai voltak. Ezért azt hiszem, hogy némi kognitív diszonancia az, ami itt megjegyezhető az önök esetében ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen!
1: Kétperces felszólalásra következik Németh Balázs Lajos, a Fidesz frakció képviselője.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Akkor, ha jól értettem, akkor önök most Lázár Jánost tapsolták meg kétszer is egymás után. Az első alkalom az új országgyűlésben, hogy Lázár János vas tapsot kapott önöktől. Önök mélyrepülésben vannak, és nem a taps miatt mondom, mélyrepülésben vannak, ennek a vitának a színvonala minden korábbi vita színvonalát alulmúlja az elmúlt hetekből. Amit önök most is csinálnak, az az igazi abszolút filmszínház. Ez az igazi abszolút filmszínház, amikor nem az emberek problémáival foglalkoznak, és önök szeretnek nekünk tanácsot adni, hogy nekünk az emberek problémáival kellene foglalkozni. Önök nem azzal foglalkoznak, önök azzal foglalkoznak, hogy Facebook videókban le lehessen takarni piros szívecskével a vár feliratot. Meg önök azzal foglalkoznak, hogy olyan tipikus, hergelő, gyűlöletkeltő felszólások legyenek itt az országgyűlésben, amit László Endre Mártontól hallottunk, hogy ebből is Facebook videót lehessen gyártani. Önök nem tudnak kormányozni, ezért vannak mélyrepülésben. Önök alkalmatlanok arra, hogy megírjanak egy iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Önök alkalmatlanok arra, hogy bevezessenek egy olyan gyógyszeráfa csökkentést, ami nem havonta 60 forintot jelent átlagosan egy-egy magyar embernek. Önök alkalmatlanok arra, hogy a védett árat visszavezessék, és emiatt a tankolásnál a magyar emberek ne fizessenek sokkal többet annál, mint amennyiért tankoltak a Fidesz kormány idején. Mind a vármegye névezés eltörölése, mind a miniszterelnök fizetésének a csökkentése nem fogja vigasztalni azokat, akik nem kapnak iskolakezdési támogatást, nem fogja vigasztalni azokat, akik drágán tankolnak, nem fogja vigasztalni azokat, akik elhitték önöknek, hogy a gyógyszer áfát minden gyógyszernél csökkenteni fogják. Önök, amit itt csinálnak, az egy filmszínház, és ezért vannak mélyrepülésben, ezért mutatják azt a közelemi kutatási adatok is, hogy 3-5%-kal csökken az önök támogatottsága, a miniszterelnöknek az alkalmasságát pedig 10%-kal kevesebben gondolják egy hónappal azóta, hogy elkezdett kormányozni, mint előtt, amikor csak beszélni kellett. Köszönöm szépen!
1: A kormány nevében Lőrinc Viktória miniszterasszony kért soron kívül szót.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Később majd tételesen

0: reagálnék a hozzászólásokra. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy önök viszont arra képesek az elmúlt két hónapban, hogy leszavazzák az országnak járó európai források hazahozatalát. Bármilyen jogszabályt nyújtunk be, önök nem leszavaznak, na attól lehet, hogy olcsóbb lesz a kenyér. Én tisztelettel meghallgattam önöket, kérem, hogy ön is hallgasson meg. Semmilyen jogszabályunkat nem szavaznak meg, amivel az EU-s forrásokat hazahozhatnánk, sőt, még alkotmánybírósághoz fordulnak. Az az abszolút filmszínház, amit önök csinálnak.
1: Kétperces felszólalásra következik Máté Zsuzsa, a KDNP frakció képviselője.
2: Köszönöm szépen a szót, csak egyetlen gondolatot engedjenek meg. Egyrészt nekem a nagymamám cseléd volt, és ennek ellenére nem értek egyet Lázár János korábbi érvelésével, igaz, hogy nem is voltam itt. És nagyon jónak tartom azt, hogy a vármegye kifejezés az visszakerült a magyar történelembe. És önök, azt hiszem, talán miniszterasszony hivatkozott arra, hogy a fiatalok nem szeretik ezt a kifejezést. Kétségkívül 70 év, körülbelül 70 év az egy hosszú idő, tehát lehet, hogy szokatlan a fülnek, még akár ma is, kétségkívül elfogadom. De azt a figyelmükbe ajánlom, önök úgymond a fiatalok pártjaként léteznek, nagyon sok fiatal szavazójuk volt. Én nem javaslom azt, hogy a fiatalokat kiszolgálják ahelyett, hogy megtanítsák arra, hogy egyébként mi a történelmi folytonosságunk. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan állnak önök a fiatalokhoz. És itt felnőtt emberek vagyunk, vannak köztük fiatal emberek is, hál' Istennek, de azért ez a felelősség kellene, hogy vezessen bennünket, és ahogy az sem lenne jó, hogy mondjuk a koncerteknek a szóhasználata itt a parlamentben megjelenjen, mert az egyébként mondjuk lehet, hogy népszerű fiatalok körében, ugyanígy károsnak, kifejezetten károsnak tart azt, hogyha a magyar történelmi hagyományt fiatalok kedvéért pillanatnyi politikai haszonból megváltoztatják. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, most az előre bejelentett felszólalások következnek. Elsőként Benke József, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát megmondom őszintén, nem így terveztem a felszólalásomat, ezért engedjenek meg egy pár gondolatot. Fidesz-KDNP képviselő társaimnak üzenném, hogy párhuzamot állítottak ugye itt Rákosi Mátyás kommunista politikus és a mostani átnevezéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy emlékeznek-e rá. Szijjártó Péter ott ült önök között, elment Kínába dolgozni. Egy kommunista párt által üzemeltetett gyárba, ahova most ott el fog helyezkedni. Tehát ez az egyik dolog. Tehát ez egy lényeges, hogy egy olyan helyen fog dolgozni, ami egy kommunista berendezkedésű. Aztán amit szeretnék mondani így az ellenzék soraiban, hogy egy pillanat, csak végigmondom tényleg, és akkor a lényeg az ebben az egészben, hogy utána egyfolytában mindig Putyint imádják, meg Oroszország, így bocsássanak meg a mi hazánkkal együtt. Az egyik legolyan szocialistább berendezkedésű, és még mindig kommunista vonalakkal rendelkező országról beszélünk, ahol komoly diktatúra van még a mai napig. És önök akarnak párhuzamot állítani itt a mi átnevezésünkkel kapcsolatban, illetve hogy most ez hogyan fog utána majd megvalósulni, és milyen módon fog működni. Tehát nincs hozzá ilyen szempontból joguk, hogy ezt így megtegyék, mert amíg ilyen dolgok történnek önök körül, addig úgy gondolom, hogy ez teljesen nem helytálló. Máté Zsuzsannak, képviselőtársamnak üzenem, az én nagymamám is, és ezzel indítottam a beszédemet, cseléd volt. Szerintem rossz helyen ül, mert itt ül a pornép, ott meg egyébként a bárók meg a grófok ülnek, de ez, én úgy gondolom, hogy ez így van. A nagymamám az 1900-es évek elején született, ő még cseléd volt. Gyermekkoromban nagyon sokat beszélt arról a világról, ahol a rang fontosabb volt, mint az ember. Nekem ezek a történetek még mindig figyelmeztetésként szolgálnak arra, hogy Magyarország soha nem indulhat el olyan úton, így ez a törvényjavaslat túlmutat önmagán. Nem csupán jogszabályokat módosítanak, hanem arról is szólnak, hogy milyen országot szeretnénk építeni a következő években. Én úgy gondolom, hogy a mai törvényjavaslat ilyen. A megye és a kormány megbízott elnevezések használata egy egyszerűbb, közérthetőbb és az emberekhez közelebb álló közigazgatást fejez ki. Egy olyan államot, amelyet nem csak működtetni lehet, hanem meg is lehet érteni. Az elmúlt hónapokban nagyon sok emberrel beszélgettem a választókerületemben. Ezekből a beszélgetésekből számomra mindig ugyanaz a tanulság rajzolódott ki. Az emberek nem bonyolultabb államot szeretnének, nem több távolságot akarnak érezni az állam és saját maguk között, inkább egy olyan közigazgatást várnak, amely partnerként tekint rájuk, meghallgatja őket, segíti őket, és kiszámíthatóan működik. Tapasztalatom szerint a vármegye és a főispán elnevezések az elmúlt években sok emberben azt az érzést erősítették, hogy az állam inkább a rangokról és a címekről szól, mint hogy az emberek mindennapi problémáira keresni a megoldást. Hiszem, hogy Magyarország erejét nem a címek adják, hanem az emberek bizalma. Hiszem, hogy az állam tekintélyét nem a rangok teremtik meg, hanem az, ahogyan az állam az emberekkel bánik. Meghallgatja őket, segíti-e őket, és valóban partnerként tekint-e rájuk. Aki közfeladatot vállal, annak nem több joga van másoknál, hanem nagyobb felelőssége. A 21. század Magyarországában olyan közigazgatásra van szükség, amely korszerű, közérthető és valódi segítséget jelent az emberek mindennapjaiban. Így ez a törvényjavaslat egy fontos jelzés is egyben. Jelzés arról, hogy magunk mögött hagyhatunk egy olyan szemléletet, amelyben sokan azt érezhették, hogy a rangok és a címek fontosabbá váltak, mint maga az ember. Korunk Magyarországának olyan közigazgatásra van szüksége, ahol a közigazgatás nem a hatalom jelképe, hanem a közszolgálat eszköze. Ezért támogatom ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket!
1: Megadom a szót Szűcs Gábornak, a Fidesz képviselőjének 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mindenek előtt Benke Józsefnek szeretnék röviden válaszolni, aki azt mondta, hogy itt a bárók, ott a pornép. Attól nem jobb egy ember, hogy szegény vagy gazdag, és éppen ezért nem is szeretnék ezzel foglalkozni. De azért mégiscsak vicces önöktől, attól a frakciótól, ahol a lehető legtöbb milliárdosul a rendszerváltás ótai történelemben itt a parlamentben, azt mondani, hogy ott a pornép, itt a bárók. Ez azért egészen abszurd, úgy gondolom. És akkor nézzük az önök törvényjavaslatát. Önök Szent István programot hirdettek, mely a kampány során Magyar Péter mondta ezt be. Képzeljék, első István királyunknak is volt egy programja, bár valószínűleg nem Szent István programnak hívták. Tudják, mi volt az egyik része ennek a programnak? A vármegye rendszer kialakítása. És ez a rendszer rendben volt 900 évig, majd jött a dolgozónép vasökle, és szétverte ezt a rendszert. László Endre Márton felszólalásából tudjuk, hogy ezzel önök láthatóan egyetértenek, hiszen úgy fogalmazott, hogy letűnt korok szelleme. Ez a történeti hagyomány. Az, hogy ehhez visszatértünk. Ez azért egészen elképesztő. Ugyanakkor László Endre Mártontól többet is szeretnék idézni, mert hát voltak itt olyan megszólalások, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Úgy fogalmazott, hogy erőszakos módon rákényszerítették az emberekre az átnevezést. Hát pont mint most önök, nem? Tehát pont ugyanannyira erőszakos. A parlament megszavaz valamit. Itt a különbség abban rejlik, hogy még mi ezer évvel mentünk vissza, addig önök 75 évvel, nyugodtan szólaljon fel, és akkor tudunk vitázni, nem kell bekiabálni. Tehát ez az egyik nagy különbség. Másik, amit mondott. A főispán elnevezés visszaállításával gúny tárgyává tették a közszolgákat. Kit gúnyoltak ki? Ki az, aki úgy érezte, hogy gúny tárgyává vált? Szerintem inkább megbecsülték őket azáltal, hogy volt egy nagyon komoly bérrendezés. Javaslom, hogy önök is kövessék ezt a példát, és emeljék tovább a béreket. Ami még fontos volt, vagy inkább azt mondom, hogy említésre méltó az ön felszólalásából, a vármegyék után királyság jött volna létre első Viktorral. Elnézést kérek, nem Orbán Viktor volt az, aki leszette a köztársasági elnököt illegitim módon, és a köztársasági elnök király hiányában az államfő. Nem mi voltunk, önök csinálták ezt meg. Tehát, hogy ki akarja itt a hatalmat egy kézben koncentrálni, és ki az, aki egyébként lebontja a jogállamot, az most éppen nem ül ott az első sorban, de pontosan tudjuk, hogy kire gondolok. Pontosan tudjuk. A kommunista elnevezések megszüntetése véget 2022-ben Kocsis Máté terjesztette elő a vármegye megnevezés hivatalos bevezetéséről szóló javaslatát. Az indokolásban szerepelt, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezer éves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek. Emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését, és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. Nézzünk egy részletet az önök indokolásából. Az országgyűlés a történeti hagyományok tiszteletben tartása mellett szükségesnek tartja a területi közigazgatás megnevezéseinek felülvizsgálatát. Tisztelt képviselőtársaim, világos a kép. Mi is és önök is tiszteletben akarják tartani a történeti hagyományokat. Csak mi az 1000 évvel ezelőttieket, önök meg a 75 évvel ezelőttieket. Szent István királyunk uralkodása, majd Orbán Viktor kormányzása alatt bevezették a vármegye rendszert. Rákosi Mátyás és Magyar Péter kormányzása alatt kivezették őket. Ezek szimbolikus dolgok. Kinek mit képvisel a kormánya? És még mielőtt azzal vádolnának, hogy én pusztán a vármegyék átnevezése miatt hozom párhuzamba az önök kormányzását a Magyar Dolgozók Pártjának regnálásával, jelzem, korán sem. Az átnevezéseknél sokkal durvább, amiről ma szavaztak. Önök elfogadták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, röviden AVH szóló törvényjavaslatot. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús. Így kezdődik Márai Sándor verse, amelyben a kommunista diktatúra kiépülése miatti keserűségét és a polgári értékek pusztulását fogalmazta meg. Szomorú, hogy annyi év után ismét egy olyan rendszerhez térünk vissza, ahol az aki nincs velünk, az ellenünk van elvérvényesül, és aki, ahol mindenki gyanús és gyanúsított lehet. Igen, képviselő úr, sajnos itt tartunk. De tisztelt képviselőtársai, szeretném felhívni a figyelmüket. Ez a szervezet, amiről szavaztunk, jogosult dokumentumokba betekinteni, azokat lefoglalni, bírói kontroll nélkül eljárásokat lefolytatni, vagyonokat zárolni és elkobozni, vizsgálati, adatgyűjtési, büntetőeljárási, ügyészi, vádképviseleti és gazdasági beavatkozásokat folytatni. Tiszás képviselőtársaim, a felsoroltak? Tetszenek önöknek? Önök ezzel egyetértenek? Kérem, bólintsanak. Egyetértenek? Köszönöm. Igen, köszönöm a bólintást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy jelenleg az 50-es évek AVH-jának jogköreit soroltam. Gratulálok! Szép volt, szép volt. És önök erre szavaztak. Önök erre szavaztak. Önök erre szavaztak. Gratulálok önöknek. Az a helyzet, ami ennél sokkal súlyosabb, frakcióvezető asszony, ami ennél sokkal súlyosabb, hogy önök bólogattak az AVH jogköreinél, sokkal súlyosabb, hogy a felsorolt pontok egybevágnak a mostani hivatal jogköreivel, amivel önök egyetértenek, megszavazták. Tudom, hogy kérni hiába kérek önöktől bárkit, hiába kérünk önöktől bármit, így inkább úgy fogalmazok, hogy a magyarok érdekében bízom benne, hogy a vármegyék átnevezésén és az AVH felélesztésén túl más példát és jó gyakorlatot már nem vesznek át Rákosi Mátyástól és elvtársaitól. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét kétperces felszólalások következnek. Elsőként Hantosi István, a Tisza képviselője.
5: Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Mély megrendüléssel és őszinte megdöbbenéssel hallgattam többek között Rétvári képviselő úrnak és Szűcs Gábor képviselőtársamnak a szavait. Szent István nevét emlegették, aki ezt az országot építette, alapította. Rengeteget köszönhetünk neki. Ő építette az országot. Nem szavakon építette, hanem az életével építette. Az életművével építette. Az előző kormánynak a vezetője, az önök kormányzatairól ez nem volt elmondható. Ne próbálják meg összemosni Szent István életművét a Fidesznek az ország irányító munkájával. Valóban elhangzott, hogy egy neofeudális rendszer kezdett el kiépülni. Igen, önök ajándékozták el és osztották szét az állami földbirtokokat. Önök osztogatták hűbéri dominiumként a különböző állami hivatalokat, a különböző állami cégvezetői pozíciókat. Kiárosították az állami földbirtokokat, létrehoztak különböző vagyonkezelő alapítványokat. Igen, ez a hűbéri rendszer, amit önök létrehoztak, a feudalizmus. És ne jöjjenek itt Rákosival, és ne jöjjenek itt a különböző kommunizmusbeli fogalmakkal. Önök akkor veszik elő, és elkezdik kisajátítani a nemzeti történelmünknek, a hagyománynak a fogalmait, amikor éppen nem kormányoznak. Ahelyett, hogy 2022-ben többek között egészségügy, oktatás és komoly szociális problémákat oldottak volna meg, nevekkel próbálkoztak. Álságos, farizeus módon. Nemzeti dohányboltokat hoznak létre, nevetség tárgyává tették Szent István örökségét. Végtelenül szomorú és kiábrándító, amit a vármegye kifejezés kapcsán is folytatnak, valódi viták helyett és valódi megoldások helyett. Még egy utolsó záró gondolat, az önök miniszterelnöke akadályozta meg, és az előző házelnök, hogy a Szent Korona előtt tehessük le képviselőjeskünket, amit a Mi Hazánk képviselőcsoport kezdeményezett. Hát szégyeljék magukat, hogy a történelmi hagyományainkat így emlegetik föl.
1: Kormány nevében Lőrinc Viktória miniszterasszony kért szót. Parancsoljon, miniszterasszony.
0: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Én is megdöbbenve hallgattam ezeket a felszólalásokat, pláne úgy, hogy a Fidesz-KDNP emleget egyfolytában a Mi Hazánkkal kiegészülve egyfolytában Rákosi Mátyást. Hát önök 16 évig pártállamot építettek. Propagandával járatták le az embereket, akik önökkel nem értettek egyet. Önök építettek pártállamot, ezeken elgondolkodnak? És most önök kiáltanak ezért? Borzalmas hallgatni, ahogyan önök próbálják ránk erőltetni a saját gondolataikat. Önök azért vannak ott most, ahol vannak, mert ezt folytatták 16 évig. Pont ezért, és ez volt az embereknek a választása április 12-én. Véleményt mondtak önökről, a 16 évükről, és egy csomó témával foglalkoznak itt, a védelmi hivataltól kezdve mindenről. Nem ez a téma most. Ezzel kellene foglalkozni, meg azzal, hogy miért szavazták le a 6000 milliárd forintot, hogy hazahozzuk.
1: Tisztelt Országgyűlés, Csúszda Gábor következik 2 perces felszólalásra a Fidesz frakcióból.
6: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én az elvi vitát magam részéről én befejeztem, hiszen az látszik, hogy nagyon távol vannak egymástól az álláspontok. Én Benke József képviselőtársamnak szeretnék annyit mondani, hogy szerintem önnek nincs joga megkérdőjelezni azt, hogy ki ítélheti el a kommunizmus évtizedeit, kinek vannak esetleg olyan családi emlékei, kinek vannak olyan hozzátartozói, akik szenvedtek attól a rendszertől, kinek van esetleg olyan nagypapája, aki azért nem tudott egyetemre menni, mert nem volt hajlandó együttműködni a kommunistákkal, úgyhogy én megkérem, hogy az ilyen jellegű hozzászólásoktól tartózkodjon a jövőben. És visszatérve egy kicsit a mostani törvényjavaslatnak a vitájához, mert erről érdemesebb inkább beszélni, arról, hogy milyen közigazgatást is szeretnénk Magyarországon kiépíteni, amire önök vállalkoztak. Én ezért miniszterasszonyt szeretném arra kérni, hogy a jövőben próbáljon már meg inkább koncentrálni a szakpolitikai kérdésekre, ahelyett, hogy politikai véleményt fogalmaz meg, hiszen önnek az a dolga, hogy itt szakpolitikai kérdéseket képviseljen a ház előtt. Én feltettem önnek 2 kérdést. Az egyik ugye a közigazgatással kapcsolatos, mert ketten is interpeláltuk ezzel kapcsolatban, és semmilyen érdemi választ nem kaptunk egyik interpelációra sem korábban, és most is feltettem önnek kérdést, és most sem válaszolt rá. Továbbá kérdeztem a Magyar Falu programmal kapcsolatban. Én 71 települést képviselek Borsod-Abony-Zemplén vármegye 3-as számú választókerületéből. Ebből 69 település érintett a Magyar Falu program által. Rengeteg fejlesztés valósult meg a múltban, és én bízom abban, hogy a jövőben is rengeteg fejlesztés fog megvalósulni ennek a programnak a segítségével. Ugye van jelenleg is rengeteg benyújtott pályázat a választókerületből, mind az önkormányzatoktól, mind a civil szervezetektől. És folyamatosan azt kérdezgetik tőlünk, hogy mikor várható döntés ebben a kérdésben. Úgyhogy én újra feltenném a kérdést miniszterasszonynak, hogy ezekben születik döntés, vagy új pályázatot fognak kiírni. És köszönöm, hogyha megtisztel a válaszával.
1: Most Rétvári Bence következik, a KDNP frakció vezetője, 2 perces felszólalásra.
7: Köszönöm szépen, igyekszem röviden egy-két dologra reagálni. Egyrésztről azt hangzott el a Tisza pártól, hogy valódi vitákra lenne szükség. Mi is ezt mondtuk, hogy valódi vitára lenne szükség arra, hogy mi a Tisza pártnak a jövőképe az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban, a területi közigazgatással kapcsolatban. Erre célzott Csúszda Gábor képviselőtársam is. Nyilván ezen a törvényjavaslaton is önök itt elvitatkozgatnak a parlamentben, de az, hogy mit terveznek Magyarország közigazgatási rendszerével, arról semmifajta javaslat nincsen, de még egy érdemben válaszoló interpellációs választ sem hallottunk. Az egyik kedvencem a felszólalások közül, hogy a Fidesz-KDNP kisajátítja a történelmi fogalmakat, mondják egy olyan törvényjavaslatnak a vitájában, ahol önök eltörlik a történelmi fogalmakat. Tehát önök tolják át a történelmi fogalmakat igazából a nemzeti oldalra, hiszen önök azt mondják, hogy ezeket a szavakat, mint Vármegye, Főispán, ezeket a nemzeti, önök szerint avit fogalmakat el kell törölni a történelmből. Nem kisajátítjuk, hanem önök elhatárolódnak a magyar történelem ezen szimbólumaitól. Pártállam épült 16 évig, akkor Magyar Péter egy pártállamban futott be karriert? Egy pártállamban volt diplomata? egy pártállamban volt kormányzat, vagy kormányzati háttérintézmény vezető, diákhitelközpont vezető, egy pártállam közlekedési cégeiben volt igazgatósági tag, egy pártállam időben volt az ország egyik legnagyobb bankjának a felügyőbizottsági tagja. Tehát ő egy pártállami karriert futott be 14 éven keresztül. Ön azt mondta, 16 évig pártállam volt. Akkor Magyar Péter 14 évig egy pártállami csúcskarriert futott be. És ha már Magyar Pétert említettem, ő mindig azt mondja, hogy nem támogatjuk az Európai Uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosításokat. Hát hadd idézem önnek Magyar Pétert 2024-ből, két évvel ezelőttről. A magyar kormány, ez a Fidesz-KDNP hosszan, nem túl kooperatív módon, de végül teljesítette azokat az elvárásokat, amiket az Európai Bizottság szabott a pénzek kifizetéséhez. Magyar Péter tehát azt mondja, hogy a Fidesz-KDNP kormány az előző ciklusban minden törvényt elfogadott, ami az uniós pénzekhez szükséges. Ő maga mondta, hogy mi mindent megszavazottunk, ami az uniós pénzekhez szükséges. Ön ezek szerint Magyar Péterrel vitatkozik. Köszönöm szépen.
1: Most Vitályos Eszternek, az országgyűlés alelnökének adom meg a szót 15 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony. Lehet, hogy meglepő, de a törvényjavaslatnak elsősorban a vármegye és a megye elnevezések vonatkozására szeretnék reagálni. Én úgy vélem, hogy ez a kérdés jóval többről szól, mint egy közigazgatási fogalomról. Mert hogy arról van szó, hogy tulajdonképpen hogyan is viszonyulunk a saját történelmünkhöz, a saját magyar hagyományainkhoz és a nemzeti önazonosságunkhoz. És nagyon szomorú azt megtapasztalni, ahogyan Hantosi képviselő úr mondta, mély megrendüléssel látom én is, hogy bizony a tiszásoknak ez nem sokat jelent. Ezért is érdemes felidézni a történelmi tényeket. A Vármegye intézménye közel 1000 éven keresztül a magyar államiság egyik legfontosabb tartópillére volt. Már Szent István király korában kialakult, és évszázadokon át nem csupán közigazgatási egységet jelentett, hanem a helyi önkormányzatiság, a közösségi önszerveződés és a magyar alkotmányosság egyik alapját is. És nem véletlen, hogy a kommunista diktatúra ezt az elnevezést megszüntette. Az 1950-es közigazgatási átalakítás során ugyanis tudatosan számolták fel a történelmi hagyományaink jelentős részét. Nem csak intézményeket alakítottak át, hanem szimbólumokat is lecseréltek. A vármegye helyett egyszerűen megye lett, mert a kommunista hatalom minden olyan történelmi kötődést gyengíteni akart, ami a nemzeti múltat és a magyar államiság folytonosságát jelentette és idézte fel. Éppen ezért tartom különösen furcsának azt, hogy a Tisza kormány és a frakció most ugyanazzal az érveléssel támadja a vármegye elnevezést, mint amelyet egykor, igen, mondjuk ki, a kommunista rendszer is használt. Ez elavult, ez idejét múlt, ez ózsdi, felesleges hagyomány. Ezzel érvelnek. Nézzék, a társadalom egy nagy része naponta fedez fel az önök kormányzása és egyáltalán a működése között és a Rákosi korszak között párhuzamokat. Ezt ki kell mondani. Ezen nem megsértődni kell, hanem nem kell őket leutánozni. Nem azt kell csinálni, nem úgy kell működni, nem úgy kell kormányozni, ahogy ők tették, és akkor nem lesz valószínűleg ilyen párhuzamba állítás. Tisztelt képviselőtársaim, lehet vitatkozni azon, hogy egy közigazgatási elnevezés mennyire fontos, de nagyon kérem, hogy ne tegyünk úgy, mint hogyha a történelemnek nem lenne jelentősége. Egy nemzet identitását a közös emlékezet, a hagyományok és a történelmi folytonosság is határozza meg. 2022-ben épp a történelmi hagyományokra figyelemmel vezettük be az elnevezések módosítását, és akkor is felmerült egyébként, hogy ennek az átállásnak milyen költségei vannak. Mert ki kell mondani. Táblákat kellett cserélni, okiratokat, nyilvántartásokat kellett módosítani, informatikai rendszereket kellett átállítani. Ezek nyilvánvalóan nem elhanyagolható kiadások voltak. Éppen ezért most különösen érdekfeszítő lenne visszafordítani ezt a folyamatot, újabb táblacseréket, újabb adminisztratív átállást és újabb közpénzkiadásokat okozva. Ha valaki ma ismét a megye elnevezés visszahozatalát követeli, akkor mondja ki őszintén, ismét több ezer középület feliratait kell majd kicserélni, újra kell módosítani a hivatalos dokumentumokat, újra kell átalakítani közigazgatási rendszereket. Ennek ismét jelentős költsége lesz, amelyet végső soron a magyar adófizetők állnak. És kérdezem én, valóban ez önöknek most a legfontosabb feladata? Úgy gondolják, hogy ennek az első 100 napba feltétlenül bele kell férni, mert Magyar Péter valamelyik sátorba, valamelyik Tisza sziget előadásán ezt megígérte. Ez az egyik legfontosabb az 1213 ígéretük mellett, hogy ezt a törvényjavaslatot megtárgyaljuk. Miközben az embereket a napi szintű megélhetési problémák, az üzemanyagárak, az egészségügy, az oktatás, vagy éppen a gazdaság versenyképessége foglalkoztatja, valóban újabb félmilliárdos adminisztratív átnevezések kellene költeni. Ennél azt gondolom, hogy jóval fontosabb lenne azt tudni, például ezen a területen, hogy a Tisza kormány mit is tervez az önkormányzati szektorral. Milyen stratégiát, milyen feladatokat szánnak az önkormányzatoknak, milyen feladatokat akarnak majd elláttatni velük. Ezen a területen sem érvényesült sajnos az önök által sokat hangoztatott társadalmi párbeszéd és egyeztetés, mindez idáig legalábbis. Az is alátámasztja ezt, hogy a területnek jelenleg nincs is kinevezett politikai vezetője, olyan államtitkár, aki kifejezetten csak az önkormányzatokkal foglalkozik, hiszen, ahogyan látjuk és tudjuk, az egyik minisztériumoknak még csak szervezeti és működési szabályzata sincsen. Tehát önök így dolgoznak állítólag, így kormányoznak állítólag. Azt gondolom, hogy ezek lennének az égető feladatok, ezeket kellene megoldani. Egy állam működését nem változtatja meg ugyanis egy elnevezés módosítása. A működés biztosítása és javítása. Nos, ez lenne az önök feladata. A látszat intézkedések helyett végre kormányozni kellene. És ha önök szerint egyébként üres az államkassa, akkor erre a célra honnan és miért szándékoznak félmilliárd forintos forrást biztosítani? Tisztelt ház! Lehet különböző politikai nézeteket vallani, de a magyar történelem tisztelete nem lehet pártkérdés. A Vármegye nem valamelyik politikai oldal találmánya, a Vármegye a magyar történelem része. Túlélte a tatárjárást, a török hódoltságot, a Habsburg korszakot, a világháborúkat is. Egyedül a kommunista diktatúra érezte úgy, hogy ezt az elnevezést el kell törölni, és most ugyanez az álláspontja a Tisza kormánynak is. De önöket is túl fogja élni a Vármegye, ebben egészen biztos vagyok. De a napi politikai csatározások helyett tekintsünk erre a kérdésre, kérem, történelmi távlatból. Őrizzük meg a hagyományainkat, becsüljük meg a történelmi örökségünket, és ne kezdjünk újabb, drága és teljesen felesleges átnevezési hullámba. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most Császár Martin következik 15 perces időkeretben a Tisza frakció részéről. Parancsoljon, képviselő úr!
9: Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Bocsánat, itt beelőztem pár emberből. Segítek megérteni, mert nekem is fontos az, hogy önök is tisztában legyenek, mert ezért is vagyunk itt, ezért is küldtek ide magyar emberek. Mondjuk őszintén, nem a szavakkal van a baj, sosem azzal volt, szerintem az önök kormányzása alatt sem. Ugyanis önök kiüresítették ezeket a szavakat. A Vármegye a hatékonyság helyett a közpénz szivattyúzását jelenti most. A főispáni cím pedig a lopás és a haveri juttatás első számú asszociációja. És a magyar emberek nem a szót ítélik el, azt ítélik el, amit önök tettek vele. Erről beszélgessenek egymást között, hogy miért van ez. És ezt tegyék fel maguknak, és menjenek és kérdezzék meg a magyar embereket. Mert ez a fontos, hogy ezek az intézmények, és ez a hivatal, és ezek a személyek tiszták, és valósan a magyar közért dolgozzanak. Ne ellene. És pontosan ez a lényeg, amivel egyet is értünk Rétvári Bencével, és amit el is akarnak kenni. Mert maga azt mondta ki legpontosabban, hogy attól, hogy az ön nevéből kikerülne esetlegesen a Vár, és mondjuk Réti Bence lenne belőle, attól még nem lenne ön se hitelesebb és tisztább szívű politikus. De ha már bocsánatkérés nem sikerül, akkor legalább a névváltoztatással tudná azt jelezni, hogy ön nem ért egyet azzal a Rétfári Bencével, aki az Orbán Viktor rendszerében támogatta a lopást. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérném szépen, hogy a személyeskedést azt mellőzzék, és most ismét 2 perces felszólalások következnek. Tóth Norbert, a Tisza frakció képviselője következik felszólalásra.
6: Köszönöm a szót. Szívesen hallgattam volna még Rétvári Bence képviselő úr komment szekciójának felolvasását, de úgy gondolom, hogy azért hasznosabban is eltölthetjük itt az időnket. Tisztelt képviselőtársaim, úgy tűnik, hogy egészen másképp értelmezik a Szent Istváni hagyatékot. A mi értelmezésünkben a Szent Istváni hagyaték ott kezdődik, hogy nem lopják szét az országot. Az önök kormányzása alatt 30 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolt magánzsebekbe. A Szent Istváni hagyaték ott kezdődik, hogy nem ejtik túszul ezt az országot úgy, ahogy az önök oligarchái tették. A Szent Istváni hagyaték ott kezdődik, hogy nem vezetik vissza a magyar embereket a múltban sem szóhasználatban, sem gondolkodásmódjukban. Az önök rendszerében helyi kiskirályok, az önök elvtársai könnyed csukló mozdulatok során döntötték el, hogy kikaphat EU-s támogatást, hogy kiépíthet utakat, kiépíthet játszóteret, kiépíthet faluházat. Mi ennek a rendszernek vetünk véget. Nem az 1000 éves hagyományokat töröljük el, ahogy Rétvári Bence képviselőtársam mondta, hanem a NER nemzeti együttbűnözés rendszerét bontjuk le. Lényeges különbség. Köszönöm a szót.
1: Két perces felszólalásra következik Hidvégi Balázs, a Fidesz képviselője.
10: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Miniszterasszony kifejezése indította arra, hogy szót kérjek. Ugye azt mondta miniszterasszony, hogy a vármegyék visszakapják eredeti elnevezésüket. Miniszterasszony, az ország identitása történelme az túlmegy az ön látókörén. Szédítő az a sekélyesség, amivel ezt a kérdést megközelítik. Egészen elképesztő. Ha önök félműveltek, akkor képezzék tovább magukat. A vármegye rendszer és a vármegye elnevezés ezredéves. Egyedül a kommunisták változtatták meg. Ismeri a miniszterasszony ott a címereket például az elnöki emelvény fölött? El tudja mondani, mely valamikori országrészek címerei láthatók ott fönn, vagy a 6 királyi házat, akik királyt adtak Magyarországnak? Ez nem érdekes? Mert akkor egyébként le is lehetne törölni, vagy le lehetne takarni egy fehér lepre, esetleg átfesteni, úgyis a sikert az elnöki széket lecserélni egy modern székre. Sőt, akkor hagyhatnánk ezt a parlamentet, nem? Elmehetnénk egy unalmas szürke irodaépületbe, az korszerűbb lenne. Semmi köze a korszerűségnek egyébként az elnevezéshez. Semmi, hogy ha önök meg akarják változtatni a vármegyék működését, az hatékonyabbá akarják tenni, azt megtehetik. Ez nem kell elvenni az ezredéves elnevezését. És nem mi rakjuk magukat a kommunisták mellé, saját maguk helyezik magukat oda. Mert az 1000 éves történelmünkben egyedül a kommunisták vetemettek arra, hogy ezt a nevet eltöröljék. Ők a múltat végképp el akarták törölni. Ennek volt az a része. Miért csatlakoznak hozzájuk? Miért csatlakoznak hozzájuk? Alázattal és tudással közelítsenek ezekhez a kérdésekhez, az a kérésem, és próbáljanak túl látni a saját kis horizontjukon. Lehet, hogy a Kádár rendszerben nőttünk föl legtöbben, és ott ezt így nevezték, de az egy rövid időszak volt a magyar történelmhez képest. Ne dobjuk el a hagyományainkat beleértve ezeket a történelmi elnevezéseket sem.
1: Most megadom a szót a kormány képviselőjének, Lőrincz Viktória miniszterasszonynak.
0: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Őszintén megdöbbenek, hogy önök kérnek rajtunk számon sekélyességet és minden ilyen egyéb fogalmat. A személyeskedésével nem kívánok foglalkozni, meg szerintem a Tisza sem, de az, hogy mennyire tartjuk tiszteletben a hagyományokat, vagy sem, önök azt gondolom, hogy amikor bevezették ezt a fogalmat a 2022-ben, akkor elfelejtettek társadalmi egyeztetést lefolytatni. Tehát önöknek nem volt fontos az, hogy mit gondolnak az emberek. A Tisza a választási programjában ezt vállalta. Erre kaptuk a felhatalmazást, és az embereknek az igénye, ahogyan Császár Martin frakciótársam mondta, nem az elnevezéssel, hanem a tartalommal, ami az embereknek ez a problémája, és ezért én tiszteletben tartom azt, amíg ön felszólalt. Az emberek azért szeretnék, és azért szavaztak ránk, hogy a megyét, vármegyét megyére cseréljük, vagy változtassuk meg, mert tényleg egyenes arányosságba tették azt, a lopás, az ispánoknak az elnevezése. Tehát az ispánokról mit gondolnak az emberek önök szerint politikailag? Minek volt mit tudunk oda tenni egyenlőségjelet? Ők mit képviseltek? Azt kikérték maguknak, hogy önöket, az egyik képviselőtársam azt mondta, hogy ott gazdagok, itt pedig szegények vannak. Elmondok önnek egy történetet, jó, csak hogy értse, hogy a közigazgatásban az emberek ezt hogy élik meg, ezeket a dolgokat, illetve az állami gazgatásban. Amikor hozzászólunk emberekhez, és kikérjük a véleményüket egy-egy ügyben, akkor ők megdöbbennek, mert az önök kormánya alatt ezek az emberek nem voltak emberszámba véve nagyon sok esetben. Ja, most 2 percre van, akkor még egyet mondom.
1: Tisztelt miniszter asszony, 2 percre kért szót, 2 percre kapott szót. Tessék, folytassa a miniszterasszony, normál felszólalás keretében, itt a lehetőség.
0: A lehetőséget, hogy akkor én nem 2 percben beszélhetek, csak rövid leszek, ígérem. Szóval a közigazgatásban hogy élik meg ezek az emberek? Tehát hogy végre emberként vannak kezelve egyrészt, másrészt számít a véleményük, harmadrészt elmondják nekünk azt, hogy ők a vezetőket... Tényleg úgy viselkedtek velük szemben a vezetők, mintha főnemesek lettek volna. És ezt tényleg ott dolgozó emberek mondják. Számomra megdöbbentő volt az a mondat, ez a héten hangzott el egy dolgozótól, hogy nekik még például szokni kell azt, hogy egy miniszter és egy államtitkár dolgozik. Na, önök ezt csináltak ezzel az országgal.
1: Tisztelt Országgyűlés! Most ismét a normál felszólalások következnek. Elsőként Bújdosó Andrea Anna, a Tisza frakció vezetője.
11: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt. Az 3 dolgot szeretnék hozzáfűzni ehhez a vitához. Az első a Fidesz módszer, a második egy logikai bukfenc, a harmadik pedig a történelmi emlékezet, amiről annyi szó esett ma. Az első pont, ez a Fidesz módszer, ezt hát láttuk a kampányban is, de most is ez történik. Szerintem ez mindenki számára evidens, hogy valami, amiért védekeznie kell a Fidesznek, a szépen rátolja valaki másra. Amikor megemlítik ezt a diktátort, akkor gyakorlatilag saját magukra gondolnak, a saját maguk működésére gondolnak. Ne felejtsük el, hogy kik ülnek, vagy ültek be a Fidesz soraiba, és nem a Tisza soraiba. Mind azok, akik abból a rendszerből érkeztek. És ezt tették a kampányban is mindent. Hát azért nézzük meg, hogy hány hazugság volt a kampány előtt, ami a végén kiderült, hogy tényleg hazugság. Már csak az is, hogy 2/3-ra állnak, meg 4/5-re állnak. És ide kötve, bár Németh Balázsra igazán reagálni nem is akarok, mert szerintem abszolút érdemtelen erre azokat, amiket mond, reagálni, de az, hogy ki tud kormányozni, vagy ki nem, azt szerintem a honfitársaink eldöntötték. A második, ez a történelmi folytonosság, ez a logikai bukfenc, hogyha önök szerint, azt hiszem, Máté Zsuzsa képviselőasszony és Vitályos Eszter képviselőasszony is kiemelte, ezt egyikük sincs itt, mert úgy látszik a folytonosság számukra eddig tartott. Ha kiemelték ezt, akkor magyarázzák már el nekem, hogy 1990 és 2022 között ez a történelmi folytonosság sosem merült fel, vagyis hát egyszer felmerült, de akkor nem volt fontos. Tehát ott volt 12 év, 4/3. Négyszer kétharmad. És egyszer sem merült fel. Akkor nem volt fontos a történelmi folytonosság? Most fontos? Tehát akkor nem merült fel, hogy akkor meg kéne változtatni és a történelmet behozni? Úgy látszik, nem. Akkor lett fontos 2022-ben, amikor megjelent 60 puszta, Batida. Tehát a várak is megjelentek a megye mellé, és akkor be lehetett hozni a Vármegyét. És a harmadik téma pedig ez a tiszteljük a történelmünket és a hőseinket. És szerintem mindannyian így vagyunk, akik magyarnak érezzük magunkat, magyarok vagyunk, tiszteljük azt, ami ahonnan jövünk. De azért azt hiszem, hogy a hazánkat, a történelmünket, a hőseinket, az elődeinket azzal tudjuk legjobban megtisztelni, hogyha tisztességesen élünk, és tisztességet adunk tovább a gyerekeinknek. És bizalmat építünk, és közösséget építünk, és hazát építünk. Örülök, hogy ezt mondják. Akkor miért lopták ki az emberek szemét az elmúlt 16 év alatt? Ez hogy jön össze a tisztességgel? Én azt mondom, hogy Szent István, ha látná, hogy az elmúlt 16 év mibe kormányozta az országunkat, akkor nem lenne büszke örökre. Szerintem ne vegyék az ő nevét a szájukra, amikor tisztességes kormányzásról akarnak beszélni a saját nevükben. Azt gondolom, hogy Szent István emlékéhez akkor lehetünk hűek, ha igenis azokat az értékeket képviseljük, a nyugati orientációt képviseljük, és nem az orosz barátságot képviseljük, amit önök behoztak az elmúlt 16 évben. És akkor, hogyha tisztességgel, bizalommal, közösséget építünk, a közvagyont megbecsüljük, a közvagyont az emberek érdekében használjuk fel. Úgyhogy kérem, Szent István nevét így becsüljük meg mindannyian, önök is. Szavazzák meg a 6000 milliárdos Európai Uniós forrást, és ne akadályozzák annak a hazahozatalát.
1: Tisztelt Országgyűlés, most Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője következik 15 perces időkeretben.
12: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter asszony, először a felszólalásának egyik részére reagálnék a kommentáljára az Európai Uniós források ügyében. Most mi eddig is, és ezután is minden intézkedést támogatni fogunk, ami valóban arra szolgál, hogy az uniós forrásokat, a magyar emberek, a jogosan járó uniós forrásokat megkapják. Olyan saláta törvényeket viszont nem fogunk támogatni, ami a jogállamot és az alkotmányosságot sérti. És azt szeretném kérdezni öntől, hogyha egyébként miért félnek ennyire a normakontrolltól, ha nem hoztak alkotmányellenes döntést? Szerintem erre fog kiderülni, hogy egyébként, ha önök olyan döntéseket hoztak, amik sértik a jogállamot és az alkotmányosságot, akkor jogos, hogy az Alkotmánybíróság döntést fog hozni ezzel kapcsolatban. De minden intézkedést támogatni fogunk, ami az uniós források hazahozatalát hozza, és ez az eljárás egyébként semmiben sem érinti az Európai Bizottsággal kapcsolatos önök tárgyalásait. Úgyhogy csak ennyit zárójelbe szerettem volna elmondani. Azt gondolom, hogy... Az, hogy ön úgy fogalmazott, hogy véget ért a Vármegye korszaka, hát ez biztos, hogy egy korszakot az lezárhatunk, hiszen önök, ahogy most a történelmünkről beszéltek, az azt gondolom, hogy egy korszakváltás is hoz, hiszen azt a minimumot, azt a nemzeti minimumot is megakadályozza, hogy legalább a történelmünk tiszteletén alapulva tudjunk közösen gondolkodni a jövőben. Itt olyan mondatok hangzottak el, akár Szent István örökségével kapcsolatban, amely azt gondolom, hogy gyalázatos itt a parlament falain belül. És valóban vannak olyan döntések, amik túlmutatnak önmagunkon, mert nem költségvetési sorokról, nem jogtechnikai kérdésekről szólnak, hanem arról, hogy mit gondolunk saját magunkról és a saját történelmünkről. A Vármegye elnevezés ezt mutatja, mert a Vármegye nem csak ezt szó, hanem az ezer éves örökségünket, ezer éves történelmünket is szimbolizálja. Önök ezt szüntetik meg, ez valóban már többször elhangzott, történelmünk során egy korszakban tették ezt meg, 1900 1949-ben, hát gratulálunk, hogy csatlakoztak ehhez a táborhoz. És felteszem a kérdést, hogy még mindig nem válaszoltak, hogy miért, vajon miért ez az első szimbolikus döntésük, hogy ezt a történelmi elnevezést, ezt a vármegye elnevezést eltörlik. A vármegye, majd a végén elmondom, hogy szerintem nekem mi az álláspontom, miért ez az első döntésük. A vármegye a magyar államiság egyik legrégebbi intézménye, ugyanis ugye gyökerei Szent István államszervező munkájai nyúlnak vissza. A várak köré szervezett közigazgatási egységek, nem csak a honvédelem, hanem az igazságszolgáltatás, az adózás, a helyi igazgatás központjai voltak. A későbbi évszázadokban a nemesi vármegyék a magyar alkotmányosság és önkormányzatiság meghatározó pilléreivé váltak. Sokszor éppen ezek a közösségek álltak ellen a központi hatalom túlzott beavatkozásainak, és védték a helyi közösségek jogait. Ezért a vármegye nem csupán egy közigazgatási elnevezés. A vármegye azt üzeni, hogy a haza nem kizárólag a központból épül fel. A haza falvakból, kisvárosokból, tájegységekből és azok felelősséget vállaló közösségeiből áll. Azt jelenti, hogy a helyi közösségeknek nem csak kötelességeik, hanem jogaik és önrendelkezésük is van. A kommunista diktatúra pontosan ezt a történelmi folytonosságot akarta megszakítani. Az 1949-es szovjet mintára készült alkotmány már nem vármegyékről beszélt, ugye, ahogy tudjuk, hanem megyékről rendelkezett. Nem pusztán egy szót változtattak meg. Egy történelmi hagyományt akartak háttérbe szorítani, miközben a valódi önkormányzatiságot is felszállították. Számolták. És ezzel megtörték a helyi közösségnek az erejét, ez volt a céljuk. Tehát lehet vitatkozni arról, és kellene is, arról kellene vitáznunk, hogy hogyan kellene az önkormányzatoknak vagy a vármegyéknek a jogköreit bővíteni, milyen felelősséget kellene adni nekik. Ebben a vitában azt gondolom, hogy ez egy legitim lenne erről beszélni. Lehet, hogy az elmúlt években is erről kellett volna többet beszélnünk. De az már nem szakmai kérdés, amikor egyszerre éri támadás a helyi önkormányzatiságot, közvetlenül megválasztott polgármestereket, és most már a vármegye történelmi elnevezését is. És önök arról beszélnek, hogy ez majd modern és a hagyomány, a modern és a jól működő közigazgatási rendszert fogja hozni. De egyrészt akkor megkérdezném, hogy vajon a mai nap a kormányablakok miért állt le a rendszerük egész nap. Mivel mai nap folyamán nem lehet olyan ügyintézést végezni a kormányablakokban, olyan iratnak, vagy olyan okmánynak az elkészítését, amelyhez fénykép is szükséges, nem lehet ma útlevelet vagy személyigazolványt csináltatni, mert a kormány ablakoknál leállt egy informatikai rendszer. Ez csak a hatékonyság kedvéért mondom. Illetve az, hogy mostantól átnevezik, nem főispánról beszélünk, hanem a kormányhivatal vezetők esetében, az lenne a kérdésem, hogy milyen társadalmi egyeztetés történt meg a mostani kormányhivatal vezetők kinevezésekor, hiszen önök kineveztek ugye, kormányhivatal vezetőket. Ez az esetben milyen társadalmi egyeztetés volt? Illetve az ő jogköreik nem változtak egyébként semmit az elmúlt időszakban, és erre még nem láttunk semmilyen jogszabályi változtatást, tehát tervezik egyébként, akkor főispán megnevezés után az ő jogköreiket is megváltoztatni? Erről is szerintem fontos lenne vitáznunk. És ezért feltenném még a kérdést, hogy miért éppen egy olyan szimbólum levontása lett az első döntések egyike, amely a magyar államiság ezer éves folytonosságát, a helyi közösségek önrendelkezését és a nemzeti identitásukat jelképezi. De azt gondolom, hogy innen látni leginkább az, hogy valójában a tiszai álnemzeti. Önök megtévesztették a saját szavazóikat is az elmúlt hónapokban, mert kihasználták a jóhiszeműségüket, azt gondolták a választóik, hogy önök nemzeti érdekeket képviselnek. De innen látszik, ezek azok a kézzelfogható döntések, és a néhány felszólalás, gyalázatos felszólalás, ami azt mutatja, hogy nem tisztelik önök a történelmünket, és ezeket a hagyományos értékeinket. Mert a nemzeti elkötelezettséget nem a jelszavak, hanem a döntések bizonyítják. Tehát én azt gondolom, és számomra a vármegye nem a múltról szól, a vármegye arról szól, hogy Magyarország ereje mindig az egymásért felelősséget vállaló helyi közösségekből épül fel. Amíg lesznek olyan közösségek, amelyek hisznek ebben, addig a vármegye nem csupán egy elnevezés lesz, hanem a magyar államiság és nemzeti önazonosság élő jelképe. És László Endre Márton képviselőtársamnak, Danám hanem hogy azt gondolom, hogy nagyon szomorú volt hallgatni az ön felszólalását, ahogy egyébként a Szent István örökségről beszélt. Biztos vagyok benne, hogy több konzervatív érzelmű tiszás képviselőtársamnak is azért rosszul estek azok a mondatok, amelyek elhangzottak. Hiszen ön úgy fogalmazott, tehát, hogy fel is tenném a kérdést. Tehát akkor most ott tartunk a felszólalás alapján, hogy az 1949 előtti időszak volt az elnyomás és a diktatúra időszaka, mert vármegyékről beszélhetünk, és aztán 1949 után jött a felszabadulás és a demokrácia, mert ott már megyékről beszélhettünk. Azért én azt gondolom, hogy innen is látszik, hogy megint visszatérünk itt a kommunista rendszerhez, és nagyon sajnálatos, hogy azokat a mondatokat halljuk vissza, nem gondoltuk volna, amelyeket 1949-es időszakban és azt követően hangzottak el itt a parlament falain belül. És én óva inteném egyébként képviselő társamat is, hogy a magyar állampolgárokat akár úgy sértegesse, hogy a felszólalás alapján akkor minden állampolgár, magyar állampolgár, aki kínai cégnél dolgozik, kommunista. Mert ön egyébként erről beszélt. Azt gondolom, hogy ezt vissza kell utasítani, és én visszautasítom azt, hogy ön így sértegesse a magyar embereket. Azt gondolom, hogy most már jó lenne, hogy a parlament falain belül valóban nemzetépítő kérdésekről és valódi vitákról tudjunk beszélni, és én bízom abban, hogy lesznek olyan tisztás képviselőtársaim, akikkel valóban meg lesz az a nemzeti minimum, hogy büszkék leszünk a hagyományainkra, az örökségünkre, és azon fogunk törekedni, hogy azokat megfelelően ápoljuk. Köszönöm szépen.
1: Lőrinc Viktória miniszterasszonyé a szó. Parancsoljon, miniszterasszony.
0: Elnök úr, azt gondolom, hogy egy kicsi zavar lehet az önök frakciójában, mert az egyik képviselő társunk azt kérte számon, hogy miért csak 7 kormányhivatalvezetőt neveztünk ki. Ön meg azt kérdezi, hogy miért neveztük ki őket, és miért nem egyeztettünk. Bocsánat, én sem kiabáltam az ön hozzászólásába bele. Ez az egyik dolog. Számon kér minket arról, egyébként ennek a törvényjavaslatnak, mint elmondtuk, az elnevezése a lényeg, hogy megváltoztatása. Nem hatáskörökkel foglalkozunk, majd ha ilyen törvényt tetszik látni, akkor erről fogunk vitatkozni. Viszont ön mondja azt, hogy mi a tervünk az önkormányzatokkal, illetve a területi közigazgatással. Hát szeretném elmondani, hogy a Fidesz volt az a kormány, amelyik mindent központosított, és mindent elvett a hivataloktól, az építésügytől, az oktatásig, mindent. Tehát, hogy most, amikor kormányon vagyunk, akkor az egy jó módszer, amikor ellenzékben vagyunk, akkor viszont támadjuk a másikat, hogy még miért nem csináltam le. Hát elnézést, de 16 évig mást képviseltek, csak most átültek egy másik oldalra, és akkor most más a gondolkodásmód. Tehát ezen azért úgy el kellene gondolkodni, meg tessenek egyeztetni a frakción belül. A másik dolog pedig az, hogy elmondták, hogy ez milyen sok összegbe kerül, ezt most már egyfolytában kielemezik. Amikor önök ezt végrehajtották, mondom, azt sem ingyen csinálták. Ez az egyik dolog. Nem volt ez olyan régen egyébként. Tehát, hogyha önök mondjuk azt a szemléletet folytatták volna, hogyha valamit változtatnak, akkor mondjuk esetleg nem mindent tönkretesznek, kidobnak, odaadnak haveroknak meg mindennek, akkor például most elő lehetne venni, és egy csomó mindent lehetne hasznosítani, de önök nem. Önök valóban a pártállamot felépítve, mindent megszavazva, saját klientúrát építve szépen mindenkinek minden pénzt odaadtak. Önök ezek voltak, mi pedig a választói polgároknak a felhatalmazása alapján meg fogjuk tenni azt, amire a felhatalmazást kaptuk, és miután a szavazóinknak fontos az, hogy egy elnevezés milyen tartalmat jelenít meg, ezért a lopás szimbólumaként nem ispánok lesznek a kormányhivatalok élén.
1: Tisztelt Országgyűlés, most Sopov Ildikó Éva, a Tisza képviselője következik felszólalásra 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony.
13: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim.
12: Elhangzott, hogy idézzük fel a történelmet, a történelmi tényeket, és helyezzük tulajdonképpen ennek a vitának az értelmezési tartományába. Ennek mentén bátorkodom felszólalni és visszaemlékezni arra, hogy talán az ispán és főispán abból a történelmi kitekintésből kell megnéznünk, hogy a kora középkor 11.-13. század esetében az ispán a lakosság számára valójában az élet halálúra volt. Ez később a 16.-19. században, amikor ugye a főispán alapvetően közigazgatási fogalmat kellett volna, hogy jelentsen, a valóságban nagyon erős politikai, koncentrált politikai hatalmat jelent. És amikor rátérünk mondjuk az elmúlt 16 évnek az értelmezésére, amikor azt gondolom, hogy egy bizonyos időtávon belül erre is történelmi korként fogunk visszatekinteni, akkor azt látjuk, hogy a közigazgatási egységekben megjelentek a nagyon erős politikai kinevezettek, akik tulajdonképpen

0: fura definícióra, vagy tulajdonképpen tényleges történelmi tényre, akkor azt látjuk, hogy az államszervezet és a központi hatalomnak a gyengessége eredményezhette az ispánnak ezt a fajta tényleges hatókörét. Ez az elmúlt 16 év történelmi eseményeit és államszervezését ismerve azt gondolom, hogy elképzelhetetlen valójában pont annak az erőssége és nem annak a hiánya eredményezte azt, hogy az állampolgárok a lakosság szemében igenis ebben az időszakban nagyon sokszor a jogrenden felülállónak tűnő intézkedések történtek, és azt gondolom, hogy ez a közigazgatás ilyen értelemben szimbolikus átrendezésének egy nagyon fontos alapja, és kérem, hogy ezt tartsák Önök is tiszteletbe. Köszönöm.
1: Következő felszólaló Hargitay János, a KDNP képviselője, 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretnék egy más gondolkodást is behozni ebbe a vitába. Nem minthogyha azt gondolnám, hogy ez eltéríti majd a kétharmaddal rendelkező Tisza pártot az eredeti elképzelésétől. De fontosnak gondolom ezt megemlíteni, ugyanis ez a vita nem csak arról szól, hogy viszonyulunk a történeti alkotmányunkhoz. Bár ez is izgalmas. Ugye önök nemrég a nemzeti hitvallást kiparancsolták a közintézményekből elég demonstratív módon. Ettől a nemzeti hitvallás még az alaptörvényünk része maradt, és része lesz addig, ameddig önök az alaptörvényt meg nem változtatják egy alkotmányozási folyamatban. Az az okfejtés, amit itt elmondok, az alkotmánybírósági döntésekkel is alátámasztható, és ezt azért mondom, mert én figyelem azért az önök érdemi megszólalóit is, nem csak ennél a vitánál, és ezért látom azt, hogy sokan forgatják az alkotmánybíróság döntéseit ott a frakció vezetőasszony mögötti körben általában ilyen megszólalásokat hallok, ami tetszik nekem. Akkor én a következőt mondom el történeti tényekre és alkotmánybírósági döntésekre is hivatkozva, hogy amikor vármegyéről vagy megyéről vitázunk, akkor lássák a történeti lényegét is az egésznek, mert a kérdésnek nem az a lényege, hogy az egyik egy 1000 éves intézmény, a megye kifejezés meg az 50-es években volt velünk addig, ameddig mi ezt meg nem változtattuk, mert ha csak ennyi lenne az egésznek a tartalma, akkor nem érdemelne ez annyit, hogy itt vitázzunk egymással. De azt kell látniuk, hogy a hatalom megosztás gondolata, amit a világ Montesquieu-höz köt, az valójában a magyar alkotmányos fejlődésnek része volt. És ezt az alkotmánybíróság a történeti alkotmányunkra hivatkozva több döntésében kifejti. Ugyanis mi volt a vármegyének a lényege? A hatalom megosztás rendszerében jött létre a vármegye. Volt hatalma nyilvánvalóan a királynak. Volt a nemesi vármegyének, ez a nemesi vármegye később tágul, és nem csak a nemesség vármegyéje lesz, és persze a kettő között volt az országgyűlésnek is, a rendi országgyűlésnek is hatalma. És egy hatalom megosztást hozott létre a történelmi alkotmányunk és a magyar alkotmányos fejlődésünk. Jóval előbb, mint ahogy ezeket a gondolatokat Montesquieu leírta volna. Tehát ezt lássák a vármegye mögött. A vármegye a hatalom megosztásnak egy rendszere. A királyi hatalommal szemben is, még a rendi országgyűléssel szemben is. Amikor az 50-es években a vármegyét eltörölték, akkor nem egyszerűen a történeti hagyományainkkal mentek szembe, hanem egy más igazgatási struktúrát hoztak létre, ahonnan pont a hatalom megosztást dobták ki az igazgatás rendszeréből. És az 50-es évektől kezdve a kommunista világban a hatalom megosztás szóba se jöhetett. Az egész igazgatási rendszer ez egy föntről irányított rendszer volt. És amikor mi megválasztjuk ezt a rendszert és újra visszahozzuk a vármegyét, kicsit késve, erre joggal hivatkozik, frakcióvezető asszony, voltak belső viták köztünk, hivatkoztak arra, hogy Lázár képviselő úr annak idején milyen álláspontot volt képviselt, sokan más állásponton voltunk akkor is. Tehát amikor mi visszahozzuk a vármegye rendszerét, akkor a vármegyének éppen a hatalom megosztási szerepét ismerjük el, és nem csak egy régi történeti fogalmat hozunk vissza. És amitől én félek, nyilvánvalóan ez megint csak az én vízióm, látom azt, hogy mi zajlik az országgyűlésben. Milyen közjogi tartalmú kérdésekben döntenek és hogyan. Köztársasági elnökre utalok, alkotmánybíróságra jön majd a bírói rendszerhez.

0: való hozzányúlás és az összes többi ellensúly, ami ellensúlyt képez az országgyűlésnek, pontosabban nem egészen az országgyűlésnek, az országgyűlés többségének, azaz a kormányzati többségnek. Mert a modern világban a kormánynak van többsége egy országgyűlésben is, az az igazi hatalom, és vele szemben az alkotmányok létrehoztak ellensúlyokat. Ezeket az ellensúlyokat számolják önök fel gőzerővel, és ebbe a rendszerbe illeszkedik bele a vármegye, mint kifejezésnek az eltörlése, mert mondom, itt nem csak a múltunk egy darabját dobják félre, hanem ez számomra elővetíti azt, hogy amikor jönnek majd végre az érdemi kérdések, és az önkormányzatokért felelős miniszter itt a parlamentben végre érdemi kérdésekről is beszélni fog. Én azt arra számítok, hogy ott azt fogom látni, hogy ez a középszint, az önkormányzati igazgatás középszintjét meg fogják gyengíteni, ennek a megye kifejezéssel gyakorlatilag ilyen szempontból meg is ágyaznak. Ezt gondolom, hogy ez fog történni, de a mondandómnak az a lényege, hogy ne csak múltbeli vagy modernitás kérdéseiről beszéljünk két szó használata kapcsán, hanem lássák az egésznek a lényegét, és a lényeg az a hatalom megosztás rendszere, amit önök most itt felszámolnak, és annak idején, amikor a vármegye kialakult, ez a hatalom megosztás része volt a királyi hatalom, a rendi országgyűlés között is, a vármegyei igazgatás között. Ezek a lényegi kérdések, a kifejezések azok másodlagosak. Köszönöm.
1: Tisztelt országgyűlés, most ismét kétperces felszólalások következnek. Elsőként a TISZA frakció részéről Balogh Mihályé a szó. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Szeretnék valamit leszögezni. Önök voltak 16 évig kormányon. Most, hogy átültek oda, úgy tűnik, hogy ezt valamiért elfelejtették. Jó reggelt kívánok a fideszes képviselőknek, és egészen elképesztő azt hallgatni, hogy önök aggódnak az önkormányzatokért. Hol volt ez a nagy aggodalom Hegedűs Barbara képviselő asszony, amikor a bukott helyi fideszes képviselők zsarolták a polgármestereket vagy a teljes önkormányzatokat? Amikor szórólapot kellett kihordaniuk, ami háború riogatásról szólt, akkor hol volt ez a nagy felháborodás a Fidesz részéről? Illetve van még valami, amit fontos elmondanom, az pedig az, hogy szerintem önök újra hazudtak nekünk. Itt hetek óta azt mondják, hogy megszámolták, hány választási ígéretünk volt. Már múltkor is említettem, hogy hozok önöknek egy példány, de most már úgy érzem, hogy tényleg muszáj ezt minél hamarabb meglépnünk. A TISZA programjában, mert hogy nekünk volt ilyen, jegyzeteljenek nyugodtan vitályos képviselő asszony, 125. oldal, 2,8-as pontja, a főcím, működő állam, erős önkormányzatok, mert hogy nálunk volt szó ilyenekről is, tudja képviselő asszony, és az első pontja így írja, felszabadítjuk a közigazgatást a pártpolitika irányítás alól, megszüntetjük a vármegye elnevezést és a főispán elnevezést. Tessék, ezt leírtuk nyíltan és vállaltuk. Innentől kezdve nem értem, hogy most mi a kérdés számukra. Tessék? Erre szavaztak a választópolgárok. Illetve Németh Balázs képviselő úr azt mondja, hogy mélyrepülésben vagyunk. Hát képviselő úr, hogyha ez a mélyrepülés pontosan olyan, mint az önök repülőrajtja, akkor kitartó és hosszú várakozást kívánok, mert mi valóban a magyar emberekért dolgozunk. Szégyeljék magukat!
1: Következő felszólaló Németh Balázs Lajos, a Fidesz frakció képviselője 2 percben.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Önök mély repülésben vannak? Önök hetet havat összehordanak ebben a vitában, töccen a logikájuk. Egyik alkalom, egyik felszólásban azt hangzik el, hogy csak az elnevezés változik, de az elnevezés egyébként nem fontos, csak a tartalom fontos. Aztán azt mondják, hogy igazából a tartalom lenne a fontos, de ahhoz meg nem nyúlnak hozzá. Ezért mondom, hogy ez megint egy abszolút filmszínház, ez egy ócska-pótcselekvés, amit csinálnak, mert kormányozni nem tudnak. És mivel egy ócska-pótcselekvés, ezért jönnek elő a vitában olyan témák, amelyeknek semmi köze nincsen a javaslathoz. És bocsánat, házelnök úr, de ilyenekre fogok most reagálni. Azt mondja a miniszter, miniszterasszony, hogy, és azzal vádaskodnak most már második napja, hogy a Fidesz leszavazza az uniós forrásoknak a hazahozatalát, 6000 milliárd forintnak a hazahozatalát. Képzeljék el, hogy önök május óta ünnepeltetik magukat, hogy hazahozták így múlt időben az uniós forrásokat, és szerencsére az internet nem felejt. Május 29-e a Tisza párt hivatalos honlapja, történelmi áttörés, Magyarország hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Június 1-e, Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozata, hazahoztuk a magyar emberek pénzét, így múlt időben. Július 10-e, Magyar Péter nyilatkozata az uniós pénzek felszabadításáról, megígértük, megcsináltuk. Önök ünnepeltetik magukat három hónapja, hogy hazahozták, most pedig azzal vádaskodnak, hogy miattunk nem tudják hazahozni. Akkor álljanak ki és mondják meg, hogy valóban hazahozták, vagy nem hozták haza az uniós pénzeket. Ha valóban hazahozták az uniós pénzeket, akkor hagyják abba a vádaskodást, hogy a Fidesz-KDNP miatt nem jönnek haza az uniós pénzek. Ha viszont nem hozták haza, mert úgy tűnik, hogy nem hozták haza, és izgatottak, hogy nem is tudják hazahozni, akkor mondják meg, hogy eddig miért hazudtak ezzel kapcsolatban.
1: Tisztelt országgyűlés, és megadom a szót Bóka Zsoltnak a Tisza frakció részéről 15 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, ha valaki ebben a házban büszke az 1000 éves hagyományaikra, higgyék el, az én vagyok. Én 2011-ben az alaptörvénynél ott voltam, amikor javaslatokat lehetett benyújtani. Egy nyáron dolgoztam azért, hogy a kúria és a törvényszék elnevezése visszaálljon. Megfogadta a jogalkotó, visszaállt. 2017-ben ott voltam, amikor az ügyvédi kamarák elnevezését szerettem volna székhelyi ügyvédi kamará elnevezésre visszaállítani. Megfogadta a jogalkotó, ott voltam. Higgyék el, ebben a patkóban nálam szakavatottabb nincs az elnevezések kapcsán. A jogtörténészi ismertségem, illetve vénám kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy nézzük meg a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének egyik professzorának az írását, ami 2022-ben kelt, akkor, amikor önök az alkotmánymódosítás kapcsán felléptek ezzel az igénnyel, hogy a vármegye, illetve a főispán elnevezésekre átállnak. Schweitzer Gábor, aki azt mondta, hogy a történelmi alkotmány utolsó évtizedeinek vármegyéje aligha tűnik polgárosult és demokratikusan létrejövő, illetve működő intézménynek, miként a főispáni tisztség sem sorolható a fenntartások nélkül vállalható alkotmányos hagyományok közé. A történelmi alkotmány időszakának elnevezéseihez vissza lehet térni, ám ennek a visszatérésnek igazolhatónak, hitelesnek és funkcionálisnak kell lennie. Nem ruházható fel napjainkban olyan jelentéstartalommal a történelmi alkotmány időszakának egyetlen intézménye sem, amilyennel az akkoriban nem rendelkezett. Ellenkező esetben ugyanis megalapozottan tehető fel a kérdés, hogy miért is kellene a múltat visszaállítani. Schweitzer professzor 2026-ban ment el, az emléke legyen áldott. Köszönöm a szót.
1: Most pedig Takács Árpád, a Fidesz frakció képviselője következik 15 perces időkeretben.
5: Annyit nem fogok. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Rövid leszek, Lázár János hibázott, nem kellett volna visszavonni ezt a javaslatot, ez az én egyéni saját véleményem, mert akkor ezen már túl lennénk. Túl lennénk úgy, mint a kúrián, mint a polgármesteren, és nagyon sok olyan jogintézményen, amely történelmi forrásokból fakad, és ma mindannyian ezt elfogadjuk és használjuk. Benke képviselőtársam, nem tudtam, hogy nevessek vagy dühös legyek, egyik sem vagyok. Nézen öntől jobbra a 2 órára, nem látja, nincs itt a képviselő úr, 60 oldalon vallotta be a 110 ingatlanát. Ha kicsit arrébb néz, akkor talál olyat, ahol 100 hektár fölötti földeket vallottak be. Ha kicsit előre fél egy környékén, akkor milliárdos vagyonokat, és aztán az egész kormányba talál olyanokat, akik e fölött rendelkeznek, ha pillanat, ezeket nem hoztam volna föl, képviselő úr, nem hoztam volna föl. Ha önök nem folyton ezzel jönnek, én tisztességesen végighallgatok mindenkit, önt is. Végig figyelek és jegyzetelek, és igenis kénytelen vagyok, vagy kötelességem megvédeni mind azokat, akik itt ülnek, és saját magamat is az ilyen ócska politikai lózungoktól, amelyet önöknek fölírnak, és egyfolytában ezt kell mondani. Hát ugye, tudom, hogy súlykolni kell ezeket a dolgokat, hát nyilván erről szólt az önök választási kampánya is, de önök nyertek. És most is erről szól, természetesen, és hogyha körülnéznek, akkor látnak ezeket, hogy csak ezt tudják említeni. Császár Martin, hát szerintem nem érdemes arról két szót sem mondani. Azonban Tóth Norbert és Balogh képviselő uraknak. Uraim, a közigazgatás, az államigazgatás, az önkormányzati igazgatás egy végtelenül komoly szakma. Igen. El fog menni a hangja. Tehát végtelenül komoly szakma, nem szakkör. Tehát addig is, míg ezt a tudást nem szedik magukra, addig fogadjanak tanácsadókat, mert akkor tudnak majd hozzászólni szakmailag az ilyen különböző vitákhoz, és nyilvánvalóan, igen, nem önnek mondtam, frakcióvezető asszony, hanem azoknak, akiknek egyébként nincs tudásuk ahhoz, amit itt megjelenítenek, de gyakorlatilag, hát ha csak ezt fogják megtanulni a következő 4 évben, akkor nem lesz hasznos itt töltési idejüknek. Tisztelt miniszter asszony, 2011-ben jöttek létre a kormányhivatal, pontosan ugyanúgy tudja, mint mindenki más, vagy 2011-ben, 13-ban a járási hivatalok, 2015-ben a szakigazgatási szervek, ami most 30-32-30, tehát nézőpont kérdése, ezzel lehet vitatkozni, hogy hány szakigazgatási szerv csatlakozott, de létrejött az egységes, integrált, professzionális közigazgatás. Tehát lehet arról vitázni, hogy ez most jó a centralizáció vagy dekoncentráció, nagyon helyes, és ezzel vitázzunk, és önnek igaza is van. Vannak olyan kormányok, amelyek dekoncentrálnak, létrehozzák a dekószerveket, vannak olyanok, amelyek centralizálnak. Mi ezt az utat választottuk azért, mert azt gondoltuk, hogy az eljárások gyorsasága, a professzionális közigazgatás, ahhoz integrált hatósági feladatellátás kell, és egyablakos ügyintézés a kormányablakok kialakításával, és ezek a kormány hivatalok úgynevezett zászlós hajói meggyőződésem, amelyre példát, kiegészítve a kormányablak buszokkal, tehát ez a sikerágazata, én azt gondolom az előző kormánynak, de sem Ausztriában, sem a környező országokban nem talál ennyire fejlett közigazgatást, hiszen 2019-ben elindult az elektronikus közigazgatás kiépítése, amikor ugye a cégek kizárólag úgy nyújthattak be bármilyen kérelmet, majd 2020-tól az automatizált döntéshozatali rendszer, és ezt követően elérkeztünk a mesterséges intelligenciáig is, és ezt a kollégák természetesen nagyon jól használják. És nem is beszélnék arról, hogy most Vármegye, meg Főispán, mert önöknek ez joga van. Tehát megváltozhatnak bármit, visszamehetnek az időben, létrehozhatnak bármit, de hát mégiscsak a Fideszbe tudnak gondolkodni, hogy a múltkor elmondtam, mert nem újat találtak ki, hanem behozták azt a kormány megbízotti jogintézményt, amit egyébként a Fidesz vezetett be 2011-ben. Nem tartom helyesnek, hogy eltörlik a Vármegye rendszert, nem tartom helyesnek a főispáni megnevezése, de én ebből nem szólok semmit, mert elég furán hangzana az én számból. De egy egészen biztos, volt itt szó Szent István tervről. Igen, Szent István előtt tisztelegni kell. Meg mindenről. A Vármegye rendszerről, a közigazgatás kiépítéséről, arra a védelmi rendszerről, amit kiépített egyébként az országban. Nagyon szeretném tudni, meg látni majd a Szent István tervnek a részleteit, ugye 10 településenként 1 milliárd forintot szándékoznak adni. Úgy hallottam, nem tudom igaz-e, hogy ez... Tehát ez most nem egy rossz indulat a részemről, hanem kérdés, hogy ez pilot vagy pilot programmal fog elindulni, és nem mindenhol az egész országban. Ha ez így van, akkor ez egyelőre nem azt adja, amit várnak. A másik pedig az, hogy csak az elmúlt 2 évre beszélek, mert nem többre vagy 3-ma, vagy az elmúlt ciklusra, akkor így helyesebb, hogy Békés megyében 10 település jelenleg, amely egy járáshoz tartozik, a Magyar Falu Programmal, a Versenyképes Járások Programmal és a Top Plus projektekkel 3,1 milliárdot kapott az elmúlt 4 évben, amelyet folyamatosan most éppen átadnak. Tehát ennél kevesebb a Szent István terv. Ha azt mondja a miniszterasszony, hogy ezen felül adják, tehát ezeket továbbra is biztosítják, akkor ez egy nagyon jó irány. Azonban a miniszterasszony azt mondta, hogy miért nem változtattak ezt vonjuk kérdőre. Hát én nem. Ne változtassanak. Tehát ez a helyes. Integrált hatósági ellátás, professzionált közigazgatási munka, ügyfélbarát ellátás és szolgáltatóbarát közigazgatás. Már csak azért is, most részletesebben tudom kifejteni, mint a múltkor, ha szétszedik, 2 dolog biztosan sérül. Egészen biztosan, és nem 500 millióba fog kerülni, hanem sokkal többe. Az egyik az, hogyha 30 szakigazgatási szervre szétszedik, önálló mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatal, önálló agrárhivatal, önálló fogyasztóvédelem, közlekedés, építéshatóság, örökségvédelem, foglalkoztatás, munkaügy, munkavédelem, és sorolhatnám még tovább, gyámhatóság, oktatási hatóság, vadászati hatóság, növény- és talajvédelmi hatóság, környezetvédelmi hatóság, hulladékgazdálkodás, 14-nél tartok a 36-ból, akkor ugyanennyi funkcionális szervet kell mellé telepíteni. Annyi pénzügyes, annyi személyügyes, annyi 36-szor annyi, amennyi most egy helyen van, bár kétség kívül nagyobb létszámmal. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan hatásvizsgálat kell, és nagyon helyes, hogy nem kapkodnak ebbe, én azt gondolom, hogy ez mennyibe fog kerülni. De van ennél sokkal fontosabb számomra, és az állampolgárok számára. Ma úgy működik egy döntés, hogy beérkezik e-papíron, beérkezik elektronikus úton egy kérelem, egy hatósági eljárás, legyen az építéshatóság vagy bármi. Amely megvizsgálja a hatóság, akkor azt nézi, hogy kit kell bevonni szakkérdésben. A szakkérdés pedig ott van a kormányhivatalon belül, mert ha kell az építéshatósági munkához földhivatali szakmai vélemény, kell környezetvédelmi szakmai vélemény, vagy kell népegészségügyi szakmai vélemény, ott van a hivatalon belül, néhány napon belül a szakkérdésben megadják a választ. Amennyiben azonban különálló szakigazgatási szervek, azaz hatóságok jönnek létre, akkor az következik ebből, hogy mindegyik önálló, mindegyik érzi a fontosságát, meg a jogszabály elő is írja a fontosságát, azaz, ha egy hatóság elkezd egy ügyet, akkor szakhatósági állásfoglalásokat kell bekérnie. A szakhatósági állásfoglalások megadásának az időtartama mondjuk 30 nap, amely egyszer hosszabbítható mondjuk még egy 30 nappal, tehát a jelenlegi néhány napos szakkérdés elbírálása akár 50-60 nappal növekedhet. Tehát én ezt azért mondom csak, mert ezt küszöbölte ki az Orbán kormány, amikor is azt mondta, hogy integrált feladatellátás van, ügyfélbarát közigazgatás, gyors közigazgatás, gyorsan tud reagálni, hogy voltak hibák. Hogy ne lennének hibák, tisztelt képviselőtársak, hiszen akkor a szervezetről van szó, és nem a létszámában, hogy 36 ezeren dolgoznak a kormányhivataloknál, hanem azért, mert évente sok-sok millió ügyet intéznek. Ezért, amikor azt mondja a miniszterasszony, hogy megpróbál följegyeztem, nem az embereket szolgálta a kormányhivatal. Miniszterasszony, hát kit? Egy közepes megye. Csak egy közepes megye. Évente 1,1 millió ügyféllel foglalkozik, kötőjel 1,4, attól függ, hogy milyen az év, meg mennyien laknak az adott megyében, de 1,4 millió ügyfél megy be a kormányablakokba, az ügyfélszolgálatokra, és megy be a különböző szakigazgatási szerveket megjelentő főosztályok ügyfélszolgálataira. Tehát azt gondolom, hogy mégiscsak az embereket szolgálta, hiszen ennyi döntést hozott. És tisztelt képviselőtársak, az a helyzet, hogy ez a közepes méretű megye, emellett, hogy 1,1 millió ügyféllel foglalkozik egy évben, majdnem 1 millió 230 ezer döntést, azaz hatósági határozatot hozott egy évben. Egy megyéről beszélek, egyetlen egyről. Gyakorlom már vármegye helyett a megyét, látják? Gyorsan tudok alkalmazkodni, mindig is erény volt. Tehát 1,1 millió döntést hozott. Amennyiben ezt kinyomtatnák, ez a 12 és 14 millió oldal körüli ügylen, hál' Istennek nem kell kinyomtatni, Isten éltesse az elektronikus közigazgatást, és ez azt is jelenti, ha itt kipakolnák egymás után, mennyi az A4-es? 210-e, 297-es? Ugye valahogy így van, ezredes úr. Tehát ha ezt kitennék, akkor pontosan Lisszabonig érne el. Tehát azt mondani, hogy nem az embereket szolgáltam, ez egy olyan jellegű kijelentés, amelyet szerintem ön sem gondolt komolyan. És a másik az, hogy azt is kijelentette, hogy hiányosságukat tapasztaltak. Egyet nem mondott, de mondok én sokat, mert rengeteg hiányosság van, amit még orvosolni kell a jövőbe, de azt szeretném, hogyha konkrétan neveznék ezeket meg. Tehát az embereket szolgálta, mert ez az 1,1 millió ember, országos szinten ez meghaladja egyébként a 30 milliót, mégiscsak úgy nyilatkoztak anonim módon 94,6%-ban az elmúlt évben, hogy kiválóra értékelik a kormányhivatalok munkáját. Tehát amikor ön azt mondja, vagy bárki azt mondja, vagy ezt írja le önnek, akkor egyrészt mondja meg neki, hogy legközelebb ne hozzam már ilyen kellemetlen helyzetbe, mert azt mutatja, mint a közigazgatásért felelős miniszter azzal a kijelentésével, hogy azt állítja, hogy nem az embereket szolgálta, akkor éppen az ottani ügyintézőket, akik nézik le, akik helytállták a Covid-nál, helytállnak mindennapokban, és ott vannak, ha kell, akkor hétvégén is, és bármilyen Viszmajorban, éppen most, amikor árvízi helyzet van, éppen most, amikor rendkívüli időjárás volt, éppen most, amikor olyan helyzet van, hogy szükség van rájuk, akkor a kormány hivatal dolgozói azok, akik állják a sarat, tisztelet és köszönet érte, és ezek a kollégák, bár most bármit mondanak most nyilván egy kormányváltásnál, vagy egy ilyen helyzetben, ezek az én bajtársaim voltak, tisztelt miniszterasszony. Az, hogy most azt mondja, hogy kap mindenféle hírt, nyilván igazodnak. Ezt ön is tudja, én is tudom, és ezt helyén kell kezelni mindannyiunknak, de egy egészen biztos, amikor 2017-ben bevezették az általános közigazgatási rendtartást, akkor először vizsgáztam, mint az összes jogszabályból ezt meg tudja kérdezni, mert a személyes példamutatás mindenki számára szerintem végtelenül fontos. És még egy kérdés van, ha nem az embereket szolgálta. Arra tessék nekem válaszolni, kedves miniszter asszony, hogy május 12-éig nem az embereket szolgálta a kormányhivatal. Május 13-án reggel, amikor önök voltak kormányom, akkor már azóta az embereket szolgálja? Tehát 16 évig nem az embereket szolgálta, most az elmúlt 3 hónapban pedig az embereket szolgálja. Ne vicceljen már. Tehát, és beszélt arról, hogy politikai lojalitás volt a kormányhivatal vezetőjénél. Nem ilyet keresnek most? Nem olyat keresnek most, más is fogalmazom, akik a kormány társadalom politikáját végre fogja hajtani, kifizeti a nyugdíjakat, a vidékfejlesztési támogatásokat, rendezi azokat a forrásokat, hogy oda jussanak, ahova kell, azaz az emberekhez. Nem ilyeneket keresnek? Mert ha nem ilyeneket keresnek, aki ezt nem hajtja végre, akkor teljesen felesleges kinevezni. Olyat keresnek, aki azonosul a kormány politikájával. Na, náhogy olyat keresnek. Olyat, aki biztosítja a professzionális gyors közigazgatást, olyat keresnek, aki végrehajtja a kormány döntéseit, mert egyetlen egy szabály egészen biztosan van, az én életemben azt tanultam meg, és szerintem ezzel egyet lehet érteni, hogy minden szervezet, és még a kormány is, tehát minden szervezet cselekvőképessége a végrehajtás szintjén dől el. Azaz a kormány cselekvőképessége a kormányablakokban, a járáshivatalokban, az ügyfélszolgálaton, a kormányablak buszban, ahol az emberekkel, az ügyfelekkel találkoznak, ahol az ügyfél meg tudja ítélni, hogy jól dolgoztak-e vagy sem, jó döntéseket hozza a kormány, avagy sem. Tehát én azt mondom, hogy tartsák meg ezt a rendszert, vagy változtassák meg. A Vármegye kapcsán és Főispán kapcsán nem kívánok szót, hiszen egyetértek minden előttem szólóval, de szakmai alapon szerettem volna felszólalni, szakmai alapon szerettem volna javaslatot tenni, és az a kérdésem a jövőben is, hogy hogyan alakítják át a közigazgatást, és remélem ugyanaz, amit az elmúlt évben 30%-os béremelést kaptak a kormánytisztviselők az elmúlt évben, azt önök is meg fogják adni. Nagyon szépen köszönöm, miniszter asszony.
1: Most Lőrinc Viktória miniszterasszonyi a szó.
6: Szépen. Biztos vagyok benne, hogy a szakembereket nem mondtam, hogy nem az embereket szolgálták. Ez egy csúsztatás. Én az ispánokról beszéltem, hogy ők kiket szolgáltak ki, de végigmennék az elején, mert most több olyan dolgot mondott, pedig megfogadtam, hogy a legvégén reagálok mindenre, de azért van egy-kettő, tehát 15 percig mondani folyamatosan és csúsztatni, mondjuk talán a 8. percnél már ön is áttért a szakmára. De előtte, tudja, képviselőtársam, nem mindegy az, hogy valaki mielőtt a politika világába megérkezik, előtte tisztességes munkával dolgozik, az nem szégyen, hogyha vagyonos ember. A szégyen, amikor valaki 25 éves korától csak a politikában van, és 47 pótoldal kell ahhoz, hogy a vagyonát be tudja vallani. Ez kellemetlen. Nem önnek címeztem, viszont ön ilyet kér rajtunk számon. Itt mindenki, aki ebben a Tisza frakcióban van, és visszautasítom azt, hogy itt bárki is, bármilyen kapcsolatok alapján lett volna vagyonos ember, nem kell nekik szégyelni, mert rendes, tisztességes emberek, és megdolgoztak a vagyonukért. Köszönöm szépen, hogy igazat adott. A másik dolog az, hogy azt mondta, hogy itt előre leírt mondatokban szólalnak fel a képviselőtársak, és csak egy dolgot tudnak mantrázni, hiszen ezzel nyertünk kampányt. A 128. oldalt idézte azt a képviselőtársam, több mint 200 oldalas a Tiszának a vállalása. Nem az volt benne, amit ön mondott, és ezt próbálja elhitetni. Ezekből nagyon jó TikTok videók lehetnek majd, hogy elő lehet adni. Van benne egy professzionális képviselőtársuk, akit egyébként szintén közpénzből elég sokáig sikerült erre fizetni. Szóval nekünk volt vállalásunk több mint 200 oldalon, és azt teljesítjük most. Egyébként érdekes dolog, hogy azt kérik számon, még erre szeretnék reagálni, aztán visszatérnék a szakmára, hogy most miért ezzel kezdjük, amikor pedig valamilyen vállalásunkat még nem teljesítettük, mert 70 nap után még éppenséggel az 1000 vállalásból még van vissza, lehet, hogy 800. A múltkor miniszterelnök úr felsorolta, hogy 50 nap alatt mennyi mindent értünk el. Egyszer ezt kérik rajtunk számon, egyszer azt kérik rajtunk számon. Néha azt gondolom, hogy ha van rajtunk sapka, akkor az lesz a baj, ha nincs rajtunk sapka, akkor az a baj. De ha megengedik, akkor mi szeretnénk azzal foglalkozni, hogy az embereknek tényleg egy ilyen 16 év után, amire április 12-én megadták a választ, majd 3,5 millió ember, arra most a vállalásaink alapján egy jobb, biztonságosabb és emberségesebb működő országot építsünk. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét frakciónként egy-egy képviselő felszólalására nyílik lehetőség 2 perces időkeretben. Elsőként Varga Lőrinc Mihály, a Tisza képviselője következik.
7: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Idézem ellenzéki képviselőtársa megszólalását. A fiatalokat szóhasználatukban nem kiszolgálni kell, hanem meg kell tanítani bennünket a helyes fogalomhasználatra. Nézzék! Dédeleg anyám kulák volt. Kisgazda kulák családból származom, kevesen vetik meg nálunk jobban az előző pártállami rendszert. Mégsem hiányzott senkinek a vármegye, ahogy a Kakastól, és a főispán sem. Fiatal képviselőként megszólítva pedig kérem, hogy kioktatásunk helyett sűrű, tömött sorokban kérjenek bocsánatot az eltipolt lehetőségeinkért és a kivéreztetett országért, amit ránk hagytak. Konkrétumokat kérnek? Jöjjön néhány a vállalásaink közül. Bérlakás program jön, visszatér az Erasmus és a társadalmi mobilitás, csak hogy néhányat a nekünk, fiataloknak valóban fontos vállalásaink közül említsek. Persze önök ezeket is, még ellenzékből is blokkolnák az EU-s pénzek hazahozatalának gáncsolásával. Gondolom, természetesen, mint azt ma már rengetegszer hallottuk önöktől, Szent István nevében. Köszönöm szépen, további szép napot, jó munkát!
1: Most Szűcs Gábor következik a Fidesz frakció részéről 2 perces felszólalásra.
8: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Először is kicsit csalódást keltett Hantosi képviselő úr felszólalása, mert ő ugye az igazságügyi bizottságban elnökként szerepel, és ott a tisztások között kifejezetten korrektként ismertem meg. Ez a felszólalás kevésbé volt az, de amennyiben köszönöm képviselőasszony, amennyiben Ruf Bálint mondta tolba, akkor persze elfogadom és meg is értem. Az Orbán kormányok alatt alakult ki hűbérrendszer. Képviselőtársaim, Magyar Péter szedi le azokat a közjogi méltóságokat, akik nem hajlandóak neki hűbéresküt tenni. Abban gondolom mindannyian egyetértünk, hogy óriási megtiszteltetés, ha valakit felkérnek köztársasági elnöknek. Ennek ellenére csak az elmúlt napokban ketten utasították vissza ezt a felkérést. Önök szerint ez miért van? Hát józan ember nem szeretne Magyar Péter vazallusa lenni, ez ennyire egyszerű. Miniszter asszony, ön azt mondta, hogy mi pártállamot építettünk, mondjuk én aztán biztosan nem most lettem képviselő, de szerintem a képviselőtársaim sem. Elmondom miért. Kétharmaddal kormányoznak most önök. Előtte a Fidesz-KDNP kétharmaddal kormányozott. Nem történt olyan, hogy ellenzéki pártok szervereit lefoglalták. Nem voltak koncepciós eljárások. Elmondom, ha a Fidesz-KDNP épített volna ki pártállamot, és próbálta volna meg tönkretenni az ellenzéki pártokat, akkor önök most nem ülnének itt, pláne nem kétharmados többség birtokában. Szerintem ez elég bizonyíték, vagyis ellenbizonyítás. És akkor még volt itt szó a propagandáról, hogy milyen propaganda működött. A miniszterelnök testvérének a lapja a Kontroll, képzeljék el, nemrég megírta, hogy nekem 1 milliós szerződésem van 2018 óta a közmédiában, és mindezt arra alapozták, hogy találtak egy Szűcs Gábor nevű embert, akinek a szerződése volt. Erre alapozták, még a Kontroll egyik munkatársa is itt a büfébe odajött bocsánatot kérni, hogy elnézést, ez vállalhatatlan. De a Kontroll.hu-n azóta sem jelent meg, mert hát ezt az oldalt az ellenzéki képviselők lejáratására hozták létre. Tóth Norbert képviselőtársam, aki ugye a Fidelitasból került a Tiszába, azt mondta, hogy 30 000 milliárd forint közvagyon vándorolt magántulajdonba. Hol a bizonyíték? Amíg a bizonyítékokat begyűjtés bemutatja, addig aggódva figyeljük, hogy az önök kormányzása alatt mennyi közvagyon fog külföldi magánkézbe vándorolni. És Varga képviselő úrnak egy mondat, milyen lehetőségektől estek el? Erasmus, én például voltam. Mondta a bérlakás programot. Igen, volt ilyen. 3%-kal otthonteremtési kedvezmény. Volt
1: képviselő
8: ilyen.
1: Úr, legyen kedves lezárni a gondolatait.
8: Ingyenes nyelvvizsga, ingyenes jogosítvány. Ezek a lehetőségek, amiktől önök elestek, vagy mi elestünk, mert egy korosztály vagyunk.
1: Tisztelt Országgyűlés, most Hantosi István következik felszólalásra a Tisza képviselőcsoportjából 15 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Igyekszem ezt a korrekt hozzáállást a jövőben is tanúsítani, és azt gondolom, hogy ez viszi előre a közös párbeszédet, hogyha meghallgatjuk és figyelünk egymásra. Bár nyilván a parlamentnek van az a sajátos politikai hangulata vagy tere, hogy itt van lehetőség arra, hogy különböző szimbolikus vagy látványos eszközökkel fölhívni a figyelmet magunkra. Én inkább maradnék a korrektebb és a tárgyilagosabb hozzászólásoknál. A vita során, vagy itt a hozzászólások során az kezdett körvonalazódni bennem, hogy szavakról beszélünk, vagy intézményekről. Mert hogy a tisztelt ellenzék a szavak megváltoztatása, vagy az elnevezések megváltoztatása kapcsán érvel, ugyanakkor minthogyha, tehát azzal a lelkesed, vagy azzal a szenvedéllyel küzdenek, minthogyha az intézményt szüntetné meg, és nem is értem egyébként, mert a történelmi, tehát Vitályos Eszter képviselőasszonynak, illetve már nem emlékszem, hogy egész pontosan kitette, vagy kibeszélt még ilyen történelmi képekről, de képviselőasszony egész biztosan a jogintézményt így bemutatta, de nem értem, hogy miért nem a Bach korszak jutott az eszükbe, amikor ugye a megyei önkormányzatiságot szüntették meg, talán éppen azért, mert hogy valójában az intézményrendszert nem fogja megváltoztatni ez a jogszabály, és az 1000 éves közjogi hagyomány az nem a név testesíti meg, hanem maga az intézményrendszer. Az, hogy ma Magyarországon, és 1000 éve Magyarországon, miután Szent István király az ország közigazgatását úgy szervezte meg, hogy ezek a, hát akkoriban nyilván várak köré, mint ilyen védelmi közigazgatási egységek közé, vagy akár püspöki székhelyek közé szerveződő egységeknek a határait alakítottak. Ugye innen jön a megyének a neve a szláv nyelvekből, még a mezsgye kifejezésben ismerhetjük fel. De maga a jogintézmény az, hogy vannak olyan lokális egységek, amelyek kiemelt szerepet játszanak abban, hogy akár ügyeket intézni, vagy akár egy identitás formáló szerepe van. Ez az 1000 év folyamán ez töretlen, és ezt ez a jogszabály egyáltalán nem tervezi megváltoztatni. Hanem miért szimbolikus, vagy miért érzik úgy, hogy ez a vármegye kifejezés olyan szimbolikus? Tulajdonképpen érthető is egyrészt nyilván ez az önök részéről lelkesedés. Az előző hozzászólásomban utaltam rá, hogy azt érzem, hogy azt érezzük nagyon sokan, hogy olyankor kerülnek elő ilyen látványos, elvi szintű politikai témák, amikor valami gyakorlatban nem működik. És azért a 2022-es év és a 20-as évek az mind a gazdaság, mind a Covid-járvány kezelése kapcsán ott az előző kormányzat számára nem igazán voltak sikeres időszakok, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt, hát nem is tudom, 6-8-10 évben inkább ilyen politikai témákkal tematizálta, ellenségképet keresett a Fidesz, megpróbálta megosztani a magyar társadalmat. Az, hogy egy ilyen szimbolikus kifejezést behozott, és nagyon köszönöm Bóka Zsolt képviselőtársamnak azt a jogtörténeti ismertetést, amit a 2022-es alkotmánymódosítás kapcsán hallottunk, hiszen teljesen egyértelműen kifejezte azt, hogy bármely szép történeti hagyománnyal rendelkező intézmény túlzottan, hogy mondjam, tehát az adott intézmény egy történeti kitekintésben gyakran idealizálunk. És úgy gondolunk vissza valóban egyébként a vármegyére, szerintem egyikünk sem gondolja máshogyan, hogy ahogy elhangzott, a vármegyék, a nemesi felkelés, az önkénnyel szembeni fellépésnek voltak a szervezeti pontjai. De nem azért, mert vármegyének hívták őket, már csak azért sem, mert hogy arról a történelmi korról beszélünk most, amikor a magyar nem volt a közigazgatásnak a hivatalos nyelve, és hogyha valamiért abban a populista mentalitásban, vagy lelkesedésben próbálnék most érvelni, mint ahogy Rétvári képviselő úr szenvedélyesen és lelkesen élvert, akkor még az is megfordulna a fejemben, hogy esetleg a latin comitas kifejezést felejtették el törvénybe ültetni 2022-ben, hiszen 850, ebből a 950 évből, amíg a vármegye rendszer, tulajdonképpen mi, anélkül, hogy most nyelvtörténeti vagy történettudományi kérdésekben bocsátkoznék bele, gyakorlatilag maga az intézmény az ugye töretlenül fönnáll most is, ma is, akkor is, 1000 éve is, de nem vármegyének, hanem a komitásznak hívták, és azt a latin kifejezést használták a közokiratokban, azt a latin kifejezést használták a vármegyei gyűléseken, az országgyűlésekben, hiszen az országgyűlésnek a hivatalos nyelve is a reformkor végéig gyakorlatilag ugye a latin volt. Ha mindenképpen ragaszkodni szeretnénk ahhoz, hogy derítsük ki, hogy melyik az a kifejezés, ami a leginkább használható, vagy hogy honnan ered a vármegye kifejezésnek a gyökere, akkor hát nem tudunk elmenni amellett, hogy ugye két tagból áll, ezt már ugye Rétvári frakcióvezetőről elmondta, vár és megye. De a maga, ahogy elmondtam, a megye, ami körbe kerítette egy nagy területet, hiszen a szláv nyelvekből származó mezsgye szóra utal vissza, ennek a határvonalát jelentette. Hasonló kifejezés a magyar történet és egyébként jelenlegi hagyományokban is az egyházmegye kifejezés. Tehát az, hogy valaminek a határvonalát fejezi ki, egy közigazgatási egységnek a határvonalát. Szent István királyunk, amikor a várakat, az első várispánságokat, korábban egyébként a vármegyéket várispánságnak is hívták, alapította meg egy 1900-es oklevelében négy várat rendelt a határaival együtt, quator civitates cum terminibus et finibus, határaival és végeivel együtt helyezte a pécsi püspökség alá. És később a 12.-13. században pedig több okiratban fölbukkant maga a megyeszó magyarázata. 1254-ben például egy birtok vita kapcsán perquendam limitem qui vulgariter megye vocatur. Tehát azt a határt, amit a köznyelvben megyének hívnak. Tehát a megye szó, mint határ, tehát az, hogy most vármegye, megye, nyilván ennek is van, vagy lehet szimbolikus jelentőséget tulajdonítani, de maga a megye kifejezés az, ami megtestesíti azt, hogy itt van egy olyan körülhatárolt terület, amelynek valamilyen közigazgatási feladatot, jelentőséget tulajdonítunk. A még egy más, tehát ahogy az előző hozzászólásomban utaltam már rá, hogy ez a, és több Császár Martin képviselőtársam is, és többen elmondták, és nem értjük, hogy önök miért nem értik, illetve hát értjük, hogy miért nem éltik. Az elmúlt 16 év, és hogy mi történt, és milyen vagyonok keletkeztek, és hogy milyen vagyontömegek cseréltek gazdát, és hogyan veszett el a közvagyon a közjellegét, és hogyan alakult magánvagyonná. Azt gondolom, hogy ez is rövid időn belül, vagy bizonyos időn belül azért majd a sajtóban azért, vagy hát, hogy az különböző eljárások keretein belül azért ez majd reméljük, hogy tisztázódni fog, és egyértelmű lesz. De ha már ugye a történelmi hasonlat, ugye miért vármegye, mert a középpontban valamilyen vár állt. És ez a vár eleinte a királynak jelentette ugye a dominiumát, azt a központját, de ugye ott megjelent mellette ugye a magán vagyonnak a jellege is, és minthogyha most ezt látnánk, hogy az elmúlt 16 évben kastélyfelújítások, kastélyprivatizációk, Batida, 60 puszta, a Dégi kastély, a Tiborcéknak a Turai Schossberger kastélya, Füzérradvány, vagy a Matolcsi családnak a Csalapuszta, egy kéglő kastélya, tehát valóban körvonalazódik az, hogy 2022-ig nem volt fontos, 2022-ben megjelent, jöttek a várak, az előző kastély privatizációs programban 48 kastélyt terveztek magánkézbe juttatni, nyilván olyan konstrukción keresztül, amire senki nem mondhassa azt, hogy itt valójában mi történt, de akármilyen jogi csűrés-csavarásról beszélünk, itt megjelentek a vagyonok, megjelent a szervezeti egység hozzá, és megjelent az elnevezések hozzá. A Nemzeti Dohányboltról már beszéltem az előbb. Ami még erről eszembe jutott, hogy középiskolai történelmi atlaszomat nagyon szerettem forgatni. És talán önöknek is megvan a különböző érdeklődésünk vagyunk, valaki inkább a kémia könyveket szerette inkább nézegetni, és a periódikus táblázatot. De aki a történelmi atlasz forgatja, az ma is megtalálja benne a Hunyadi családnak a birtokait. És hogyha megnézi hozzá, itt nem tudom, Beszterce főispánja volt, a Temesi, nem tudom, bánságban, itt volt, ott volt amott birtoka, de az ember figyelmét nem tudja elkerülni az, hogy Hunyadi János ezt a vagyonát, és egyébként, ahogy elhangzott több képviselőtársamtól, az ispánok a közfeladat ellátásához kapták ezt a vagyontömeget. Hunyadi Jánost vagyonát egy magyar emberrel, egy élő magyar embernek a vagyonával. Azt szokták mondani, hogy a leggazdagabb magyar ember, aki nem király volt, tehát nem a hatalmánál, a rangjánál fogva birtokolt egy vagyont, a legvagyonosabb magyar ember az még a Mészáros Lőrincnek a vagyonával vethető össze. És azért egy érdekes párhuzam az, hogy ez hogyan ívelt föl a kettőjüknek a karrierje, és még az egyikük az életét, vérét és minden vagyonát a haza javára szentelte, és minden vagyonának a jövedelméből katonákat állított, várakat újított föl, és a rábízottaknak a védelmét látta el, addig az előző 16 évben keletkezett vagyontömegek kapcsán nem igazán látjuk ezt a lelkesedést, vagy akár a Széchenyi családnak az akadémia alapító szándékai mellett sem igazán látunk az elmúlt 16 évből olyan nagy értékeket, amiket mondjuk úgy, hogy évszázados távlatból visszatekintve lehetne majd kiemelni, hogy mi történt itt a 2010 és 26 közötti időszakban. És még egy gyors reakció arra, hogy mi az, ami nekünk számít, és a történelmi hagyományok, és hogyha körbenézzünk a történelmi festményeken, elhangzott az a Rétvári frakcióvezető részéről, hogy mi ezeket nem tartjuk esetleg szépnek, vagy nem tartjuk értékesnek. Nyilván lehetne beszélni arról, hogy melyik milyen történelmi korszakot ábrázol, és annak valójában milyen jelentősége volt akár a kiegyezésnek, vagy akár Ferenc József megkoronázásának a mai magyar közállapotokra, milyen hatása volt. De tudják mit, nekünk nem ezek a festmények, nem a szimbólumok a fontosak. Minket azért választottak meg 2020. április 12-én, mert az üzenetet fogalmaztuk meg a választópolgárok minden magyar számára, hogy számunkra nem a nevek, a titulusok, a pozíciók, a hatalom a fontos. A magyar nép a szabadság népe. A magyar nép nem tűri az elnyomást, nem is tűrte soha. És a magyar emberek a nyakukra ültetett főispánokat, ispánokat, döbrögi és gyevi bírókat nem igazán szokták szeretni és megtartani, és a szabadságukért mindig kiálltak. A történelmi folytonosságot pedig nem ilyen szavak, közigazgatási szavak, aminek utaltam már rá, hogy ez egy illúzió, hogy 950 éven keresztül ezen a néven hívták ezt a közigazgatási egységet. Szóval nem ezek az egyes szavak fogják biztosítani, hanem az a szó, amit a magyar édesanyák a gyermekeiknek elmondanak. Azok a dalok, amiket énekelnek nagyszülők, szülők a gyermekeiknek. Azok a hősök, azok a történetek, azok a mesék, népmesék, a legkisebb királyfiról és a királylányról, amik mind-mind-mind a mi nemzeti identitásunkat adják. Festmények, zene, szó, barátságok, történetek. És ha már szavakról beszélünk, akkor hadd idézzem Kölcsey Ferencet, aki így emlékezett, vagy ezt az üzenetet adta át nekünk, hogy négy szócskát üzenek, s vésd jól keveled be, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz, a haza minden előtt. Nem a vármegye, nem a főispán, a haza minden előtt.

0: Tisztelt Országgyűlés, most Lőrinc Viktória miniszterasszony következik szólásra.
1: Köszönöm a szót, elnök úr. Bízom benne, hogy meg tudom talán fogalmazni azt, hogy ne folytassuk ezt a partalan vitát, mert olyanról vitatkozunk, ami ebben a törvényjavaslatban nincs bent. Elmentünk egy olyan irányban, ugyanis az elején elmondtam az expozémnak, hogy ez az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben került a tisztelt ház elé. Az indoklásban ez szól, hogy a módosításnak elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegűek, a javaslat nem irányul az érintett szervek feladat és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát, és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét. Önök pedig tartalmi vitában hatáskörökről, mindenféle megszüntetésről és egyéb dolgokról mentek bele, ami miután a Tiszának az is egy vállalása volt, hogy nyilvánvalóan egy széleskörű társadalmi egyeztetés után akár a közigazgatási, akár az önkormányzati feladatokat átnézve és a társadalommal egyeztetve ezt felülvizsgálja, de ez itt nincs a tisztelt ház előtt. És nagyon örülök neki, hogy elkezdtünk szakmai dolgokról is beszélgetni képviselőtársammal az egyik felszólalásában, hogyha ilyen irányú törvényjavaslat fog lenni a tisztelt ház előtt, akkor ezeket a vitákat és a módosító javaslatokat akkor érdemes lefolytatni. Jelenleg tényleg két szónak a változtatásáról olyan szintre ment át ez a vita, hogy tényleg mindenről, most már mindenről beszélünk, hogy kinek mekkora agyona, milyen, hol töltött be pozíciót, és egyetlen egy dologról viszont nem, és remélem nem nyitom ki a szellemet a palackból, de egyetlen egy dologról nem nagyon esett szó, ami viszont én azt gondolom, hogy az egész Tiszára jellemző, hogy ebben azért bent van az, hogy a miniszterelnök úrnak a jövedelme az több mint a felére csökken. És önök erről egyetlen egy szót sem említenek. Miközben azért ez egy elég fontos dolog, hiszen a korábbi elhangzott már kigyűjtötték, majd 8 millió forint lett volna, ha marad a jelenlegi rendszer, az önök bukott miniszterelnökének. A jelenlegi miniszterelnök úrnak és 3.810.624 különbség van ebben is, hogy hogyan gondolkodunk egy országról, hogyan gondolkodunk a vezetőkről. Tessék mondani, akkor meghallgatom.
0: Miniszterasszony, egyenőre én vezetem az ülést. Bocsánat. Parancsoljon, folytassa.
1: Elnézést kérek, de egy kicsit már tényleg zavaró, tehát hogy mi...
0: Türelem, nyugalom. Ezt kérem minden képviselőtársamtól. Parancsoljon, miniszterasszony.
1: Köszönöm szépen. Az az ön egyéni véleménye, hogy ki mit érdemel. Ehhez joga van, ezt kinyilváníthatja, miközben általában az ülésteremben azzal foglalkozik, hogy miniszterelnök urat videózza, és utána erről nagyszerű videókat gyártson. Önt sem ezért szavazták ide be ebbe a tisztelt házba. Én azt gondolom, hogy ezt a stílust, amit most képviselnek, pont ezért vannak annyian, és ott az ellenzéki oldalon, mert ezt unták meg az emberek az elmúlt 16 évben, azt a valódi urambátyám rendszert, amit egyébként megpróbáltak bevinni, és be is vittek sajnos a közigazgatás egyes területeire, ahol az ispánok, főispánoknak a neve valóban azt jelentette, hogy kiszolgálni a felsőbb réteget, a fenti utasítást, és teljesen mindegy, nagyon jól mondta képviselő társam, hogy akár környezetvédelmi szabályoknak a keresztülnézésére, és önöket nem érdekelte az, hogy ezzel embereknek az egészségét, vagy bármi egyebet veszélyeztetnek. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy valóban arról vitatkozzunk szakmai alapon, amiről ez a törvényjavaslat szól, és a személyeskedést azt gondolom, hogy az emberek, akik ide beszavaztak mindannyiunkat, nem ezért szavaztak be, és önöket sem.
0: Tisztelt Országgyűlés, most Koncz Zsófia, a Fidesz képviselője következik 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Már nagyon sok minden elhangzott a törvényjavaslattal kapcsolatban, amivel tényleg az a helyzet, hogy nem csupán egy névváltoztatásról van szó, sokkal többről annál, és igazából nagyon furcsa volt azt látni, hogy a tisztes képviselők közül vannak egyébként olyanok, akiknek szerintem a felszólalása tényleg nagyon értékes volt, és azt gondolom, hogy a vitának is így kellett volna véghez menni, vagy végbe menni itt a mai napon. Viszont voltak olyan tisztes felszólalók, főleg az elején, amely igazából szerintem az ember szívét egy picit összeszorította, mert ugyebár van egy nagyon érdekes nézete, és mondhatjuk azt valóban egy kis cinikusság abban, hogy a Tisza párt a Szent István programmal a vármegyéket visszanevezi megyékké. És igazán ezzel kapcsolatban én azt vártam, hogy a vita úgy fog majd véghez menni, hogy sok érv elhangzik majd azzal kapcsolatban, hogy igen, 950 évig ez volt, 70 évig így volt, és 2022-ben ezt bevezették, és lehet, hogy ez túl régies, az emberek még nem szokták meg, évtizedekig ez más elnevezéssel bírt. Ugyanakkor nem pont ilyen felszólalás volt minden felszólalás a Tisza részéről, hanem alapvetően a magyar történelemmel kapcsolatban szerintem olyan nemzeti büszkeségeket kérdőjeleztek meg, ami tényleg fájt az ember szívének. Most nem szeretném a képviselőtársaimat kiemelni, de egyébként pont olyan képviselőtársakról is van szó, akikkel korábban nagyon konstruktívan tudtunk beszélgetni. Úgyhogy én nagyon sajnálom azt, hogy a vita ilyen irányba ment el, mert úgy gondolom, hogy Szent István király és az, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt egy olyan államot alapított Szent István király, amely teljesen egyedülálló Európában, és nem csak azért, mert a kereszténységet felvette, hanem az állam szervező teljesítménye tényleg példátlan volt, és rendszereket átívelő, tehát óriási stabilitással bírt. Szerintem egy közös büszkeségünk kellene, hogy legyen, és azt gondolom, hogy a vitában ezt jobb lett volna, hogyha több tisztes képviselő is kiemeli. És látom, hogy önöknek az nagyon-nagyon fáj, amit mi igazából csak tényként említünk meg, hogy az 1949-es 20-as törvénnyel módosították ezt meg a Rákosi Mátyás féle döntéssel, és ehhez hasonlítjuk ezt a döntést. Ez azért ne fájjon önöknek, mert ez történelmi tény, és ez nagyon szomorú, hogy igazából a Tisza nagyon-nagyon sok ígéretet mondott a kampány során, de mégis nagyon fontos az, hogy mit hajt végre az első 100 napban. És ugye a Vidék és Település Fejlesztési Bizottság eddig egy törvényjavaslatot tárgyalt, és egy törvényjavaslatot, ezt a javaslatot fogja majd tárgyalni a jövőben. Ez a két törvényjavaslat a következőről szólt. Egyrészt ugye a polgármesterek javadalmazásáról, a költségtérítésüknek az elvételéről, a másik pedig a vármegyék helyett a megyék átnevezéséről. Én azt gondolom, hogy ennél vannak sokkal fontosabb kérdések, amelyek a magyar vidéket és a vidéki embereket érintik. Ebben lehet beszélni a területi közigazgatásról is. Én azt gondolom, hogy ha az elmúlt 10 évnek az eredményeiről beszélünk, akkor például a kormányablak egyértelműen egy ilyen, és hogyha miniszterasszony a jövőben valóban szakmai kérdésekről fog beszélni, az tényleg nagyon jó lesz, hogyha ennek akár továbbfejlesztéséről beszélünk, viszont azt én is úgy gondolom, hogy az ott dolgozók nevében mindenféle szempontból ki kell kérni magunknak és az ott dolgozóknak is, hogy azt mondjuk, hogy nem emberközpontú volt például ez a kormányablak, vagy nem az embereket szolgálta, vagy az ott dolgozók munkája, mert a kormányablakokon keresztül egyszerűen lehet okmányokat intézni, családi ügyeket, nem kell messzire utazni, sőt, hogyha az ember bármelyik településen jár, ahol van kormányablak, oda be tud menni, és az ott dolgozó ügyintézők tényleg alázatosan szolgálják egyébként a magyar embereket, úgyhogy úgy gondolom, hogy az ő dicséretük az mindenféle szempontból fontos, és ebben a házban is el kell, hogy hangozzon. Illetve még egy érdekesség, ami a mai nap is többször felmerült még a napirend előtti vitákban, illetve folyamatosan önök azt mondják, hogy mi milyen állapotban hagytuk itt a költségvetést, az államkassa milyen nehéz helyzetben van, akkor tényleg az lenne a kérdésem, hogy akkor miért van szükség az első 100 napban egy ilyen intézkedésre, ami több mint 500 000 000 forintot jelent, és azt gondolom, hogy a magyar embereknek a mindennapjait ez nem befolyásolja. Tehát ha önök ezt meg akarták tenni, ezt meg tudták volna később is lépni ezt a döntést, hiszen ez azért nagyon sok adminisztratív változtatással jár. És az lenne a kérdésem, hogy mit nyer vele Magyarország? Gyorsabb lesz az ügyintézés, hatékonyabb lesz a közigazgatás, könnyebb lesz az emberek mindennapi élete. Az a baj, hogy valószínűleg ebben is egyet fogunk érteni, hogy nem. Tehát ezzel a döntéssel a magyar embereknek a mindennapi élete nem lesz könnyebb. Tehát én csak arra szeretném kérni miniszterasszonyt, mert amikor a meghallgatásán találkoztunk, és ön beszámolt a terveiről,

0: hogy mikor kezdenek el valóban olyan döntéseket hozni, amely majd a magyar embereknek az érdekét szolgálja. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét kétperces felszólalások következnek. Megadom a szót Vitályos Eszternek, az Országgyűlés alelnökének, a Fidesz képviselőjének.
2: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt alelnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt Országgyűlés, segítsenek valamit tisztázni, mert nem egyértelmű egészen pontosan. Volt május 29-én egy hatalmas történelmi megállapodás az Európai Bizottság és a Tisza kormány között. Ugye bizonyára önök is emlékeznek erre. Majd itt a házban házelnök asszony azzal kezdte az aznapi parlamenti felszólalását, hogy gratulált a kormánynak, hogy hazahozták az Európai Uniós pénzeket. Magyar Péter szintén ezen a napon, a miniszterelnök június 1-én úgy fogalmazott, hogy hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét. Most akkor tisztázzuk, hazahozták, vagy csak haza fogják hozni? Ha hazahozták, ugyanis akkor nincs miért aggódni. Folyamatosan azt halljuk miniszter asszonytól, hogy mi vagyunk azok, akik akadályozzuk az Európai Uniós források hazahozatalát. Akkor most itt vannak, vagy nincsenek itt? Én ezt az egyszerű kérdést szeretném önöknek feltenni. A parlament felelőssége, tisztelt miniszter asszony, hogy ne fogadjon el alkotmány ellenes jogszabályt. Itt a parlamentben minden képviselő, önök is arra tettek esküt, hogy nem hoznak olyan döntéseket, amelyek alaptörvény ellenesek. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk az a kötelességünk, hogyha alaptörvény sértésre utaló jeleket látunk, akkor tegyük meg a megfelelő lépéseket. Mi ezt tettük. Egyébként az Alkotmánybíróság előtti eljárás nem akadályozza az Európai Uniós pénzek hazahozatalát, ugyanis a törvények hatályban vannak, az Alkotmánybíróság pedig feltételesen, vagy akár határidő tűzésével is megsemmisítheti a jogszabályt, hogyha olyan döntésre jut. A valódi probléma egyébként az Európai Parlament, amely pert indított a bizottsággal szemben, az Európai Unió bírósága előtt. Ha nyer, akkor tényleg el fogjuk veszíteni az uniós forrásokat. A pert pedig az Európai Néppárt támogatta. Úgyhogy szerintem az lenne a legjobb, hogyha rávennék Magyar Pétert, hogy a legjobb barátját, Manfred Webert vegye rá, hogy ezt vonja vissza. Köszönöm szépen.
1: Most pedig Szűcs Gáboré a szó, a Fidesz képviselőcsoportjából, szintén két perces felszólalásra.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterasszony. Kérdezte, hogy miért nem foglalkozunk Magyar Péter fizetés csökkentésével. Roppant egyszerű a válasz, azért, mert nem közügy. Ez senkit sem érdekel. Önök foglalkoznak folyton azzal, hogy ki, hol, mennyit keres, de valójában ez nem releváns a közszempontjából. A nemzetházában ez szerintem nem releváns. Inkább azt számolják ki, hogy mennyit keresnek a nagy olajipari vállalatok, és mennyit buknak a magyar emberek azzal, hogy kivezették a védettárat. Na, az közügy. De közügy az is, hogy a jelzáloghitelek kamatstopját szeptemberben kivezetik. Az mennyibe kerül a magyar embereknek? Vagy éppen a fix 3%-os likviditási célú hitel megszüntetése a KKV-knak. Ez mennyibe kerül? És a legtöbb magyar ember egyébként KKV van foglalkoztatva. De nem baj, a lényeg, hogy a gyógyszerek áfacsökkentése az megtörtént, ezzel egy átlagos gyógyszernél 80 forintot spórolnak a magyar emberek. A probléma az, hogy a kampány során Magyar Péter még ugye azt mondta, hogy a vényköteles és a nem vényköteles gyógyszereknél is így lesz, most már csak a vényköteles gyógyszerek vonatkozásában. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét Vitályos Eszter képviselőasszonyé a szó, immáron 15 perces időkeretben.
2: Nem leszek hosszú, köszönöm a szót, elnök úr. Varga képviselőtársunknak szeretnék reagálni. Tudja, a kampány ígéretek felsorolása az egy dolog. A kampány már réges-régen véget ért. Az, hogy mi valósul meg belőlük, az pedig majd egy másik dolog lesz. Azt majd az idő eldönti. Szeretnék csak egy egyszerű kérdést feltenni. Az Erasmus programmal tulajdonképpen mi is van? Arra a kérdésre szeretnék választ kapni. Indul szeptembertől, vagy nem? Mert Magyar Péter miniszterelnök úr, ha jól emlékszem, videó is van róla egyébként, azt mondta, hogy ha szeptembertől nem indul el az Erasmus program, az oktatási miniszter azonnal lemond. Szeretném megkérdezni, lesz szeptembertől Erasmus program, illetve Lannert miniszterasszony hivatalban van-e még? Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem, hogy kíván-e még élni valaki,

0: A felszólalás lehetőségével. Jelentkezőt nem látok, ezért az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, miniszterasszonyé a szó, 30 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, ígérem, nem fogom kihasználni a 30 percet, azt gondolom, hogy jobbról, balról, mindenhonnan, minden szempontból ezt a témát megvizsgáltuk. Tényleg voltak olyan személyeskedő hozzászólások, főleg az elején ezzel egyetértek Koncz képviselőtársammal, ami szerintem nem méltó. Tehát én azt gondolom, hogy ettől az embereknek nem lesz jobb, és nem ezért szavaztak be minket. Szeretnék még Koncz képviselőtársamnak egy-két dolgára reagálni, mert én is úgy éreztem, hogy a meghallgatásomon tudtunk érdemben is beszélgetni. A vidékfejlesztés valóban egy fontos dolog, bár most ugye én is el fogok egy kicsit a témától rugaszkodni, ha megengedik. A Tisza kormány az, aki 12 év után újra vidék és településfejlesztési minisztériumot, önálló vidék és településfejlesztési minisztériumot hozott létre, mert ennyire fontosnak gondolja a vidéket, mert a vidék valóban maga a csoda, tehát én azt gondolom, hogy rajtunk ilyen dolgokat számon kérni, ez nem szép dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel már kinyilvánítottuk azt, hogy számunkra ez milyen fontos, és ez egy alap dolog a Tisza kormányban. Az, hogy mennyi törvény javaslatot és mit tárgyalt a bizottság jelenleg, ahogyan hallották már korábban a tájékoztatásból, a Szent István program kormány előtt volt, és még a kormány tárgyalja a Szent István programot. Valóban ez is szintén egy vállalása a Tiszának, a 10 településenként 1 milliárd forrás, amellyel valóban a kis településeket szeretnénk fejleszteni. Amikor olyan formába kerül, akkor nyilvánvalóan be fogjuk terjeszteni, és tudunk róla tárgyalni. A Szűcs képviselő társamnak nem is szeretnék reagálni a hozzászólására, mert szerintem nagyon érdemes. Azért én azt gondolom, hogy egyébként közügy vagy nem közügy, hogy kinek mennyi a fizetése, ezt csak annyiban szeretném zárójelbe megjegyezni, hogy azért Az is a Tiszának az érdeme, amikor 50 milliárd forintot spórol azon, hogy a saját magunkon kezdett spórolást, hogy a képviselői tiszteletdíjakat csökkentettük, és ugyanehhez kapcsolódik, hogy miniszterelnök úrnak szintén a fizetését csökkentjük. Tehát ez ilyen szempontból az embereket érdekli, mert hogyha nem csak a saját videóit nézni, és tájékozódna az embereknek a véleményéről, akkor ők ezt igenis egy nagyon fontos és jó döntésnek érzik. És ehhez képest még annyit szeretnék elmondani, hogy önöknél 500 millió forint rengeteg pénz, ha így nézzük, de önöknél ezt, ha kis túlzással szeretném mondani, amikor szóvivő asszony egy-egy ügyet bejelentett korábban, ez kerekítési hiba szokott lenni. Tehát azért önök úgy szórták a közpénzt az elmúlt időszakban, hogy az volt az igazán szomorú azt nézni, hogy milyen felesleges dolgokra, milyen látványberuházásokra tettek pénzeket. Igen. Tessék! Senki nem mondta, hogy a beruházásokról beszélek, de majd nyilván el fogja tudni mondani, és ki tud tenni erről egy megfelelő tartalmú videót. Tisztelt képviselőtársaim, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és a gondolataikkal próbálták segíteni a mi gondolatainkat. Mint ahogy korábban említettem, ez az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban került az országgyűlés elé, ez a törvényjavaslat. A vita során nem szeretném ismételni magamat, de tényleg számos érv és ellenérv is mutatja, hogy mennyire másképpen látjuk a világot, és mennyivel másképpen látjuk az ország sorsát, mint hogyha egy párhuzamos valóságban élnének, és önök nem látnák azt, hogy mit csináltak tényleg ezzel az országgal, hogy konkrétan erre a javaslatra még kitérjek. Én azt gondolom, hogy a véleményünk szerint a közigazgatás feladata nem az, hogy történelmi jelmezt töltsünk magunkra, hanem az, hogy hatékonyan szolgáljuk a magyar embereket. És itt szeretném külön megköszönni, hogyha bárki bármelyik mondatomat félre értelmezte, vagy egy szót rosszul mondtam volna, hogy nagyon köszönjük, mint az államigazgatásban, mint a közigazgatásban, és mint az önkormányzatban dolgozó embereknek a munkáját, mert nekünk fontosak ők, és ezt nyilvánvalóan a jövőben is ki fogjuk nekik fejezni kellőképpen, mert hogy ők az elmúlt időszakban azért ezt nem nagyon érezték, hogy ők az ő munkájuk olyan szinten lett volna elismerve, ahol egy urambátyám rendszerben egy ügyintézőnek nem lehetett véleménye, vagy ne adj Isten, és akkor most térjünk erre egy kicsit ki, azért vonták felelősségre, és azért kellett neki magyarázkodnia, hogyha bármilyen Facebook posztra akár csak egy tetszés vagy nem tetszés jelet tett, és ezért egy közigazgatási rendszerbe képesek voltak a szőnyeg szélére állítani. Higgyél el, tudom, miről beszélek, mert nekem a családtagom dolgozott a kormányhivatalba. Tehát, hogy akkor teljesen életszerű példákat mondjunk. Tehát én tudom, hogy milyen volt az, amikor az ott dolgozóknak kötelező volt felutazni és felvonulni a nemzeti meneten. Tehát pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Tudok családtag. Bocsánat, a kötelező felvonulásokat kellett önöknek, az önök ispánjaik, a békemenet, bocsánat, köszönöm, de egyszerűen annyira felháborító, hogy önök gondolkodnak a világról, tehát a békemenetre kellett nekik feljönni, illetve kötelező volt a háború ellenes gyűléseken részt venni bármelyik vidéki városban, és még itt sem tudták azt mutatni, hogy nem érdekelte őket, de önöknek az volt a fontos, hogy látványt, látszatot mutassanak. Ezekre használták azokat az embereket, akiket egyébként közpénzből a fizetésüket adtuk nekik, ahelyett, hogy megbecsülték volna önök. Mi ezt most próbáljuk, és meg fogjuk tenni. Tehát higgy el, hogy ez így van. Tapasztalatból tudom. Kérdezze meg ön is úgy a dolgozókat, hogy őszintén. A tisztelt ház, a jelen törvény megalkotására és azért került sor, és hangsúlyozni kívánjuk, hogy az alaptörvénnyel összhangban a megye és a kormány megbízott megnevezésekre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint fog megtörténni. Én úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat támogatható, a Tisza a programjában vállalta, és a vállalásainkat betartjuk egytől egyig, mert erre kaptunk mi felhatalmazást április 12-én a szavazóinktól, ezért kérem, hogy támogassák majd a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek, amelyre jelentkezett dr. Bilisics Zita, a Tisza képviselője, a Ráckevei Savoyai Kastély sorsa címmel. Megadom a szót képviselőasszonynak 5 percben.
2: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a még megmaradott türelmüket, mert egy történelmi tényről szeretnék beszélni nektek, nekünk, a Ráckevei Kastély sorsáról. Ez a kis kastély, illetve Ráckeve gyönyörű égköve a Duna partjának, és egy olyan látvány, amely az egész Csepel-szigetet és az egész Duna mentét beragyogja. Kevés olyan bájos kisváros van a Duna mellett, mint Ráckeve. Itt a történelem nem a helyi Árpád múzeum vitrinjeiben van, hanem az utcán. Itt áll Magyarország egyetlen gótikus szerb ortodox temploma, amely látta az Anzsukat, látta hunyadiakat, és a történelmi török hódoltságot, és a történelmében még ma is él, és mai napig is tartanak benne szertartásokat. Ez a város három nemzetiség, három felekezet, és négy torony városa. De a legszebb égköve mégis a ráckevei és a Savoyai kastély. Ezt a kastélyt Savoyai Jenő, illetve az uradalmát azért kapta, mert kiűzte a törököket Magyarországról. Ő nem habozott kardot ragadni, az uralkodó pedig adott neki egy birtokot, ahol 1702-ben felépítette Magyarország első barokk kastélyát. Ez a mi első épített emlékünk ebből a korszakból. Savoyai Jenő kastélya azonban most már jobb sorsra érett. 1945 után teljesen kirabolták a kastélyt, és a kastély teljesen elkezdett leromlani, amíg a 70-es években néhány állami vállalat összefogott, és összeadtak annyit, hogy rendbe hozták. Azóta és akkortól nem kapott ez a kastély egy fillér állami támogatást sem. Manapság most már közel 10 éve teljesen bezárult. 2016-ban bezárt a kastélyban működő étterem, majd 17-ben lakat került a kastély kapujára is. De nem csak egy épület zárt be, hanem egy korszak is véget ért. Ennek a kastélynak a falai között generációk, köztük én is ott nőttem föl. Itt tartották az első gimnazista bálokat, szalagavatókat, itt ünnepeltek születésnapokat, házassági évfordulókat, a helyi lakosok, illetve a Csepel-sziget egész lakossága. Nekünk, ráckeveieknek, a Csepel-szigetieknek ez nem egyszerűen egy kastély, ez része a múltunknak. Ha valaki azt mondja, hogy Savoyai kastély, nem egy műemlék jut az eszünkbe, hanem számos személyes történet, és a választókerületünk jelképe. Egy kis régió kulturális origója. A kormány 2020-ban döntött arról, hogy megpróbálja felújítani, és készített is egy tervet erről a felújításról. Ráckeve barokk fényei címet kapta ez a kastélyfelújítási program, amely nem csak a falakat, nem csak az épületet, hanem a történelmi városközpontot is, illetve a Dunapartot, a kastélykert rehabilitációját tartalmazta, illetve kulturális turisztikai funkciókat és annak kialakításáról döntött. És ezzel a programmal gyakorlatilag Ráckeve végre elfoglalhatta volna méltó helyét Magyarország kulturális térképén. Azóta ez a térkép ez a program bekerült egy mély fiókba, lakat került rá, úgy, mint a kastély kapujára, és várjuk, hogy ne omoljon ránk ez a kastély. Illetve a gyönyörű barokk szobrok ne essenek le a homlokzatról, hanem még ami menthető, megmenthessük. Az idén június 23-án irigykedve néztem a gödöllői kastélyt, hogy odaérkeztek a V4-ek. Körülbelül Gödöllő ugyanolyan messze van, mint Ráckeve a fővárostól. Körülbelül ugyanúgy is néz ki ez a kastély, és ugyanúgy alkalmas lenne akár konferenciaturizmusra, akár kiállításokra, akár pedig diplomáciai találkozókra, ha költenénk rá egy kicsit. Várom ezt a megújulást, remélem, hogy ez nem csak álom, hanem lehetőség is, és remélem, hogy politikai akarat is lesz. Ez az első felszólalásom a parlamentben, és meg kell, hogy köszönjem a választókerületemnek azt a bizalmat, amit nekem adtak, és remélem, hogy ennek a bizalomnak az lesz a gyümölcse, hogy ez a kastély meg fog újulni a ciklus végére. Ehhez kérem a ti támogatásotokat, vagy a kormány támogatását, illetve azt, hogy ez a kastély megmeneküljön az enyészettől. Köszönöm a figyelmeteket.
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki reagálni az elhangzottakra? Jelentkezőt nem látok. Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, a Létatét címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 percben.
3: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Valóban a cím az hatásvadásznak tűnhet, de az idehozott kérdések után fogják önök is látni, hogy valóban elég tragikus a helyzet. Talán azzal a témával kezdeném, miszerint történelmi mélyponton van a Duna vízszintje, hiszen a mai nappal 28 cm volt ez a történelmi mélypont. Azt gondolom, ez elgondolkodtató. Már nem csak az éjség szikla vagy ínség szikla, mindkét verziót használják, van kint a vízből, hanem több olyan sziget vagy félsziget is, amit eddig még soha nem láttunk. És hát azt gondolom, hogy ez a probléma, ez visszavezethető oda, hogy az elmúlt évek, évtizedek, sőt évszázadok, hiszen a Duna-Tisza csatornának az ötlete több mint 3 évszázaddal korábban fogalmazódott meg, vezettek odáig, hogy ma sajnos ilyen ínséges helyzet állhatott elő, és azt gondolom, hogy az előző kormánynak is felelőssége lett volna a maga 16 évében ennek a tompítása, és ezekre a problémákra a megoldás megtalálása, ám ők, mivel után elszalasztották ezt a lehetőséget, így önöknek van lehetősége arra, hogy tompítsák ezt a óriási aszályt, és próbálják Magyarország vízkormányzását végre helyrehozni. Ugyanis, hogyha ez nem fog megtörténni, akkor valamiért szégyen szemre a Kárpát-medencéből valóban egy sivatag fog válni. Azt gondolom, ezt egyikünk sem szeretné végignézni. Annál is inkább, mivel eleve már a homokhátság, az a félsivatagok övezetébe tartozik több mint 2 évtizede, tehát nem gondolnám, hogy ráérünk még itt nagyon lamentálni, vagy gondolkodni azon, hogy mi lenne a megoldás. Azonnali megoldásokba kell kezdeni. Egyértelmű, hogy azonnali megoldások több tárcát is érintenek, és talán abba az irányba kéne elindulni, hogy hogyan lehetne a gazdálkodókat is, hogyan lehetne a földtulajdonosokat is arra ösztönözni, hogy ne elhajtsák a vízügyel együtt az áldásos életet adó vizet, hanem megtartsák ezt ilyen ínségesebb vagy aszályosabb időszakokra. A másik kérdés, amit szerettem a tag csak nehéz 5 percbe bezsúfolni mindent, az összefügg az aszállyal, hiszen az elmúlt hetekben örömmel láttam, hogy tiszás képviselőtársaim is, jobbára olyan tiszás képviselőtársaim, akik szintén gazdálkodással is foglalkoznak, idehozták a házfalai közé utánam a jéger, azaz jégkármentesítő rendszer működését és az aszály közti összefüggéseknek a boncolgatását. Agrárminiszter úr a felszólásom után azt ígérte, hogy egy széleskörű társadalmi egyeztetésre fogja bocsájtani ezt a témát. Ez meg is történt, múlt hétvégén elindította ezt az egyeztetést, bár nekem azért kicsit félő, hogy azt a NAKOT, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát bízta meg a feltérképezésével ennek a helyzetnek, aki egyébként működteti ezt a rendszert. Tehát ezt az anomáliát, ezt az ellentmondást, ezt azért még fel kell számolni én szerintem, de az irány legalább az már talán jónak mutatkozik, hiszen egyáltalán elkezdődött egy széleskörű társadalmi párbeszéd a témát illetően, és én azon leszek, hogy ez még szélesebb körül legyen, hiszen nem csak a gazdálkodókat sújtja most már ez a vízhiány, hanem látjuk, hogy itt az agglomerációban is van több olyan település, ahol szó szerint már az ivóvíz sem biztosított, és hát tudjuk, hogy ez az egyik legalapvetőbb emberi jog, tehát igenis kell foglalkozni ezzel a témával is. Egy szintén felháborító téma, és szintén elmondható, hogy a lét a tét, ugyanis én évekkel korábban már felhívtam itt a tisztelt ház figyelmét arra, hogy az északnyugati határ szélen Rajkát gyakorlatilag elfoglalták a Tót atyafiak, ugyanis szlovákok telepedtek be erre a településre, olyan szinten, hogy most már 80-90%-ban lakják ezt a települést, szlovák nyelven történnek a hirdetések, szlovák nyelven történik a nevelés, az oktatás az iskolában, az egyházakban is most már a szlovák nyelvű misa vagy Isten tisztelet sem tájidegen, illetve hát euróban határozzák meg az árakat is, és félő, hogy ez a település ez teljesen el fog szlovákosodni. Csak a történelmi visszatekintés kedvéért mondom, hogy 3 települést, azt elcsatoltak egyébként annak idején Csehszlovákiához, mert ezek közvetlen veszélyt jelentettek az akkori rezsim szerint Pozsonyra nézve, tehát azt gondolom, hogy nem egy jó irány, hogy hagyjuk el szlovákosodni az anyaországban lévő településeinket, és megmaradtak számunkra, de most az észak-keleti határrészt szeretném inkább megnézni, hiszen Kassán felszámoltak egy szegregátumot, Gógül a barátunk állítólag, érdemes mindenkinek beütni, és megnézni azt a fajta nyomortelepet, amit éppen eldózeroltak, hogy milyen lelkületű, milyen munkásságban jeleskedő, vagy milyen szorgalmas emberek lakhatták ezeket a telepeket, és nem a szegénység az nem lehet mentő övés indok számukra. Na most őket, miután felszámolták ezt a telepet, természetesen deportálni akarták, na de nem Szlovákia vagy Felvidék valamelyik részére, hanem áthozták ide Borsod Abaúj-Zemplén vármegyébe, és azon belül is egy Szalonna nevű települést néztek ki számukra. Két családot már betelepítettek, többiek betelepítése pedig folyamatban van. Azt gondolom, hogy a kormánynak kimondottan oda kell figyelni erre a jelenségre. Nem szeretnénk, hogyha egy lerakattá válna ez az ország, sem a nyugati, sem a keleti határszélen. Köszönöm szépen a szót.
0: Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében nem kíván reagálni senki, már a kormány képviselete nem biztosított. Mai munkánk végére értünk. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy az Országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül majd sor. Munkájukat megköszönöm, további szép napot kívánok minden országgyűlési képviselőnek, a munkánkat segítő kollégáknak, a parlament közvetítését nyomon követőknek és minden magyar embernek. Az ülést bezárom.